0: Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Nem 1500 ellenőrzést végzett a NAV a Balatonnál. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hajnalban nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Majdnem 1500 ellenőrzést végzett a Balatonnál a NAV, több mint 300 esetben tártak fel szabálytalanságot. Ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság pénteken az MT-ben. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. A NAV tájékoztatása szerint munkatársaik nem csak a vendéglátóhelyeket és üzleteket keresték fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például SUP és quad bérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök csütörtök este Facebook oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Posvai Gábor belügyminiszter szerint példaértékű volt a magyar emberek összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban. Közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Az extrém hőség csillapodni fog a napokban, de továbbra is figyeljünk egymásra, tette hozzá, megjegyezve a nyárnak és a meleg időjárásnak még messze nincs vége. Petícióban kérik a romániai medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók és az állattartó egyesületek képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez. A kezdeményezők rámutatnak, a romániai barna medve populáció meghaladta a természetes élőhelyek eltartó képességét. 14. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyház főnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett. Hajnalban nagy területen csökken a felhőzet, kiderül az ég, de az éjszaka második felében nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Az észak-észak-keleti szél több helyen is élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15 és 22 fok között alakul, de az északi völgyekben kissé hűvösebb is lehet.
2: Hello, Charlie vagyok, és
3: nagy szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Szivárvány. Szivárvány.
2: Szivárvány.
3: Szivárvány.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Sziasztok! Mi vagyunk a Vénusz. Hallgassátok ti is a Hobby Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a hűtés táncra fel.
4: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
6: Ma meg a szombat délután.
4: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 óra.

0: Ettől lesz
1: dupla jó. Csákatilával. Gyere
2: velem, táncolj még! Szivárvány.
3: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.

0: óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Live.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Kamu reklám.
1: Hova ül a tehén a vonaton? Legelőre.
0: Kamu reklámot hallottak.

chérie.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
6: Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás. Újabb meleg rekordok dőltek meg. Szombaton sok lesz a napsütés, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön a kormány Facebook oldalán. A videóban elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalmány formájában kapják meg az érintett családok, a 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyerek jogosultatta hozzá. Újabb meleg rekordok töltek meg csütörtökön, az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Tájékoztattak arról is, hogy egy zivatar nyomán megdőlt a napi szélrekord Szolnokon, ahol óránként 113 km-es széllökést regisztráltak. Az előző napi szélrekord 2010-ből származott, óránként 107 km körös ladányban. Szombaton másodfokúra csökken a hőségriasztás, ez jövő kedélyfélig lesz érvényben. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel készül a Veszprém Balaton filmpiknik, amely augusztus 27 és 29 között várja a nézőket Veszprémben és Balatonfüreden. Teljessé vált a megújult Veszprém Balaton filmpiknik programja, amelyben mintegy 70 játék és dokumentumfilm mellett kisjáték és animációs filmes válogatás szerepel, de közönségtalálkozók, koncertek és gyerekprogramok is lesznek. Premier előtt vetítik augusztus 29-én Dobó Kata és Szilágyi Fanni Még egy kívánság című filmjét, Hermányi Marian és Kádár Gellért főszereplésével. Pompejben kiállították az ókori görög szobrász Polükleitosz elveszett híres szobrának bronz másolatát. A szobor elkészítéséhez művének egyik fennmaradt római márvány másolatát használták, a fejéhez pedig egy Herculaneumban talált bronz szobor fejet. A Pompeji Régészeti Park igazgatója szerint a szobor a földközi tenger világának szépségét jelképezi. Az új szobor a Pompeji Ásatások Múzeumában látható. Tengeralatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai öbölben, közölte a spanyol villamos energiahálózat üzemeltetésért felelős vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között, az átviteli kapacitása jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Teszegve. Tosszamba. Fusszanás pihel. A gomor husongba tövel. Víz cseppenyből vatyál a pocadék. Hát senki! Istenem, kumok bönyködnek tova! Suttyony! Szegesd a györöztét, hogy szabarincs a csommá! De csak a tarnyuk bodolint. S ebbent a lafagy rámkódik piszkányul. Töttyenő manóka a fityereg, meg-meg tuhál. Hiába. Zuhagó vecergés köhel, s csikmányt öled a pasaj.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
1: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási maga.

0: kamu reklám.
1: Azt mondják, az osztriga növeli a szexuális teljesítőképességet. De én ezt nem tapasztaltam. Lehet, hogy túl korán teszem fel.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Mert az Omo Biopon és Floracept van bennünk valami felirató akciós mosóporokkal azonnal nyerhet 1000, 2000, 5000, 10000 forintot, és részt vehet a három egyenként 330000 forint értékű utazás sorsolásán. Továbbá az meg itt valahol levegőt kell vegyek. Vagy részt vehet a három.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

Köszönöm nektek ezt a csodálatos napot. Köszönöm nektek, hogy újra élhetek, hogy újra létezhetünk. És ahogy az előbb mondtam, fejeződjön úgy ez a buli. Alázatosan jelentem, az Edda művek a mai naptól holdbiztos, hogy él!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt
1: a Hobby Rádióban!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
3: Magyarország megkapja a kötelezettségek alapján nekünk járó vízmennyiséget a Dunán. Kínai kutatók elkészítették a Hold új geológiai térképét. Hajnalban nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Andrá, a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Andrá a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. Magyarország megkapja a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán. Orbán Anita külügyminiszter telefonon egyeztetett Tomás Terebával, Szlovákia környezetvédelmi miniszterével, aki megígérte, mindent megtesz azért, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra. Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget, közölte. Ismét cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink bármilyen módon felelősek lennének a Duna alacsony vízállásáért. Azt is megköszönte, hogy amennyiben Szlovákiában hamarabb érkezne csapadék, készek az abból származó többletvíz egy részét elsőbséggel Magyarország rendelkezésére bocsájtani, írta Orbán Anita. A hegymászás, az alpinizmus, a hagyományos téli disznótor és a húsvéti kerepelés is felkerült Szlovénia szellemi kulturális örökségének országos jegyzékére. A hegymászás Szlovéniában erős közösségi hagyomány, több mint 300 egyesület működik a Szlovén Hegymászó Szövetség keretében, összesen több mint 60 ezer taggal. Jóval helyibb hagyomány a húsvéti kerepelés nagy csütörtöktől nagy szombatig, amikor a templomi harangok elnémulnak, kereplősök járják a várost, és zajkeltő eszközeikkel idézik fel Krisztus szenvedését és halálát. A mostani bővítéssel a jegyzék egyszerre emel ki országos jelentőségű szlovén hagyományokat és kisebb helyi közösségekhez kötődő szokásokat. Kínai kutatók bemutatták a Hold teljes felszínének új, 1:5 millióhoz méretarányú geológiai térképét, amely a legfrissebb holdkutatási eredmények alapján készült, közölte a Kínai Geológiai Tudományok Akadémiájának Földtani Intézete csütörtökön. A térkép több mint 13 ezer becsapódási krátert és 81 becsapódási medencét ábrázol, emellett 14 féle geológiai szerkezetet és 17 kőzettípust különít el. Az új térkép a kínai kutatók szerint a holdkutatási programokat, köztük a leszállóhelyek kiválasztását és egy holdi kutatóállomás kialakítását is segítheti. Hajnalban nagy területen csökken a felhőzet, kiderül az ég, de az éjszaka második felében nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Az északi-északkeleti szél több helyen is élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15 és 22 fok között alakul, de az északi völgyekben kissé hűvösebb is lehet.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.
1: Hobby Rádió.
5: Sziasztok! Mi vagyunk a Vénusz.
2: Hallgassátok ti is a Hobby Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
10: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: Majdnem 1500 ellenőrzést végzett a Nava Balatonnál. Adományokat vár a református szeretetszolgálat. Szombaton sok lesz a napsütés, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Majdnem 1500 ellenőrzést végzett a Balatonnál a NAV, több mint 300 esetben tártak fel szabálytalanságot. Ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. A NAV tájékoztatása szerint munkatársaik nem csak a vendéglátó helyeket és üzleteket keresték fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például SUP és quad bérlést, valamint taxi szolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új, vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanszfelszereléseket fogadnak. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Ondra a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Ondra a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a legutóbbi adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyerek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre a Csillagpont. Legfeljebb 16 éves sérült gyerekeket nevelő családok számára teljesen térítésmentesen biztosítanak egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
1: Kamureklám.
3: Nem eszik messze a hal ma a rájától.
1: Kamureklámot hallottak.
4: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Ragasz!
1: Kamu reklám.
2: A pénz beszél. Azt mondja, viszlát.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁVA fesztiválra. Megtartott első ülését a Roma Kulturális Fórum. Szombaton sok napsütése van, kilátás, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva. Ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebersberg központ. Az oktatás fejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. A hírműsorban elhangzott, hogy megszűnik az eddigi tankerületi vezetők megbízatása, a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. Az új vezetőket várhatóan október végén választják ki 5 évre, a mostani tankerületi vezetők is indulhatnak a pályázaton. Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁV csoport a Sziget Fesztiválra, közölte a MÁV csoport pénteken az MTI-vel. Azt írták, hogy a fesztivál idején a hív járatai a Batthyány tértől folyamatosan nagy kapacitással járnak, ami azt jelenti, hogy 6 kocsiból álló szerelvényekre szállhatnak fel az utasok. A sűrített menetrenddel nem csak nappal, hanem éjszaka is biztosítják az óbudai hajógyári szigetre való kijutást és a biztonságos hazatérést, tették hozzá. Kifejtették, hogy a koncertek után 23 óra és 1 óra között átlagosan 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Megtartotta szombaton első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos által kezdeményezett Roma Kulturális Fórum. A kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt emelte ki, hogy a tanácskozáson szó esett egy országos Roma Kulturális Központ létrehozásának lehetőségéről. A Roma Kulturális Örökség méltó bemutatása a tehetséggondozás megerősítése érdekében. Tar Zoltán közölte, a roma kultúrának nem külön világként, hanem a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. Több mint 632 ezer utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis 3 nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon. Volt átkelő, ahol 20 kilométeres volt a torlódás, a hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Kellemes rádiózást kívánok, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Kezdjük 2 órás magazin műsorunkat. Ma augusztus 8-a szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Magyarországon 23 fok van. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Műsorajánló.
2: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 8-án László nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A hatalmat, valamint dicsőséget jelentő név szláv eredetű. A László név figyelmes, türelmes, ötletes és találékony személyiség kialakulását támogatja. Ezen név viselői odafigyelnek a részletekre is. Szeretnek a szabadban dolgozni, mert a természet megnyugtató hatással van rájuk. Becézése: Lászlóka, Laci, Lacika, Lacus, Lackó, Laca és Lászlócska. Jeles viselői a névnek: Aracki László énekes, Benkő László zenész, billentyűs, Bétót László lemezlovas, Fekete László erőember, Jusz László újságíró, televíziós, Kabos László színész, Komár László énekes, Palik László kommentátor, Pap László ökölvívó, valamint Szent László árpádházi király. És ön, kedves László! Ezen a napon köszöntjük még Aladin, Alarik, Augustus, Círják, Círjék, Dominik, Domonkos, Domokos, Domos, Domán, Esmeralda, Gusztáv, Hartwig, Zádor, Ágost és Ágosta nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 8-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességek történtek. 1570-nel kezdünk. Augusztus 8-án 9. Károly francia király engedélyezte a hugenottáknak a regionális vallásszabadságot. Négy helyet jelölt ki a szertartások szabad elvégzésére, amelyek közül a legjelentősebb La Rochelle kikötőváros volt. Folytassuk 1588-al, augusztus 8-án a spanyol armada Sir Francis Drake vezetésével megütközött az angol flottával. Második Fülöp Anglia meghódítására irányuló törekvése meghiúsult, a csata az angolok győzelmével zárult. Folytassuk a 17. század végével, 1690. augusztus 8-án megszületett Mikes Kelemen memoáríró, műfordító, a 18. századi magyar prózairodalom legnagyobb alakja. 1707-ben lett II. Rákóczi Ferenc apródja, s attól kezdve élete elválaszthatatlan volt a fejedelemtől. Részt vett a szabadságharcban, majd a bukás után Rákóczival együtt vállalta a számüzetést. 100 évet ugrunk előre, 1790. augusztus 8-án született Kölcsey Ferenc, a himnusz költője, kritikus, politikus, reformer. Ugorjunk a 19. századra, 1840. augusztus 8-án elnevezték a Pesti Magyar Színházat Nemzeti Színháznak. Folytassuk a 19. század legvégével, 1899. augusztus 8-án A.T. Marshall szabadalmaztatta a hűtőgépet. Ugorjunk a 20. század közepére, 1940. augusztus 8-án született Gregor József operaénekes. Liszt Ferenc Szott, Erzsébet díjas érdemes és kiváló művész, aki pályafutását 1959-ben a Magyar Néphadsereg Művészeti Együttesének énekkari tagjaként kezdte. 1964-től a Szegedi Nemzeti Színház, 1988-tól a Győri Kisfaludi Színház tagja volt. 1976 óta az Operaház magánénekese, 1989-től a Szegedi Nemzeti Színház operatársulatának igazgatója volt. És végül, de nem utolsó sorban, 2000. augusztus 8-án felszínre hozták az H.L. Hanley tengeralattjárót 130 év után. Ez volt az első elsüllyedt tengeralattjáró, a szerkezet 1864-ben merült el. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Prédikátorok könyve 12. fejezetéből.
1: Emlékezzél meg a te teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jönnek, és még el nem jönnek azok az esztendők, amelyekről azt mondod, nem szeretem ezeket.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: 2026. augusztus 8-a szombat. Evangélium Szent Máté könyvéből, 17. fejezet 14-től 20. vers. Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így kérlelte őt: Uram, könyörülj fiamon, holtkóros szegény, és sokat szenved. Hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt: Hitetlen és romlott nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig tűrjelek titeket? Hozzátok ide a gyermeket. Jézus ráparancsolt az ördögre, az kiment belőle, és a gyermek azonnal meggyógyult. Amikor Jézus egyedül volt, a tanítványok hozzá mentek, és megkérdezték: Miért nem tudtuk mi kiűzni? Ő így válaszolt: Mert gyönge a hitetek. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok-e hegynek itt, menj innét amoda, átmegy, és semmi sem lesz számotokra lehetetlen. Elmélkedés. A mai evangélium egy nehéz esettel kezdődik, egy kétségbe esett apa kéri Jézus segítségét fiáért, akit a gonosz lélek gyötör. A tanítványok nem tudtak segíteni rajta, ezért az apa végül Jézushoz fordul. A történet mély emberi tapasztalatot hordoz. Vannak helyzetek, amikor minden emberi próbálkozás csődöt mond, amikor a legjobb szándék, az elszántság, a tanult módszerek is kudarcot vallanak, és ilyenkor csak Jézus ereje segíthet. Jézus pontosan megnevezi a problémát. Hitetlen és romlott nemzedék. Nem a gyermek betegsége az igazi gond, hanem a hit hiánya. A tanítványok sem tudták véghez vinni a gyógyítást, pedig ők már sok mindent láttak mesterük mellett, sok csodát átéltek, de a hitük még mindig bizonytalan. Jézus nem elítéli őket, hanem tanít a hit erejéről. Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag. A mustármag az egyik legkisebb vetőmag, mégis terebélyes fa nőhet belőle. Isten nem nagy szavakat, hatalmas érzelmeket vagy tökéletes biztonságot kér tőlünk, hanem egy pici, de őszinte hitet. A hegyek elmozdítása nem szó szerint értendő. Ez a kép a lehetetlen helyzetekre utal. A fájdalomra, a megoldhatatlannak tűnő problémákra, a mély lelki sebekre. Jézus azt mondja, aki hisz, az nem saját erejére támaszkodik, hanem Istenre, akinél nincs lehetetlen. Ha van bennünk akár csak egy mustármagnyi ilyen hit, az elég ahhoz, hogy Isten csodát tegyen velünk. Uram Jézus Krisztus, gyakran kicsinek, gyengének érzem hitemet, de te azt mondod, elég, ha csak mustármagnyi hitem van. Add, hogy ne féljek gyengeségeimtől, hanem bátran bízzak benned. Segíts, hogy hitem élő kapcsolat legyen veled, és ne csüggedjek, ha nem látok azonnali eredményt. Te a kicsiből nagyot, a gyengeségből erőt, a kételyből bizalmat tudsz formálni. Növeld hitemet nap, mint nap. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a tigris cápa embriók megküzdenek egymással az anyaállat méhében, és csak a túlélő születik meg. A nagy fehér cápa akár 3 hónapig is el van táplálék nélkül.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Én mézes oldalast hoztam önöknek, az elkészítése viszonylag egyszerű, próbálják ki, érdemes. Hozzávalók 4 személyre: 1 kg sertés oldalas, 1 kg burgonya, 3 evőkanál méz, 3 evőkanál ketchup, 1 kis kanál bors, só, 2 deci vörösbor, 2 deci húsleves vagy víz, 1 evőkanál zsír. A húst megtisztítjuk és 4 egyforma darabra vágjuk és besózzuk. Ezután a mézet, a ketchupöt, a borsot és 1 mokkás kanál sót jól elkeverünk, majd minden oldaláról bekenjük, bedörzsöljük vele a húsdarabokat. A burgonyát meghámozzuk és felkarikázzuk. Egy mélyebb tepsit kikenünk olajjal, közepébe rárakjuk a húst, köré halmozzuk a burgonyát és aláöntjük a húslevest. A maradék ketchupös mézet a húsok tetejére öntjük és meglocsoljuk néhány csepp borral. Letakarjuk alufóliával, forró sütőbe, 180 fokos sütőbe tesszük és közepes lángon sütjük. Gyakran 10-20 percenként locsolgassuk vörösborral és a sülő zsírjával. Ha szükséges, még öntünk alá húslevest vagy bort, vagy akár egy kevés vizet.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Ezen a nyári napon László nevű hallgatóinkat köszöntjük. Hazánkban 23 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1972. Vitéz János esztergomi érsek halála. Előbb Hunyadi Mátyás bizalmasa volt, nagy hatást gyakorolt rá. Később a király ellen összeesküvésbe bonyolódott, és kegyvesztett lett. 1969. Lerakják az útörőváros alapkövét a Balaton északi partján, Zánkán. Veszprém hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Ma még számos érdekes műsor várja önöket. 8 órakor a Konyha főnök ajánlata című gasztronómiai magazinban fedezhetik fel az ízletes recepteket. 9 órától a Média 1 műsorban Szalay Dániel vezetésével a legfrissebb hírek és érdekességek kerülnek terítékre. 10 órakor a Kabaré Plus című műsorban kabaré jelenetekkel és humorral fűszerezett tartalommal találkozhatnak. 11 órától a Pileszó Banpille mély interjúkkal és zenével várja az érdeklődőket. 12 órakor a déli hírösszefoglalóban aznap történt legfontosabb eseményekről értesülhetnek. 13 órától a Back in Time című műsorban Baluval együtt lehetnek egy zenei visszatekintésen. 15 órakor Duplán jó, ahol minden dalnak van egy párnak című műsorban Csák Attila zenei válogatását hallhatják. 17 órától a UK Fever Show-ban Anglia lista vezető dalait hallgathatják meg. 18 órakor az esti hírösszefoglalóban a nap legfontosabb híreit, idézetét, névnapköszöntőt, évforduló naptárt és sporteseményeket fogják áttekinteni. 19 órától egy változatos műsorban versek, esti mesék, kabaré és a nap érdekességei várnak mindenkit. 20 órakor ismét a Konyha főnök ajánlata című műsorban gasztronómiai élményekben lehet részük. 21 órától a Média 1 műsor ismétlése következik, majd 22 órától Duplán jó, ahol minden dalnak van egy párnak című műsorban zárjuk a napot Csák Attila zenei műsorával. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX elképesztő magasságokba lőtt ki pénteken 1,41%-os emelkedéssel 148.632,55 ponton zárva. Ugyanakkor a gazdasági életben egy másik fontos fejlemény is történt, az egykori óbudai gázgyár területén megkezdődik a Duna medrének szennyezését mérséklő első beavatkozás. Mindeközben a versenyhivatal ismét keményen lecsapott egy webshopra, súlyos milliós bírságot szabva ki a trükközésük miatt. Több mint 68 milliós bírságot kapott az ismert hazai fodrászcikk forgalmazó. Ezzel párhuzamosan a paksi atomerőművet veszélyeztető helyzet enyhülni látszik. A Duna vízszintje Paksnál az elmúlt egy napban 3 cm-t emelkedett. Ezzel egyidejűleg országos razzia indult a magyarok kedvenc gájrososainál és ázsiai büféinél, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzést indított a nemzetközi konyhát kínáló vendéglátóhelyeken, a higiéniai hiányosságok miatt milliós bírságokat szabhatnak ki. Ezek az események együtt mutatják a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét, ahol a tőzsdei sikerek mellett a környezeti és fogyasztóvédelmi kérdések is fontos szerepet kapnak. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. A Hobby Rádió hírei szerint a Braille Bizottság, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének konzultatív testülete új elnököt választott Magyar Csaba személyében. Beszámoltunk róla, hogy a 8 tagú testület 1 év időtartamra választotta meg az új elnököt. Emellett olvasható portálunkon, hogy Földesi Bendegúz képviseli Magyarországot a Heidelbergi Parajudó Európa-bajnokságon, aki a férfit Jeijarjes kategóriájának 81 kg-os súlycsoportjában lép tatamira. Kiemeltük, hogy a Sinosz nyílt levelet intézett a magyar kormányhoz, amelyben a kormányzati tájékoztatás akadálymentes hozzáférését kérik a siket és nagyot halló emberek számára. Emellett Fedor Judit, okleveles sportcoach, egy fontos társadalmi témára hívja fel a figyelmet művészetében, a Láthatatlan ösvény című könyvben. A hónap programjában a Mahart városnéző hajójával tett utazás áll a középpontban, amelynek során Budapest és Szentendre látnivalóit csodálhatják meg az érdeklődők. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Hamarosan következnek a hírek, majd folytatjuk műsorunkat.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁVA fesztiválra. Megtartotta első ülését a Roma Kulturális Fórum. Szombaton sok napsütésre van kilátás, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva. Ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebersberg központ. Az oktatás fejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lennet Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. A hírműsorban elhangzott, hogy megszűnik az eddigi tankerületi vezetők megbízatása, a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. Az új vezetőket várhatóan október végén választják ki 5 évre, a mostani tankerületi vezetők is indulhatnak a pályázaton. Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁV csoport a Sziget Fesztiválra, közölte a MÁV csoport pénteken az MTI-vel. Azt írták, hogy a fesztivál idején a hív járatai a Batthyány tértől folyamatosan nagy kapacitással járnak, ami azt jelenti, hogy 6 kocsiból álló szerelvényekre szállhatnak fel az utasok. A sűrített menetrenddel nem csak nappal, hanem éjszaka is biztosítják az óbudai hajógyári szigetre való kijutást és a biztonságos hazatérést, tették hozzá. Kifejtették, hogy a koncertek után 23 óra és 1 óra között átlagosan 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Megtartotta szombaton első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos által kezdeményezett Roma Kulturális Fórum. A kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt emelte ki, hogy a tanácskozáson szó esett egy országos Roma Kulturális Központ létrehozásának lehetőségéről. A Roma Kulturális Örökség méltó bemutatása a tehetséggondozás megerősítése érdekében. Tar Zoltán közölte, a roma kultúrának nem külön világként, hanem a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. Több mint 632 000 utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis 3 nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon. Volt átkelő, ahol 20 kilométeres volt a torlódás, a hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
9: Csak itt, a Hobby Rádióban.
10: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
11: Fővárosban a villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kanyarodni. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot. A Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni, a Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban. A Szent Gellért rakparton lezárták a délfelé vezető sávokat a Rudas gyógyfürdőtől a Szabadság hídig karbantartás miatt várhatóan vasárnap 17 óráig. Ma a munkanap van, ezért a BKK járatai a tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Eörsvezér tér és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik majd karbantartás miatt.
3: Hobby Rádió.
0: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. Ez a reggeli műsorunk második órája. Ezen a reggeli napon László nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg Budapesten 24 fok van, a mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
9: Hobby Rádió!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 8-án László nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A hatalmat, valamint dicsőséget jelentő név szláv eredetű. A László név figyelmes, türelmes, ötletes és találékony személyiség kialakulását támogatja. Ezen név viselői odafigyelnek a részletekre is. Szeretnek a szabadban dolgozni, mert a természet megnyugtató hatással van rájuk. Becézése: Lászlóka, Laci, Lacika, Lacus, Lackó, Laca és Lászlócska. Jeles viselői a névnek: Aracki László énekes, Benkő László zenész, billentyűs, Bétót László lemezlovas, Fekete László erőember, Jusz László újságíró, televíziós, Kabos László színész, Komár László énekes, Palik László kommentátor, Pap László ökölvívó, valamint Szent László árpádházi király. És ön, kedves László! Ezen a napon köszöntjük még Aladin, Alarik, Augustus, Círják, Círjék, Dominik, Domonkos, Domokos, Domos, Domán, Esmeralda, Gusztáv, Hartwig, Zádor, Ágost és Ágosta nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
3: Sziasztok, mi vagyunk!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 8-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességek történtek. 1570-nel kezdünk. Augusztus 8-án 9. Károly francia király engedélyezte a hugenottáknak a regionális vallásszabadságot. Négy helyet jelölt ki a szertartások szabad elvégzésére, amelyek közül a legjelentősebb La Rochelle kikötőváros volt. Folytassuk 1588-al, augusztus 8-án a spanyol armada Sir Francis Drake vezetésével megütközött az angol flottával. Második Fülöp Anglia meghódítására irányuló törekvése meghiúsult, a csata az angolok győzelmével zárult. Folytassuk a 17. század végével, 1690. augusztus 8-án megszületett Mikes Kelemen memoáríró, műfordító, a 18. századi magyar prózairodalom legnagyobb alakja. 1707-ben lett II. Rákóczi Ferenc apródja, s attól kezdve élete elválaszthatatlan volt a fejedelemtől. Részt vett a szabadságharcban, majd a bukás után Rákóczival együtt vállalta a számüzetést. 100 évet ugrunk előre, 1790. augusztus 8-án született Kölcsey Ferenc, a himnusz költője, kritikus, politikus, reformer. Ugorjunk a 19. századra, 1840. augusztus 8-án elnevezték a Pesti Magyar Színházat Nemzeti Színháznak. Folytassuk a 19. század legvégével, 1899. augusztus 8-án A.T. Marshall szabadalmaztatta a hűtőgépet. Ugorjunk a 20. század közepére, 1940. augusztus 8-án született Gregor József operaénekes. Liszt Ferenc Szott, Erzsébet díjas érdemes és kiváló művész, aki pályafutását 1959-ben a Magyar Néphadsereg Művészeti Együttesének énekkari tagjaként kezdte. 1964-től a Szegedi Nemzeti Színház, 1988-tól a Győri Kisfaludi Színház tagja volt. 1976 óta az Operaház magánénekese, 1989-től a Szegedi Nemzeti Színház operatársulatának igazgatója volt. És végül, de nem utolsó sorban, 2000. augusztus 8-án felszínre hozták az H.L. Hanley tengeralattjárót 130 év után. Ez volt az első elsüllyedt tengeralattjáró, a szerkezet 1864-ben merült el. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a Prédikátorok könyve 12. fejezetéből.
1: Emlékezzél meg a te teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jönnek, és még el nem jönnek azok az esztendők, amelyekről azt mondod, nem szeretem ezeket.
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: 2026. augusztus 8-a szombat. Evangélium Szent Máté könyvéből, 17. fejezet 14-től 20. vers. Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így kérlelte őt: Uram, könyörülj fiamon, holtkóros szegény, és sokat szenved. Hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt: Hitetlen és romlott nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig tűrjelek titeket? Hozzátok ide a gyermeket. Jézus ráparancsolt az ördögre, az kiment belőle, és a gyermek azonnal meggyógyult. Amikor Jézus egyedül volt, a tanítványok hozzá mentek, és megkérdezték: Miért nem tudtuk mi kiűzni? Ő így válaszolt: Mert gyönge a hitetek. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok-e hegynek itt, menj innét amoda, átmegy, és semmi sem lesz számotokra lehetetlen. Elmélkedés. A mai evangélium egy nehéz esettel kezdődik, egy kétségbe esett apa kéri Jézus segítségét fiáért, akit a gonosz lélek gyötör. A tanítványok nem tudtak segíteni rajta, ezért az apa végül Jézushoz fordul. A történet mély emberi tapasztalatot hordoz. Vannak helyzetek, amikor minden emberi próbálkozás csődöt mond, amikor a legjobb szándék, az elszántság, a tanult módszerek is kudarcot vallanak, és ilyenkor csak Jézus ereje segít. Jézus pontosan megnevezi a problémát. Hitetlen és romlott nemzedék. Nem a gyermek betegsége az igazi gond, hanem a hit hiánya. A tanítványok sem tudták véghez vinni a gyógyítást, pedig ők már sok mindent láttak mesterük mellett, sok csodát átéltek, de a hitük még mindig bizonytalan. Jézus nem elítéli őket, hanem tanít a hit erejéről. Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag. A mustármag az egyik legkisebb vetőmag, mégis terebélyes fa nőhet belőle. Isten nem nagy szavakat, hatalmas érzelmeket vagy tökéletes biztonságot kér tőlünk, hanem egy pici, de őszinte hitet. A hegyek elmozdítása nem szó szerint értendő. Ez a kép a lehetetlen helyzetekre utal. A fájdalomra, a megoldhatatlannak tűnő problémákra, a mély lelki sebekre. Jézus azt mondja, aki hisz, az nem saját erejére támaszkodik, hanem Istenre, akinél nincs lehetetlen. Ha van bennünk akár csak egy mustármagnyi ilyen hit, az elég ahhoz, hogy Isten csodát tegyen velünk. Uram Jézus Krisztus, gyakran kicsinek, gyengének érzem hitemet, de te azt mondod, elég, ha csak mustármagnyi hitem van. Add, hogy ne féljek gyengeségeimtől, hanem bátran bízzak benned. Segíts, hogy hitem élő kapcsolat legyen veled, és ne csüggedjek, ha nem látok azonnali eredményt. Te a kicsiből nagyot, a gyengeségből erőt, a kételyből bizalmat tudsz formálni. Növeld hitemet nap, mint nap. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!
4: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobbi Rádió hallgatói, Csiki Dámai, sziasztok!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a tigris-cápa embriók megküzdenek egymással az anyaállat méhében, és csak a túlélő születik meg. A nagy fehér cápa akár 3 hónapig is el van táplálék nélkül.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: A nagy melegben fontos, hogy eleget ígyunk, de nem mindegy, hogy kinek mennyi az elegendő mennyiség. A kisgyerekek és az idősek számára különösen veszélyes a kiszáradás. Időskorban csökken a szomjúságérzet. Ezért nagyon fontos, hogy akkor is ígyunk, ha nem vagyunk szomjasak, kortyolgassunk el naponta legalább 1,5-2 liter vizet. Aki aktívan dolgozik, mozog, annak legalább 2-2,5 liter vízre van naponta szüksége, az aktív sportolóknak még akár ennél jóval többre is. Kisgyerekekre nagyon figyeljünk, hogy elég vizet igyanak, legalább 1,5 literre van szükség egy kisgyereknek is. Az anyateljes csecsemőket ilyenkor gyakrabban szoptassuk, a tápszeres csecsemőknek, illetve a 6 hónapnál idősebbeknek pedig kínáljunk rendszeresen vizet. A testhőmérséklet megfelelő szabályozásához az izzadsággal elveszett folyadékot mindenképpen pótolni kell. Megfelelő vízbevitel segíti a veseműködést, az emésztést, és magunk is hamar észrevesszük, hogyha nem ittunk elegendő vizet, hiszen megfájdul a fejünk, nem tudunk koncentrálni, esetleg fáradékonyabbnak érezzük magunkat. De erre van segítség, ígyunk megfelelő mennyiségű vizet, erre a csapvíz tökéletesen megfelelő.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. Ezzezen Ziac 72, Vitéz János esztergomi érsek halála. Előbb Hunyadi Mátyás bizalmasa volt, nagy hatást gyakorolt rá. Később a király ellen összeesküvésbe bonyolódott, eskegyvesztett lett. 1969. Lerakják az útőrőváros alapkövét a Balaton északi partján, Zánkán. Veszprém, egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Hobby Rádió.
2: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Beszámoltunk róla, hogy a Braille Bizottság, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének konzultatív testülete új elnököt választott Magyar Csaba személyében. Emellett olvasható portálunkon, hogy a németországi Heidelbergben rendezik meg a 2026-os IPSA Parahúdó Európa bajnokságot, ahol Földesi Bendegúz képviseli Magyarországot. Kiemeltük, hogy a SINOSZ nyílt levelet intézett a magyar kormányhoz, amelyben a kormányzati tájékoztatás akadálymentes hozzáférését szorgalmazza a siket és nagyot halló emberek számára. Emellett bemutattuk Fedor Judit, a Láthatatlan Ösvény című könyvét, amely egy fontos társadalmi témára hívja fel a figyelmet. Olvasható portálunkon, hogy a Bácsvakok szervezésében augusztusban vízi kalandokra kerül sor Budapest és Szentendre vonzás körzetében. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol további információkat találhat az említett eseményekről és hírekről. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelemes köszön.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Folytatjuk műsorunkat. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai napunk hátralévő részében izgalmas műsorok várnak Önöket. 8 órakor a Konyha főnök ajánlata című gasztronómiai magazinműsorunkkal folytatjuk, amelyben a legfinomabb receptekkel és konyhai tippekkel várjuk hallgatóinkat. 9 órától a Média 1 műsorát hallhatják, Szalay Dániel műsorvezetésével, amely a Média 1 portál podcast műsora. 10 órakor a Kabaré Plus című műsorunkban kabaré jelenetekkel készülünk a hétvégére. 11 órától Pille mély interjúkkal tűzdelt zenés beszélgetős műsora, a Pille Show várja Önöket. Délben a Déli Hír összefoglaló tájékoztatja hallgatóinkat a nap fontosabb eseményeiről. 13 órától Back in Time zenei visszatekintő Baluval, amelyben a legnagyobb slágereket idézzük fel. 15 órakor Csák Attila zenei műsora, a Duplán jó, ahol minden dalnak van egy párja című műsorunkkal folytatjuk. 17 órától az UK Fever Show listavezető dalokat hoz Angliából. 18 órakor az Esti Hír összefoglaló műsorunkban a nap legfontosabb híreit, a nap idézetét, névnap köszöntőt, évforduló naptárt és sporteseményeket fogjuk áttekinteni. 19 órától Vers, Esti Mese, Kabaré, a nap érdekessége című műsorunkkal várjuk hallgatóinkat, amelyben riportok, interjúk és tudósítások színesítik a műsort. 20 órakor ismét a Konyha főnök ajánlata gasztronómiai magazinműsorunkkal folytatjuk, 21 órától pedig a Média 1 műsorát hallhatják Szalay Dániel műsorvezetésével. Végül 22 órától Csák Attila zenei műsora, a Duplán jó, ahol minden dalnak van egy párja, zárja mai napunkat. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Ma egy szép, napsütéses napunk van, a hőmérséklet 24 fok körül mozog, és az időjárás nagyon kedvező. A szél enyhén fúj, 12 km per órás sebességgel, és a napot jól lehet élvezni. Az időjárási kódunk szerint ez egy napsütéses nap, ami remekül illik a mai tevékenységekhez. A következő két napban hasonlóan szép időjárásra számíthatunk. Holnap és holnap után is napsütéses lesz, a hőmérséklet 21 és 35 fok között fog mozogni, és a szélsebessége 24-34 km per óra között lesz. A napsütéses órák száma is bőséges lesz, 9-14 óra között, ami remek alkalom a szabadban tartózkodásra. Az UV index 6 lesz, tehát érdemes lesz védekezni a nap ellen. Az eső esélye 0%, tehát nem kell esernyőt magunkkal vinni. Összességében a következő három napban remek időjárásra számíthatunk, ideális körülményekkel a szabadban tartózkodáshoz. 8 órakor a konyha főnök ajánlata gasztronómiai magazin következik. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Sára voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További kellemes napot kívánok! Ha?

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggel!
1: Csökkent a házi orvosok száma, mérsékli termelését az Audi, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Magyarországon 2010 óta csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már körülbelül 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ennek oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány, több mint 800 településen egyáltalán nincs betöltve a házi gyermekorvosi praxis. Csökkentett termeléssel működik augusztusban az Audi Hungária, igazodva az európai autóipari működési szokásokhoz, közölte az autógyár. Azt írták, a csökkentett termeléssel a villamos energiafelhasználásuk nagyságrendekkel kevesebb, mint az éves átlag. Elkezdődtek a végrehajtói inkasszók a Revoluton, erről e-mailben értesíti a bank az érintetteket. A Revblog emlékeztet, már 3 éve annak, hogy a NAV bejelentette, nem érdemes az adótartozást Revoluton rejtegetni, hiszen onnan is le tudják vonni a pénzt. Ezt megerősítve a Revolut Bank magyar fióktelepe pedig könnyebben hozzáférhetővé tette a bírósági végrehajtóknak is az inkasszó lehetőségét. Egy hazai végrehajtó megerősítette, hogy a rendszerükben már látják a Revolut magyarországi fióktelepét, és megkeresést is tudnak küldeni arra vonatkozóan, hogy az érintett tartozó rendelkezik-e bankszámlával náluk. Idén visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, tavalyhoz képest csökkent a forgalom, az átlagosnál drágább ingatlanokból viszont többet adtak el az első fél évben, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő összesítése alapján a 100 millió forintnál drágább, de a prémiumnál alacsonyabb kategóriába tartozó lakóingatlanok forgalma lendült fel az utóbbi időben. Az élénkülést a fizetőképes kereslettel magyarázták, hangsúlyozva, hogy a drágulás miatt a 100 milliós határt ma már egyre több lakás haladja meg. Az átrendeződés hatására a prémium kategória ma már 300 millió forint körül kezdődik. A szakmai várakozások szerint a magyar dinnyetermelés elérheti a 160 ezer tonnát idén, írja az Agroinform. Ennek mintegy harmada kerülhet exportra. A legfontosabb célpiacok között Németország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia szerepel. A portál arról is írt, a budapesti nagybani piacon már 250 forintos kilónkénti áron is beszerezhető volt a hazai első osztályú dinnye, míg a külföldi árut 150 forintért is meg lehetett vásárolni. A szupermarketekben árult olcsó dinnyével a vásárló jobban jár, a termelőnél viszont nem sok profit marad. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját, az immár 2 évtizedes múltra visszatekintő őszi tudományfesztiválon szeptember 25-én és 26-án több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket. Sok napsütés várható, egy-egy zápor zivatar eleinte keleten, északkeleten és a Dunántúl délnyugati részén fordulhat elő. A szél a Dunától keletre sokfelé élénk lesz, 29-34 fokra készülhetünk.
2: hobbyradio.hu
0: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Fővárosban a villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kanyarodni. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot. A Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni, a Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban. A Szent Gellért rakparton lezárták a délfelé vezető sávokat a Rudas gyógyfürdőtől a Szabadság hídig karbantartás miatt várhatóan vasárnap 17 óráig. Ma a munkanap van, ezért a BKK járatai a tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Eörsvezér tér és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik majd karbantartás miatt.
0: Hobbirádió.

0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a Konyhafőnök ajánlata.
1: Mesdames, messieurs, bonjour, ennyit tudunk önöknek mondani, ismételten csak eltelt egy hét, és az a harci helyzet, hogy mi már konyhai felszerelésbe öltöztünk, kiterítettük ide magunk elé az összes szakácskönyvet, úgyhogy nincs más hátra, mint előre, február hónapban főzni fogunk, és aki úgy döntött, hogy a mai nap folyamán konyhatündér lesz itt mellettem, kiskötényben és nagysapkában, az nem más, mint Szomer Gábor László Vazul.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, egyelőre még angyali szárnyukat nem növesztettem, de hát talán majd ez még a jövő zenéje lesz. Egy biztos, itt van a mai konyha főnökünk is, aki hátozatlanul Nacsa Bóni lenne, és hát a mai napra is van egy jó kis ajánlata az önök számára.
1: Februári kedvencünk a fánk, a szallagos fánk illatos és lágy, a csőrege pedig roppanós, de mindegyik mennyei fahéjas cukorral és baracklekvárral. Szomi már tudja is, hiszen behozta itt nekünk a nagy adagban lévő fahéjat, a baracklekvárt pedig nagymamájától hozta.
2: A farzsankhoz kapcsolódó szokások, így például a busójárás, a jelmezbálok és a nagylakomák többsége általában februárra tevődik. A bálokon, mulatságokon nem csak díszes ruhakölteményekkel, hanem a magyar konyha hagyományos receptjeivel is találkozhatunk. A legtöbb helyen ilyenkor a zsíros ételeket és a bőséges lakomákat kedvelik, hogy jó legyen a tervés és kövére hízzanak a házi állatok is. Az északi középhegység falvaiban húst, pogácsát, friss töpörtyűt, kolbászt és káposztát kínálnak a farzsang idején.
1: A bőséges kínálatban persze országszerte megjelennek az édességek is, és sehol sem hiányozhat a farsangi időszak jellegzetes finomsága, a fánk, amelynek sok helyen mágikus erőt tulajdonítottak, ezért az első süteményt kiszárították, porrá törték, és később gyógyszerként a beteg állatok ételébe keverték.
2: Sokan megőrülnek érte, mégsem sütnek fánkot, mert úgy gondolják, hogy túlságosan időigényes és bonyolult, pedig, ha megismerik a fánksütés csinyát, pinnyát, rájövünk, hogy nem is akkora ördöngőség az egész.
1: Szomi fogja egyébként a tésztát csinálni, én pedig kielvezem a lekvárral és a fahéjjal minden örömét. A farsangi fánk és a csőrege hazai süteményeink, figyelem, de a fánkok természetesen megtalálhatóak más nemzeteknél is. Szilveszterkor a berlini cukrászdák kínálatából nem hiányoz a kifejezetten német édesség, amit lekvárral töltve és cukorral bevonva kínálnak. Rómában Szent József napján ünneplik frittellával, ugyebár ezt az ünnepet ott a leves után eszik, üresen, ha már krémmel is megtöltik, minnye a neve.
2: No, hát ennyit előjáróban arról, hogy mit is érdemes tudni a mai ínyenségünkről, tehát a fánkról. No, de hát, hogy ezen kívül még mivel várjuk Önöket a mai konyhafőnök ajánlatában?
1: Újházi tyúkhúslevessel,
2: sajtos magdalt hússal,
1: hajdina risottóval
2: készítünk szalagos fánkot,
1: és megnézzük azt is, hogy Amerikában a donutot hogyan csinálják.
2: Szóval kuktáskodásra, nömeket főzőskézésre fel, mindjárt visszatérünk, és akkor bele is vágunk az újházi tyúkhúsleves elkészítésébe. Szóval tartsanak velünk!
0: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Egy jó gurmé konyhából nem hiányozhat sohasem egy igazán jó leves receptje. Mi azért itt a stúdióban egyelőre még nem építettünk ki professzionális konyhát, de az 5 éves tervünkben ez szerepel. Minden esetre nézzük azt, hogy mit érdemes tudni az újházi tyúkhúslevesről. E híres magyar étek nevét Újházi Edéről, a híres századelei színészről kapta, aki az érett tyúkdarabokkal, aprólékokkal, jóféle fehér húsdarabkákkal, tésztával és megfelelő zöldséggel párolt leves nagy kedvelője volt. A figyelmes főszakás ezért a mai húsleves első változatával kedveskedett neki, amely Újházi a mester későbbi utasításai alapján nyert el végül mai tökéletes formáját és ízét, sőt, ha a precizitásra törekszünk, be kell ismernünk, hogy eredetileg nem tyúk, hanem kakas levesről lehetett szó, hiszen Újházi Debrecenig is elment, hogy az alapanyagául szolgáló vén kakasokat beszerezze. Mivel azonban a tyúk jóval könnyebben beszerezhető és gyorsabban puhul, mint a kakas, mára ez vált a leves alapjává.
2: Gondolom útközben azt a dalt dúdolgathatta, hogy Debrecenbe kéne menni. Folytatás megismert.
1: Így van, na, miután Szomi beskálázott, elmondom önöknek, hogy 110 percünkbe kerül az, hogy megfőzzük a levest. Nézzük, mi kell hozzá 8 személyre.
2: Kell egy szép hízott tyúk, egy jó 2 kilós meg fogja tenni. Mindenképp szükségünk van még 25 dek a sárgarépára, 10 dek a petrezselyem gyökérre, 8 dek a zellerre, 6 dek a karalábéra, 8 dek a csiperke gombára, egy közepes vörös hagymára, 10 dek a kelkáposztára, 10 dek a friss zöld borsóra, hogyha éppen így szerintem jó lesz azért a mélyhűtött, egy darab zöld paprika szükséges, még kell egy csokor petrezselyem zöldje, 10-15 szem egész bors, gyömbér, illetve só.
1: Miután ezeket kitettük magunk elé, vágjunk is bele a főzésbe. A megtisztított tyúkot kívül belül alaposan átmossuk, majd 2 liter hideg vízben fedő nélkül feltesszük főni. A tetején keletkező habot szűrőkanállal leszedjük, majd ha felforrt, kisebbre állítjuk a hőfokot, és gyöngyöző vízben főzzük tovább.
2: Fél órai főzés után beletesszük a megtisztított, de egészben hagyott sárgarépát, a petrezselyem gyökeret, a zellert, a karalábét, illetve a kelkáposztát.
1: De a tojásban beletesszük a fokhagymát, a gyömbért, a sáfrányt és a fokhagymát, majd a levesbe lógatjuk és lassú tűzön félig lefedve tovább főzzük, de természetesen de a tojás nélkül is jó ez, a lényeg, hogy az íze meglegyen.
2: A maradék zöldséget, a paprikát felkockázva, valamint a gombát kisebbeket egyben hagyva, a nagyobbakat pedig cikkekre vágva, külön lábosban egy kevés sós vízben, vagy éppen csontlében mindeközben megfőzzük.
1: Ha a zöldség és a tyúk is megfőtt, kiemeljük a levesből és hűlni hagyjuk. A tyúkot kicsontozzuk, bőrét eltávolítjuk és a húst vékony csíkokra vágjuk. A levesben főtt zöldséget vágódeszkára rakjuk és szintén vékony metéltre vágjuk.
2: A levest mindeközben a tűzről lehúzva 15 percig pihentetjük, majd nagyon finom szitán vagy ruhán átszűrjük, és akkor hogyan is kell ezt a szép újházi tyúkos levest szépen tálalni? Tálaláskor a leveses csészébe rakjuk a metéltre vágott tyúkhúst, a zöldséget és külön a sós vízben kifőzött házi cérna metéltet, ezután az egészet felöntjük a forró levessel, a tetejét pedig finomra vágott friss petrezselyemmel szórjuk meg.
1: Jó étvágyat! És akkor nézzük tovább, húsban utazunk, sajtos vagdalt húst fogunk készíteni. Nézzük a hozzávalókat, kell 1/2 kiló darált sertéshús, egy nagy fejvörös hagyma, egy darab zsemle, egy tojás, sóbors, majoránna, oregano és 10 deka kemény sajt vagy kockára vágott feta sajt.
2: És akkor ezekből hogyan is készül el a mai sajtos magdalt húsunk? Hát nézzük! Egy tálban keverjük össze a darált húst az apróra vágott vöröshagymával, az úzott fokhagymával, és adjuk hozzá a tojást, a majorannát, a sót, a borsot, és a vízbe áztatott, majd kinyomkodott zsemlét, magyarul, mintha fasírozottat szeretnénk készíteni, eddig az eljárás teljesen ugyanaz. Az így kapott masszát terítsük szét egy zsemlemorzsával mekintett zsírpapíron, formázzuk téglalap alakúra, és fektessük rám a vastagra szeletelt sajtot, tekerjük fel szorosan a sütőpapír segítségével, tegyük át egy tepsiben és előmelegített sütőben körülbelül 50-60 perc alatt süssük készre.
1: Hát nézzük, hogy a húsunk után mit ajánlunk köretnek. Egy pár évvel ezelőtt készült magyar étkezési szokásokat vizsgáló felmérés szerint a burgonya az egyik legkedveltebb és leggyakrabban fogyasztott élelmiszerünk. Nincs sokkal elmaradva mögötte, a rizs sem. Mindkettő önmagában is kellemes és más zöldséggel, például spárgával, spenóttal viszonylag jól kombinálható, könnyen elkészíthető növény, ezért többnyire megelégszünk ezek készítésével, de van, aki ennél többre vágyik, ilyen általában Szomi is mindig kíváncsiskodik, és kipróbálna a sült hús mellé más ízeket is. Már nem csak a Reform élelmiszerboltokban, hanem a nagyobb szupermarketek polcain is találunk olyan gabonaféléket, zöldségeket, amelyekből kiváló alternatív köretet lehet készíteni, és még napjaink egészségkímélő, kiegyensúlyozott, korszerű táplálkozás tudományi elvárásainak is megfelelnek. Ennek egyik ékes példája nem más, mint
2: a hajdina risotto. A hajdinát egyébként sokan árpa gyöngynek ismerik, mind a két elnevezés helytálló, szóval a hajdina risotto. Ami mindenképp kell hozzám, az egy bögre hajdina, egy maroknyi zöld borsó, egy fej vöröshagyma, egy szál sárgarépa, petrezselyem, só, bors, illetve olaj.
1: Mindenekután a Szomi ekkora mag szakértő, nézzük azt, hogy ő hogyan készíteni. A vöröshagymát Szomi fölvágta apróra, dinsztelte egy kevés olajon, majd hozzáadta a hajdinát és megpirította. Ehhez aztán hozzákeverte a karikára vágott sárgarépát, a zöld borsót, néhány percig ezt is pirulni hagyta, majd háromszor annyi vízzel jól felöntötte és fedő alatt, néha meg-meg kevergetve és belegondolva abba, hogy milyen csodásat fog enni, puhára párolta. A tetejét aztán jól megszórta petrezselyemmel, az újházi tyúkhúsleves meg a vagdalt mellé pedig ezt tálalta föl.
3: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Szerelmi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Egészségedre.
4: Egészségedre.
1: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Gombóc Artúr ajánlásával a konyhafőnök desszert tipje.
7: Nézzük azt, hogy Gombóc Artúr kedvenc haverunk mit ajánlott erre a hétre. Szalagos fánkot fogunk készíteni, illetve Szomi úgy döntött, hogy az amerikai rendőrök nyomdokaival lép, és...
8: Megnézzük majd, hogy mi a különbség az itthoni szalagos fánk, illetve az otthoni donut, vagyis az amerikai fánk között. No de hát maradjunk még itthon, kezdjük a szalagos fánkkal, aminek elkészítéséhez

0: Kb. Másfél centi vastagra, majd egy nagyobb pohárral kiszúrok egy kört, egy kisebben meg a kapott kör közepét. Forró olajban kell mindezt kisütni, olyan lesz, mint az amerikai fánk, mégis magyar lesz. A kisült fánkot porcukorba kell forgatni, és miért is szalagos? Hát azért, mert az így kapott fánkot egy szép szalagra lehet felfűzni, és aztán ízlés szerint a szalag mentén elfogyasztani.
1: Vagy egy nyakláncot készíteni belőle, ezt oda ajándékozni valakinek, mondjuk azzal, hogy jaj, milyen ennivaló vagy. Na, Amerikába utazunk, még mindig fánkozunk, és akkor nézzük, hogy mi is itt a különbség a magyar, meg az ottani amerikai fánk között, amit ott donutnak hívnak, ami kell hozzá 50 deka liszt, fél teáskanál só, egy kocka élesztő, 6 deka cukor, 4 deci langyos tej, 7 deka vaj, vagy margarin, 3 tojássárgája, zsíradék a sütéshez, illetve porcukor a szóráshoz.
0: Tehát már most tudjuk azt, hogy az amerikai fánk alapjáraton abban különbözik a magyartól, hogy ebben van élesztő. A lisztet a sóval, az élesztővel, 3 evőkanál tejjel és egy teáskanál cukorral tálba tesszük, jól összedolgozzuk, liszttel megszorjuk, lefedjük és 15 percig kelni hagyjuk. Természetesen nem várjuk azt meg, míg így kijönt a tálból, ugyebár ez az anyag, mert utána a mosogatásnál hát az uraknak meg a hölgyeknek is kellemetlen élményük lesz. Ha megkelt, a maradék tejet, cukrot, vajat és tojás sárgáját hozzáadjuk, majd dagasztó spirállal síma tésztává összedolgozzuk. Ezután meleg helyen a kétszeresére keresztjük, ekkor már akkora, mint egy gömböc, majd átgyúrjuk. 1-2 cm-es vastagságúra nyújtjuk, majd 2 különböző nagyságú pohár segítségével, amellett 3 és 7 centis karikákat szúrunk ki belőle. Lisztes felületen még egy kicsit hagyjuk őket kelni, majd forró zsíradékban kisütjük őket, a végén porcukorral szórjuk meg őket, és megemlékezünk az amerikai rendőrség kedvenc ételéről.
1: Tanulságként levonhatjuk, hogyha időnk hiány vagyunk, akkor jobban járunk, hogyha a magyar változatot készítjük el, mert az élesztő miatt ugye hát az amerikai fánk elkészítése jóval időigényesebb.
0: Innen fogjuk folytatni, és Szomi lassan, de biztosan leeszi a kutyára felaggatott fánkokat. Borban az igazság, ez jön hamarosan.
2: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Borban az igazság.
1: Én úgy gondolom, hogy egy jó kis bor szakértőnek is azért feladná a leckét, hogyha azt mondanánk, hogy egy fánkhoz ajánljon valami bort, bár mondjuk szerintem itt a töltelék, illetve a rávaló ízétől függne azt, hogy mit is ajánlana mi borászunk, no de hát mindegy, mi még ilyen rangban nem állunk. Minden esetre azért mi minden héten elkalauzoljuk önöket Magyarország borvidékeire, és hát ezen a héten a nem annyira ismert, és még mihez képest fiatalnak is mondható Ászár-Neszmélyi borvidékre látogatunk el. A Duna jobb partján az Észak-Dunántúli tájhoz tartozik ez a borvidék, amelyet csak 1977-ben hoztak létre, tehát csupán 31 éves, illetve ekkor kapta vissza az egykor eltörölt borvidéki rangját. Középkori hagyományokkal rendelkező nagymúltú borvidék az Ászár-Neszmélyi, melynek a 19. század második felében az Eszterházi Csákvári uradalom híres ászári mintaszőrészete és pincészete szerzett messze földön hírnevet. Ez a hírnév későbbiekben olyannyira leromlott, hogy a borvidékek sorából is törölni kellett ezt a vidéket. A szőlőtermesztés korszerűsítésével a borminőség jelentősen javult, és ma már újból régi rangjában díszeleg a táj. Általában lankás dombvidék földjekkel tagolva, ez az Ászár-Neszmélyi borvidék. Némely domboldal igen meredeken néz a Duna felé, úgyhogy itt járkálva azért vigyázni kell. Kiegyenlített kontinentális klíma mellett a hőmérséklet közepes ingadozása a jellemzőit, mely viszonylag alacsony napsbesugárzással társul éves szinten. Ez a nedves, hűvös, gyenge és elég ritkán előforduló késő tavasz és kora őszi fagyokkal tarkított klíma az illatokban és aromákban gazdag úgynevezett karcsú borok előállítását teszi lehetővé. Jellemzően csak fehér bor szőlő fajtákat termesztenek itt az Ászár-Neszmélyi borvidéken. Ajánlott fajták a fehér bort adó szőlők esetén a Chardonnay, az Ezerjó, a Riesling Szilváni, a Tramini, az Olasz Riesling, a Rajnai Riesling, a Zöld Veltelini, melyek kiegészítő fajtái többek között a Cserszegi Fűszeres, illetve a Király Leányka. Tipikusan északi borokkal találkozunk egyébként ezen a borvidéken, melyeket általában reduktív körülmények között állítanak elő, így igen intenzív gyümölcsillatot és finom savak gazdag palettáját nyerve kóstolgathatjuk az Ászár-Neszmélyi borvidék kiváló medűit.
2: Köszönöm szépen, én úgy gondoltam, hogy akkor most a fehér borok oltárán fogunk áldozni, hamarosan jövünk vissza, megnézzük azt, hogy a kevésbé konyha tündéreknek, akik természetesen szárnyat növesztettek Szomival ellentétben, milyen sütési technikákra kell felkészülni, ha egyszer véletlenül úgy döntenek, hogy valami csoda folytán bejutnak a konyhába.
0: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Fülcsiklandozó étkek a konyhafűnök ajánlatából.

0: A mai műsor elején Mónival már megbeszéltük, hogy még nekem dolgoznom kell azon a dolgon, hogy szárnyakat növeszthessek a konyhatündérranghoz. Egy biztos, valaki már most is azért büszkélkedhet ezzel a dologgal, hogy mindent tud a konyhában. No de hát, aki nem, azok számára viszont vannak nagyon jó tippjeink.
1: Mégpedig megnézzük a héten azt, hogy mit értünk sütés alatt, hogyha egyszer valakinek azt mondják, hogy na süsd meg, akkor az mit jelent? Az ételek magas hőmérsékleten legalább 180 fokon vagy e fölött történő hőkezelése, zsíradékok felhasználásában ez a sütés. A sütési eljárásokat alapvetően a felhasznált zsíradék mennyisége, a sütés hőmérséklete, illetve a hőközlő berendezés fajtája szerint csoportosíthatjuk.
0: Így például beszélhetünk mikrohullámú sütésről, ekkor ugyanis elektromágneses erőtérbe helyezett anyagok a bennük lévő szabad víz részecskék nagysebességű rezgése során keletkezett súrlódás által melegszenek fel és főnek meg.
1: Ilyen sütést általában fizikusoknak szoktunk ajánlani. Van az infrasütés, a sütés őse, a parázson sütés, amit a modern technika az úgynevezett grill készülékekben elektromos fűtőszálakkal helyettesít. A sütőanyag felületét éri az egyenletes magas sugárzás, így jönnek létre az élvezeti értéket növelő pirult kéregrészek.
0: Miről is van szó, hogyha azt mondjuk, hogy zárt légterű sütés? A hagyományosan sütőnek nevezett készülékben zárt térben történő hőkezelés ez, melynek során a nyersanyag a levegő közvetítésével éri meg a szükséges hőmérsékletet.
1: Aztán van a kevés zsíradékban történő sütés, ez magas hőmérsékleten csak a minimális zsíradék hozzáadásával történik, nyílt tűzhelyen például ilyen a natúrszelet, de a sült zöldség is.
0: És hát ennek ellentéte a bőzsíradékban történő sütés, bundázott ételek, burgonyafélék, egyes tészták készülnek ezzel az eljárással. A sütéshez bőzsíradékot használnak, vagyis a zsíradék bőven ellepi a sütendő anyagokat, a hőmérséklet a sütendő anyag jellegétől függ, de a kevés zsíradékban történő sütéshez képest alacsonyabb a hőmérséklet.
1: És végül, de nem utolsó sorban piríthatunk is, nagyon magas hőmérsékleten kevés zsíradékban történik lényege, hogy a gyors kéregképződéssel akadályozzuk a víztartalom eltávozását.
0: Hát reméljük, hogy tudtunk segíteni azoknak is, akik még nem lennének annyira otthon a konyhában, és hogyha hasonló, hasznos tippekre kíváncsiak, akkor tartsanak velünk a következő alkalommal is, hiszen a mi bejáratott konyha tündérünk mindig valami hasznos tippekkel tudja ellátni önöket.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
3: 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A statisztikai hivatal gyors jelentése szerint a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az előző év azonos hónapi értékeket. A jelentés alapján júniushoz képest az árak 1,1%-kal csökkentek. Magyar Péter miniszterelnök az adatok közlése után arról posztolt, hogy 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció. Bejegyzése szerint hosszú idő után először csökkent az élelmiszerek ára. A portfólió szerint 2016 vége óta nem láttunk ilyen alacsony drágulási ütemet Magyarországon. A kedvezőtlen nemzetközi környezetben idén 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintárki konjunktúra jelentése szerint. A kutatóintézet előrejelzése alapján a gazdasági folyamatokat belföldön, európai és világszinten egyaránt befolyásolhatják a geopolitikai fejlemények, a globális gazdasági növekedés emiatt idén lelassul, az euróövezet gazdasági növekedése ebben az évben legfeljebb 0,5% lehet, komolyabb élénkülés csak jövőre várható. Uniós szinten továbbra is rontja a kilátásokat Németország gyengélkedése. Változott a tervezett áramszünetekről szóló ügyféltájékoztatás módja az MVMD MÁSZ áramhálózati Kft. Ellátási területén. A jövőben a tervezett hálózati munkákhoz kapcsolódó áramszünetekről az érintett ügyfelek nem levélben, hanem a postaládákban elhelyezett szórólapos hirdetményekben kapnak tájékoztatást. Társasházak esetében az információk a lépcsőházban elhelyezett hirdetőtáblákon is megjelennek. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quicklink-kel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, így csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. Európa népessége várhatóan csökkenni és öregedni fog, ami kihívások elé állítja a munkaerőpiacot, az egészségügyi ellátást, a gondozási rendszereket és az államháztartásokat is, közölte a demográfiai átalakulásokról szóló jelentésében az Európai Bizottság. A gondozásra, a lakhatásra és a regionális fejlesztésre irányuló célzott politikák révén az EU segíti a tagállamokat a demográfiai változás hatásainak enyhítésében. Általában sok napsütés várható, helyenként, de főként a nap első felében még előfordulhat zápor, zivatar, délután már nem valószínű csapadék. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. 29-34 fok valószínű.

0: Rádió. Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Fővárosban a villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kanyarodni. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot. A Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni, a Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban. A Szent Gellért rakparton lezárták a délfelé vezető sávokat a Rudas gyógyfürdőtől a Szabadság hídig karbantartás miatt váratlan vasárnap 17 óráig. Ma a munkanap van, ezért a BKK járatai a tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Eörsvezértér és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik majd karbantartás miatt.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
4: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Egészségedre.
4: Egészségedre.
0: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádió.

0: óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Kinézek az ablakon, látom a holdat ragyogni, érzem a könnycseppeket arcomon lefolyni. Ha itt lennél és megkérdeznéd, mi vajon, csak annyit mondanék, hiányzom, nagyon.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádió.

0: Zombie Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Ha megy

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
7: Bérlakások, diákotthonok épülhetnek uniós pénzből. Magyar fiatal gyilkolhatott Ausztriában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Történelmi változás jön a lakhatásban a miniszterelnök szerint. Magyar Péter egy videóban egyebek mellett arról beszélt, amióta Magyarország uniós fejlesztési forrásokhoz jut, most először indul olyan nagy uniós program az országban, amely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Erre több mint 230 milliárd forintot fordítanak. Azt is mondta, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint uniós forrás jut, ebből csaknem 24 milliárd forint a háziorvosi ellátás fejlesztésére. Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazók figyelmét a Magyar Biztosítók Szövetsége a napokban csődbe került bolgár utazási iroda a Robinson Tours ügye miatt. Azt írták, ha az érintett utazás szervező székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. Jelen esetben a fizetésképtelenné vált utazás szervező bulgáriai székhelye miatt az ügyintézés Bulgáriában zajlik. Nemzetközi konyhákat ellenőriz a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések elsősorban a gyirosz, döner, ázsiai, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre terjednek ki, ahol az eltérő alapanyagok és technológiák miatt kiemelten fontos a higiéniai előírások, az élelmiszerbiztonsági szabályok betartása. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltó karászorulókat a repont automatákon keresztül 2026 első fél évében, közölte a MOHU. A fogyasztók egyetlen gomnyomással támogathatták a Péter Csernyi Alapítvány a betegkora szülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS Gyermekfalvak munkáját. Az első fél évben összegyűlt felajánlásokból a Péter Csernyi Alapítvány egy speciális felszereltségű rohamkocsit szerez be, amelyet kifejezetten koraszülöttek és beteg újszülöttek mentésére terveztek. Egy 18 éves magyar fiatalt gyanúsítanak egy 29 éves férfi meggyilkolásával Alsó-Ausztriában, írja Kronen Zeitung. Az osztrák lap értesülése szerint a fiú a tékvandú tudását használva olyan súlyos sérüléseket okozott a férfinak, hogy belehalt az ütésekbe. A lap úgy tudja, hogy a magyar fiú és a 29 éves bécsi férfi az interneten ismerkedett meg, és abban a szomszédos házban találkoztak, amelyre a fiú a család távol létében vigyázott. Amikor a rendőrök a helyszínre értek, az idősebb férfi súlyos arcsérülésekkel feküdt a földön, de már nem volt életben. A magyar fiút a helyszínen letartóztatták az osztrák hatóságok. Sok napsütés várható, egy-egy zápor zivatar eleinte keleten, északkeleten és a Dunántúl délnyugati részén fordulhat elő. A szél a Dunától keletre sokfelé élénk lesz, 29-34 fokra készülhetünk.
6: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
0: Reklám.
8: Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
6: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
9: Fővárosban a villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kanyarodni. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot. A Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni, a Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban. A Szent Gellért rakparton lezárták a délfelé vezető sávokat a Rudas gyógyfürdőtől a Szabadság hídig karbantartás miatt várhatóan vasárnap 17 óráig. Ma a munkanap van, ezért a BKK járatai a tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Eörsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik majd karbantartás miatt.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
10: Kifekszel napozni a jó időbe, hogy szívj magadba egy kis D-vitamint, és közben mondjuk lepirul a vállad, de hát mi baj lehet? Elég sok. A napozás ugyanis nem csak egy-két napig tartó bőrpírt, meg kellemetlenséget vagy égési sérülést tud okozni, hanem hosszú távú károsodást is a bőrödben. Amikor kifekszel a napra, akkor kétféle UV-sugárzás éri a bőrödet, az UVA és az UVB. Ezek különbözőképpen hatnak a bőrödre eleinte, az egyiktől most leégsz, a másiktól meg pár év múlva ráncos leszel, de mind a kettőre igaz, hogy hosszú távon elég súlyos károkat okoz a bőrödnek a mélyebb rétegeiben. A kutatások szerint már 5 leégés is megduplázza a bőrrel kialakulásának a kockázatát, és ezt a rizikót csak emeli, hogyha gyerekként vagy fiatalon égtél le. A sorozatos leégés ráadásul a melanóma egyik kiváltó oka is lehet, ami az egyik leggyakoribb rákos megbetegedés a fiatalok körében. A melanómáról azt kell tudni, hogy korai stádiumban elég jól gyógyítható, később viszont nagyon agresszív betegség. Jó, akkor majd lassan fogok lebarnulni, vagy elmegyek szolizni nyaralás előtt, hogy ne égjek le. Na most az van, hogy ezek se lesznek megoldások a problémára, ugyanis mind a kettő, a lassú barnulás vagy a szoláriumozás ugyanúgy DNS károsodást okoz a bőrödben, és éppen ezért a bőrgyógyászok megegyeznek abban, hogy biztonságos barnulás nincs. Nyilván nem fogod tudni négy fal között leélni az életedet, és nem is ez a lényeg, hanem az, hogy elővigyázatos legyél, amikor napra mész. Ez azt jelenti, hogy naponta többször kent fel a fényvédőt a bőrödre, illetve ha strandra mész, akkor hagyj egy kis időt a naptejnek, hogy beszívja a bőröd, mert különben egyből lemossa rólad a víz. Viszont a legfontosabb, hogy pár évente menj el bőrgyógyászati szűrésre. Ez egy tök gyors és fájdalommentes vizsgálat, ami viszont életet ment.
6: Hobby Rádió.

este a Schöder Klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Mogács Dániel. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hatházi László. Jó szórakozás!

0: Olyan érzés, mint a gólt rúgtam volna, nem? Mindenki örül, jó estét kívánok mindenkinek. Ősz van, lehet menni kirándulni, mert még jó idő van, használjátok ki. Igazából az első kirándulás egy adott évben mindig húsvétra esik. Miért? A csajok miatt, nem? Van ez az ünnep a húsvét, hogy... Meglocsol, jobb esetben csak meglocsol, esetleg le is hány. És a lányok nem szeretik újabban ezt. Van az édes bosszú, hogy a csajok a tojást nem főzik meg, csak befestik pirosra. Meglocsol, kiveszi a tojást. Elteszi, és az ajtó félfánál oda keni. De nem veszi észre. Felül a biciklire, következő 500 méter alatt teker 6 kilométer, a menetszél megszárítja a zsebében a belefolyt tojást, leszáll.
1: Ez mi az?
0: És letörik. Ez az édes bosszú, de ez már kevés a csajoknak. Húsvétkor el kell tűnni otthonommal, megint jön Lali bácsi, hogy lehányjon. Tűnés, kirándulás. Na most nekem van több lányom is, ők mindig azt mondják, kirándulás lesz, nem locsolkodás. És az idén a rám szakadékot választottuk. Jó hülye név egy szakadéknak, nem? Rám. Mondom, akkor jön anyósom is, mert ha én rám, ő rá is. De tudod, úgy vagyunk a kirándulásokkal, hogy többször volt már ilyen katasztrófa kirándulásunk. Például tavaly elmentünk Tokajba megnézni a Tokaji hegyet. Nem egy nagy hupli. Kis kirándulás, gyanús lehetett volna, hogy a turista jelzés a temetőből indul. Kicsire nem adunk, elindultunk föl, és nagyon flottul ki van táblázva, hogy milyen élővilága van egy ilyen vízmosásnak, ahol haladsz föl a turista jelzésen, más állatok élnek itt, mint a hegy túloldalán, itt van például a kis kinglingbenga, meg a nagy kunglangene, és így olvasod, és egyszer ott van, ön is egy ilyen vízmosásban jár. Abba a pillanatban elkezd esni az eső, futás lefelé, nincs idő. A vízmosásban erre, gyerekek, nincs idő, mire fordulsz meg, már kimosta a lábadat a víz. Úgyhogy a gyerekekkel egy olyan 40 percig álltunk félpucéron a ravatalozóban. Mert az asszonyok megkapaszkodtak egy fatörzsben. És egyszer lejön egy sárlavina, mondom, megjött anyátok. Tudtam, mert a sárlavina így a hajába csatot megigazította, ő volt az. Úgyhogy ezért, hogyha valahova elmegyünk kirándulni, én fogom az útikönyvet, gyerekek, megnézem, mit ír. Rám szakadék, azt írja, alulról fölfelé kell végigmenni rajta. A hegymászók nem attól híresek, hogy le tudnak jönni a magasságból. Egy. Kettő, játszóruhába gyere, gyökér. A taknyodon fogsz lecsúszni. Három, ha már fölmentél, oldald gyelere a sétányon, hogy a többi gyökér is fel tudjon menni. Elindultunk, hát a dömösiek, mert onnan kell indulni, a dömösiek nagyon jól tudják, mit jelent, hogy húsvét. Már a dömös táblánál ki volt téve behajtani tilos, menjél haza, ne gyertek ide. Minden utcán behajtani tilos tábla volt, ehhez képest még a templomban is parkolt egy mert a magyar ember úgy van vele, aki indokolatlanul 30 méter gyalog megy, az csavargó. Mancika, menjél még, menjél, Mancika, menjél a sorompóig, várján, állítsd le, megnézem, hát, ha fel lehet nyitni. Itt megállunk. Ha fel lehetne nyitni, beállna a rám szakadékba, hallod? Tele az egész falu, kiszáll a család. Mi a anya ilyen nehéz? A kaja, együk meg gyorsan. És kirándulás. Úgy hidd el, tele volt a természet. Nem lehetett beférni a rám szakadékba, dugó volt benne. Stau. Ugye azt írta az útikönyv, hogy játszóruhába gyere gyökér, ehhez képest ilyen rózsaszín pinabarbik jöttek. Magas sarkú papucsba, flitteres pólóba, hóna alatt kutya. Pekingi paloták kutya, külföldi. Megmutatjuk neki, hogy milyen szép országban él. Ilyeneket tele a szakadék, de ilyen sejem rambók, tudod? Öftáskába 10 sör. Mondtam, ne ide jöjjünk, meg nincs térerő. Mit fogunk itt csinálni? Ott cigizik benne, az természetben természetesen kell viselkedni. Nekem az természetes, ott gyújtok rá, ahol akarok. És tele van velük a szakadék. Na, a dugóban elpattan a cérna, mert ideges vagy, mert elfogyott a cigid is. És egy ilyen bitumen szarvas, Ez a panel lakó, akinek életében eddig az volt a legnagyobb kaland, hogy egyszer elromlott a lift, az gyalogmentem fel az ötödikre. Egy ilyen azt mondja a feleségének, Ica, ide figyelj, itt hagyjuk ezt a sok gyökeret, fölmászunk a sziklán addig. Ott van az a lián, látod? A tarzányos filmben volt ilyen, azt ott megfogjuk, átlibbenünk oda arra a sziklára, ott lejövünk, itt hagyjuk a majmokat. És elkezd mászni fel a fejed felé. A profi már nyitotta az ernyőt, ne rám, meg ne rám, jaj, mi lesz itt. Megy föl, és az a gáz, hogy olyan sűrű van alatta a lakosság, hogy ha esik, nem tudsz odébb ugrani, ezt tudod te is. Csúnya halál beszorulni egy seggbe, és így félsz. De felmásznak, flottul addig, anya megfogja a liánt szakszerűen. Hölgye ki az elsőség, puf! Apa elrúgja, anya nem ilyen liánhoz volt szokva. Kicsúszott a kezéből, és jött le ránk. Szerencsére elkapott egy fatörzset, fejjel. Nem jött tovább, következett apa, és beesett a tömegbe. De úgy képzeld el a tömegbe esést, mintha lenne egy marék ropid, és így egyet visszadugná, hogy pagy, befért. Beesett a gyökér közénk, és így néztük, hogy üssük meg. De nem tudtuk, hogy ki az, mert itt... Lehet, ő mondta, üssük meg. Ez volt az első baleset. A második baleset a következő dugónál volt. Egy ilyen félpucér gyerek. Ja, hogy miért volt félpucér? Ez nagyon fontos. Ugye vannak a tetkósok, ha eddig vannak varva, válig, akkor atlétába jönnek. A csajoknak van ez a keresztcsonti minta. Hát én nem tudom, állítólag az ilyen lányok gyengék a szexbe, és hogy a pasi ne unatkozzon közben. Nem tudom. Nekem is volt egy tetkós csajom. Azt mondta, fenekén van egy sárkány. Hát mondom, szerintem olyan, mintha mellé töröltél volna a papírral, de... Az varratott magára ide-oda mindent, az egyszer betelt. Na, akinek eddig van, mondom, atléta, viszont ha a hátadra varratott keresztből József város, neked félpucéron kell jönni. És úgy is jössz, de a melbimbód úgy áll, hogy üveget lehetne vele karcolni, de... És hát ő is ideges lett a következő dugóban. Észleli, hogy a szakadék fölött átível egy korábban kidőlt fatörzs. Kaland! Fölmászok, és mászik fel a következő hülye a fejünk fölé, be középre, leszól a csajának, Irma, csinálja a képet a Vaj, a tetkó, báj! Vaj, az arcom, báj! Vaj! Ahogy előveszi a fényképezőgépet, ez addig ott feszít. Megnyomja a gombot, és ezek az új gépek nem egyet villannak, hanem egy kicsi, még egy kicsi, puff, egy nagy. Na, a Sejem Rambónak telement a szeme fotonnal. Hanyat! Yeah! Akkor már okosabbak voltunk, stage diving, nesze neked! Puff. Mondom a csajnak, na most csinálj nekem egyet róla az a***re. Nem csinált, irigy volt. Mindegy, simán fölmentünk, ugye az is benne volt az útikönyvben, hogy oldal gyere le, ne ott, ahol a többi még fel akar menni, mert nem tudnak. De milyen a magyar ember? Mi? Hogy oldalt menjünk, eltévedjünk, megegyen a medve? Itt megyünk le, és ezen a sáros, agyagos talajon nem úgy van ám, hogy majd itt megállok pihenni. Elindultál, lemész. Yeah! 5 órán át ezt néztük. Elfáradtunk, visszafelé oldalt jöttünk le, ahol az útikönyv javasolta, sétálunk le, látom, hogy egy ilyen 35-ös bulémiás csatakanca, ez a túlbarna túlszőke, úgynevezett pirított ribanc, így... Jaj, anyám, hallanám, ilyen csúnyán beszélek. Ott hezitál, így pókjárásba a szakadék peremén. Mondom. Mi a program? Azt mondja, hogy hát, hogy így lemenjen, ne menjen, nem tudom. Hát mondom, én tudom, mert azok ott lenn, nem hobbitok, nem azért picik. Nem ment át neki. Azt mondja, hát ők is lementek valahogy. Mondom, jönnek fel, nehogy már. A repülő, mikor fölmegy, nem megy össze. Az olyan messze van. Hát nem tudom. Mondom, pedig jó lenne tudni. Hát azt hiszem, lemegyek pillanat. Gyerekek, gyertek, itt van még egy hülye. Nem ment le, hallod? Nem ment le. Ha nézik, akkor nem. Úgyhogy jó volt a kis kirándulás. Annyi, hogy most őszi kirándulás, és kérdezték a gyerekek, hogy hova megyünk. Hát mondom, a Hortobágyra. Nem olyan nagyon kalandos, de ha eltévednénk, felállok a vasúti töltésre. Ott a város, semmi baj nem lehet. Úgyhogy ennyit most így a húsvétról, mert hogy nem az következik, hogy hol van még húsvét, majd karácsony után, akkor mi lesz, halálra eszed magad, ne nézzél te is. Most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk Kis Ádámmal.
2: Aki még hátra van, Kis Ádám, Mogács Dániel és Csenki Attila. A reklám után folytatjuk.

Köszönjük szépen, képzeljétek, Kovács András Péterrel, aki egy másik ismert humorista, Csenki Attila mellett. Brüsszelben voltunk, mert meghívtak minket oda fellépni, hát nem a belgák vagy a vallonok, mert az nehéz lett volna, az ott élő magyarok, és gondoltam, hogy kis tréfa jár nekünk, kimegyünk az utcára, és ha jön egy ilyen kérdező íves csávó véletlenül, akkor mi addig, amíg lehet, azt fogjuk mondani, hogy ui. Mert ott is van biztos ilyen, gondoltuk. Ó, 50 métert nem mentünk az utcán, jött egy ilyen nagy fehér kereszt, kék pulóveres csávó kérdőív a kezében. Excuse me, sir, I'm going to be in the morning. Ui. Oh, a negyedik oldalig bírtuk, hallod? Akkor ránéztem Kovács András Péterre, annyira túljátszotta a szerepét, hogy mint a buta ember így még szájról olvasta is, hogy... Ránéztem, elröhögtem magam, mondtam a csávónak angolul, hogy bocs, egy büdös szót nem értettünk az egészből, András még rátett, hogy sok szerencsét a munkádhoz, és ott hagytuk a járdát, mint egy darab kutyaszart. Nagyon jó volt. Aztán mi volt még? Ja, itthon megváltozott a parkolási rend. Nem tudom, nektek feltűnte, nekem nagyon, mert én profi vagyok, én haterőt nem jövök be a városba a kocsival, nem fizetek nektek. Erre megváltozik, 8-ig kell fizetni, nekem meg nem szólt senki. Fél hétkor vidáman leparkolok, elintézem a dolgom, jövök vissza egy fél óra múlva, két ilyen műanyag rendőr ott eszkábálja föl a kerékbilincsen. Mondom, mi van gyerekek, nincs családotok, túlóráztok, mi van? Tartottunk egy rövid szemináriumot egymásnak, a családon belüli szaporodás káros genetikai hatásairól. De a végén kaptam egy Mikulás csomagot, mondom, ebben mi van, kiveszem, csekk! Ketté téptem, oda mentem a saját kocsimhoz, szevasztok!

0: Fogadjátok szeretettel a Sóder Klub színpadán Magács Dánielt!
1: Nem tudom, ki mennyi állatfilmet néz mostanában, tehát most már a mai tévénézőnek az, hogy mondjuk a tapirka eszik, alszik és szarik, ez így már unalmas. Nekünk most már akciófilmet kell csinálni az állatfilmekből. Ezért a Serengeti Park oroszlányairól szóló filmnek nem az a címe, hogy az oroszlánok, hanem az, hogy Szuperfalka. És akkor megjelenik James az oroszlán, a Szuperfalka hím tagja, aki csodálatos, föl van tupírozva a haja, mint Demién Rózsinak. Ki van húzva a szeme, mint a stylistunknak. Tökéletes, de mielőtt megcsodálhatnánk az állatot, egyből lényegtelen információk tömkelege jön ki itt oldal. Tehát, ha az oroszlán a tappancsával rálép a fűre, az valóan hány kilózsúl nyomást fejt ki? Ha kipattan ott a körme és átdől a fű alatt meglapuló pajort, az a pajor, aminek egyébként a latin nevet hibiscus maskus, hány óra alatt vérzik el? Vágókép a pajorról. Aztán, mivel az oroszlán egy halk állat, vajon egy mai biztonsági őr a plázában észreveszi, ha belopózik-e? Hány százalék erre az esély? Ha belopózik, vajon lop-e valamit az oroszlán? Ha lop, mit lophat egy oroszlán? Mi lenne, ha az oroszlán autó lenne? Tehát ezek az érdektelen kérdések, majd utána megint visszakapjuk James-t, amint megy, és kiszúrja a zsákmányállatát. Károly a kafferbivaj.
2: Egyben a kaffer nem egy túl okos állat, és az se segít neki, hogy benne van egy nagy adag nyugtató. Azért, hogy kellőképpen elkaphassa majd James. Meg hát az is egy óriási probléma, hogy nem a füvet rágja, hanem a nyelvét. Talán ez is a nyugtató hatása, de az biztos, hogy a nyugtató hatása, hogy a körülbelül egy méterre álló, tátosszájú, véresszájú oroszlánról nem jut eszébe, hogy az nem az édesapja, hanem az ellensége. De aztán kis idő múlva észreveszi, megijed. És elkezdődik a futás. És ebben a pillanatban a mai videótechnika összes vívmányán keresztül megcsodálhatjuk, tehát láthatjuk béka perspektívából, madártávlatból, az elefánt szemszögéből, az elefánt segjukának a szemszögéből ezt a küzdelmet, olyan szinten összevágva, hogy behánysz tőle. Tehát így megy az oroszlán, a kaffer, oroszlán, kaffer, oroszlán, kaffer, tücsök, elefánt, tücsök, oroszlán, kaffer, tücsök, oroszlán, kaffer. Megy az őrület. És megy az őrület, majd belassul a kép, ugyanis utolérte áldozatát James. És lassú zenére elkezdődik a haláltusa. Tán, tárarára, tán, tárarára, tárarára. És igazából az a probléma, hogy már ilyen nagyon furcsa dolgokat képzelünk ebbe az egészbe bele, nem? Vannak kisebb állatok is a Serengeti Parkban. Ilyen például Sándor a sas. Sándor. Sándor valami hihetetlen magasan repül. Hihetetlen nagy sebességgel. Ő se tudja pontosan, hogy mennyivel, de hála a jó Istennek, a bal szárnya alatt mindenki van írva. Ötször. Repül. Borzasztó gyorsan, sőt, még inkább lendületet akar venni, egyre gyorsabb, és mi mindezt egy centiről láthatjuk az arcát neki, hogy lassan elhagyja a saját fejbőrét, de még rágyorszik, nyomja, nyomja neki, nyomja, majd a kamera bemegy a tollak közé, láthatjuk, hogy majdnem leszakadnak a tollai, láthatjuk a tollaiban kapaszkodó tetűt, nyomja, James, nyomja! Nyomja, mint az őrült, nyomja, mindent látunk, csak egy valamit nem látunk, azt az 50 kilónyi kamerát James hátán, mert az ugye ott van, nem James, hanem a sas, de tök mindegy. Ott van, aztán természetesen a sasnak is van egy zsákmányállata. Peti pocok. Hát, Peti pocok végtelen nyugalommal szemléli a kék eget. A nyugtatókkal nem szaroztak, kapott annyit, mint a kaffer.

tökéletesen játssza a szerepét, ami abból áll, hogy nem veszi észre maga körül azt a 40 fő stábot. Tulajdonképpen rá is gyújt. Késik a sas. De aztán csak megérkezik a sas. Hatalmas karmával átszúrja a kis pocok hasát. De se érdekli. És az utolsó gondolata pedig... Aztán föláll a

Hát ennél azért szebb halált érdemel. Na most továbbra is állatokról lesz szó. Vannak a berepülő bogarak, erdő mellett lakunk, és mindenféle állat repül be az ablakon, kutya, ló, macska, de inkább a bogarakról beszélnék most. Minden állatnak teljesen külön egyénisége van. Tehát akivel a legjobban kicseszett az élet, az a rózsabogár, mert nem elég, hogy nem tud járni, de cserébe repülni sem. És rohadtul csillog. Tehát az összes olyan madár, ami szereti a bogarat, egyből oda megy, hogy jaj, meg hova csillogsz, kicsávó, gyere csak ide. Na most, van még egy kisebb hátránya, iszonyatosan buta. Tehát ő az, hogyha berepül a lakásba, akkor se tud kitalálni, ha lebontom az összes falat. Az alaprajzban maradt, tehát nagyon buta. És hát ő az, aki így repül be. Illetve ki, mert már benn van. Aztán van ennek a társa, hasonlóan nagy, egy kicsit okosabb, tehát ő legalább tudja egyenletesen menni, egyenesen. Az a szarvas bogár, a szelíd motoros. Akkor, hát van a mi a születélt erre a földre kategória első helyezettje. A pici légy, ami egy milliméterrel lebeg a szemed előtt. Ez a... Nem tudsz vele mit csinálni, oda kéne rá figyelni, mert közölni akar valamit. Hé, b***eg, hol vannak a lékegyek, figyeljél már oda, kidüglenek a jeges medvék, köcsög! És ez nem vicces, ezt komolyan üzenném. Van a légy, a normális nagy légy, ugye? Hát aproli, berepül. Ránéz a húsra. Aztán, hát vannak a szúnyogok, ugye? Az egyik a lószúnyog, ő a leglazább, a kedvencem bejön. Oda mész hozzá, hogy segítsél neki, hogy kidobjad az ablakon. Leszakadt három lába, de látszik az arcán, hogy nem érdekli. Vigyel meg, van még három. És... És végezetül pedig a bérgyilkos, a szúnyog.

0: Te meg közben a sötétbe. Hol a rohadt anyában vagy? És befejezésképpen pedig egy történet. Utaztam a vonaton, velem egy kabinba egy nagyon kulturált, nagyon jól szituált hölgy, és annak a nagyon jól nevelt, szintén nagyon jól szituált kicsi gyereke, mind a kettő ilyen segjukszájú. És velük szembe pedig egy nő, akinek iszonyatosan nagy, vörös orra volt. És látszik, hogy a látvány sokkolja a gyereket, de ő kulturált, ezért nem akar semmi rosszat csinálni, viszont így nézte. Majd megszólította az anyját. Anya, a néni órát majd otthon megbeszéljük. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Bogács Dániel. Bogács Dánielt láttuk és hallottuk, aki nem csak a Soder Club nézőinek lehet ismerős, hiszen ő a Comedy Central sztárja. Képzeljétek el, meghívtak minket vitorlázni a Magyar Nagyhajós Tengeri Bajnokságra, és Ádám mondta, hogy kis Ádámról van szó, hogy ő már sokat vitorlázott. Hát mondom, jó, akkor menjünk. De olyan viharba keveredtünk, hogy így a kezembe volt a kólásdoboz, inni akartam, és úgy megdőlt a hajó, hogy ezt csináltam. És nem jött ki semmi, mert függőleges maradt az egész. Nézem, mondom, mi történt? Megint megdőlt a hajó, puf, ki minden. Úgyhogy elég veszélyes volt. Ádámka kicsit rosszul érezte magát. Ilyen zöld szint vett magára, egy rejtőzködő szín. Napszemüveg kapuszni, és így ült a hajó végébe, így. Mondom, ez kiesik, a cápa így piszkálja félre. Nem. Fogadjátok szeretettel kis Ádámot.

Köszönöm szépen. Én azért jelentkeztem a Csillag születikbe, mert köszöntöm a zsűrit, mert van egy produkció, amit hát szeretném, ha megszületnék vele, mint Csillag. Én tudok galambul. Figyelj csak, ez már a produkció, jó? Úgyhogy légy szíves, vedd komolyan. Tehát galambot fogok utánozni, mármint nem fingani fogok, nem kell félreérteni, hanem galambot fogok utánozni, és hát szeretném, ha az RTL megszülne, mint Csillag. Tehát figyelem. Elrepülés. Tovább mentem. Hát innen szeretnék gratulálni az U20-as válogatottnak, akik, hát szerintem a tapsom fele az legyen az övéké az elején, jó? Nem most, az elején, amit kaptam. Osszuk be, jó? Osszuk be, sokan vannak még. De lehet, hogy minél lentebb megyünk, annál jobbak vagyunk. Ezen gondolkodtam. Tehát U3-ba. Mekkorák lennénk ott, ülne a mondat, hogy fussatok gyerekek. Mindegy. Nem, oviba. Passzolj, passzolj. Én a jobbodával szemben lakom, és minden reggel 8-kor. Passzolj! Passzolj! Passzolj! Felülök az ágyba, és kussolj! Kussolj! Kussolj! Passzolj! Kussolj! Ez van. Szembe velem építkezés van. Van a daru. Tetején ül a darus. Onnan irányít. De tényleg magasan ül, vagy mit tudom én, 60 méter. És gondolom van nekik valami walkie-talkie, de valamikor elszakad a cérna, így kinyílik a

Az volt külön közlemény, kapaszkodjál, ha 20 000-essel, vagy annál nagyobb címlettel szeretne fizetni, előre jelezze. Azonnal hívtam őket, mondtam, hogy én 2 20 000-essel szeretnék fizetni, nincs kisebb, megdöglött, nincs kisebb, vagy arra tippelek, hogy ez, hát ez csak az 54 000-es bácsinak szól. Tudjuk, hogy mi van. A plakátra ismertek fel, az durva volt, jött egy csávó szembe, azt mondja, állj csak meg, megállok. Csinálj így. Ő az. Olyan tévén van, hogy, tehát, hogy tévé, és fut a információs sáv alul kéken, hogy ez a három betű, ez a PC, ez a under PC, ez az alsó PC, hogy kiírja, hogy milyen műsor megy éppen, és oda kapcsolok, kiírja információ, gyilkos számok, és mi történik? Csaj húzza a kenót, 45. 65. Ha ott kapcsoltam el, hogy 87. Anyádat. Liptai Klaudia levetkőzött, hát többek örömére, kevesebbek bánatára. Nem tudom, nekem ez a PR tevékenység nem tetszik, tehát, hogy már 3 hónappal előtte meg volt PR-ezve, hogy ő most már aztán levetkőzött, és még utána is. Amikor levetkőzött, elkészültek a szexi képek, akkor egy kosztümben a napilapokban így tépte szét boldogan a szexi képeket. Ezt nem engedélyezem. Hát jókorú teszed be, mert ha az lenne a bolyban, hogy így Liptai Klaudia mesztelenül így, akkor elhiszem, hogy nem engedélyezi, de nem ez van. Celebekről még. Sebestyén Balázsnak megszületett kisfia, úgy hívják Bennett. Azt kérdezték tőle, miért? Azt mondta, ebből 3 darab van az országban. Hát ilyen erővel legyen anya, mert abból csak egy van, nem? Tehát ez a Sebestyén anya. Azt javaslom, legyen Triceratops, az már ki is halt. Hát Sebestyén Triceratops. A másik csatornán van egy ilyen, hogy celeb műszak. Hát elkaptam egy részt. Nem kellett volna, azóta izzadok, tehát Smuk Andor szeret szemetet, ami hát szerintem egy 18-as karikát bőven elbírt volna. Ő picit ilyen ogrés, ilyen srekkes felsőtest, tehát legyen Shrek Andor innentől, jó, tehát maradjunk ennyibe. Úgy volt, mint valami balettos a szemétér. A legnagyobb az Ernyei Béla volt, aki a** pulóverbe vágott disznót. Hú**osz sába. És így mondja, ott kapott mellé egy ilyen vágót, vagy hogy hívják azt a... Böller, köszönöm szépen, ülve könnyű, és kapott egy ilyen böllért, az volt a legnagyobb figura az egész műsorban, Laci, úgy hívták Laci, mondja Béla a pulóverbe, hogy jaj, és ez a disznóknak nem fáj, hogy... Hát mit Béla, hülye vagy, levágjuk, hát hogy ne fájna, hát te hülye vagy Béla. Van egy havarom, aki gyűlöli a munkahelyét, ha már celeb műszak, és mindig ilyen gázmelókat nézek neki, és küldöm át e-mailen, hogy ide vadpatak szabályzó, meg ilyenek, tehát is semmi értelme. Egyetlen egyre csillant fel a szeme, átküldtem neki, spermadonoráció. Visszaírt, hát végül is az irodába is egész nap a p***omat verem, úgyhogy legyen akkor ez. Most volt nálunk fenn nagyfater megint, hát vonattal érkeztek vidékről, úgy volt, hogy szombat reggel érkeznek keleti pályaudvarra, péntek este csörög a telefonom. Baj van, fiam. Még itt se vagy, nagyfater, mi baj van? Nem tudtuk elérni a korait, csak a későbbivel tudunk menni. Ó, hát mondom, annál tovább alszok. Mikor indul? 4:20. Reggel. Mondom, meg sem merem kérdezni a korait, az 3:50, nem tudjuk elérni sajnos. Úgyhogy mehettem ki 5:10-re a keletibe, nagyon jó volt. Leszáll nagyfater 19 bőrönde, mi volt a 19 bőrönde? Disznóhús. De Pesten az nincsen, azt hozni kell. És így fél órája cipekedünk, mondom nagyfaternak, legközelebb hozzad fel a disznót, pórázom, érted? Ezt majd levágjuk nálam, addig is sétál magától. Nem egyszerű. Alsó szomszédja Micóbá, nagyon nagy karakter a faluba. Micóbá ő, hát ő k***ét totál. Tehát az a lényeg, hogy neki nincsen tiszta pillanata. Tehát ez a amplitudo forever, ez megy non-stop. Kicsit lefagy, mint a k***hoz néha, de szeretem, mert szomszéd. Azt szeretem benne a legjobban, amikor így biciklivel indul haza a kocsmából, holott nem is azzal ment oda, tehát semmi. Bemegy, be***ik, kijön bicikli, nézd már, mi az anyám, fél úton eszmél, hát ez egy bicikli, ez nem az enyém, úgyhogy megy tovább.
Azt szeretem a legjobban, amikor magyar.

0: gáz, megállít mély interjúkra, de úgy, hogy ő már nem bír állni. Múltkor azt mondta, Ádámka, itt jön ez a pici szállt egy ilyen fél perc. Ádámka. Na. Tanuljál, az anyám b***zom meg téged. Tanuljál, mert úgy, hogy... És elmegy, de emberek, várjunk, rájöttem, azért kell tanulni, hogy be tudjunk fejezni mondatokat, nem? Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen! Kis Ádámot láttátok, és én hallottam ott hátul. Ugyanolyan egyébként, tehát igazából mindegy. Volt a Sziget nyáron, Sziget Fesztivál, amiről meséltem, és képzeljétek el, legnagyobb kalandom az volt, lehányt egy német lány. Hát ápoljuk a kapcsolatot a nemzetek között. Brassói apró pecsenyét kértem, Litkai kollégával voltunk, és leültünk egy asztalhoz, szembe ült a csaj, nem gondoltuk, hogy világcsúcs kísérletre készül, hogy... Csendben volt. A pasi a sportsérüléssel feküdt az asztal alatt. És így emeli a porrat. Ez egy megszokott látvány a Szigeten, hogy valaki emeli a porrat. Biztos itt is van, aki már ivott alkoholt. Nem, nincs. Jó, mindegy, akkor elmondom milyen. Így fogja a lány. Hopp! Mert amikor eddig vagy, itt van egy kis csapóajtó, ami nem engedi le a felesleges pálinkát, hanem ráfolyt. De te már szívod be, és így elporlaszt egy olyan 2 centet a fél deciből. Én még ott piszkálom, hogy figyelem a hús-krumpli arányt a brassóiba. Pálinka esik! Nem jött több, és akkor a lány még küzdött bemot az arcába a fél deci. Ezek a labancok nem tudnak inni, ezt már nem lehet lenyelni, ha így vagy. Mert benne van a nagy bugyborék, tudod, és az megfordult, na ő megpróbálta... Rányelt, és rics, így átküldte a fogai között kipasszírozva az én brassóimba, ami nekem onnantól kezdve nem volt szimpatikus. Félretoltam, de a kollégám az csak így nézte a csajokat. Oda lesz, mi van, nem ízlik? Mondom, nem. Kéred? Hülye vagy persze, de szóltam neki, hogy belehányt a német lány, miután megette. Fogadjuk szeretettel a mai este következő fellépőjét, a színpadon Csenki Attila.

0: Köszöntöm Önöket nagy szeretettel! Azt találta ki az egyik haverom, hogy ez az egész sertés influenzát a zöldség és vegetáriánus maffia találta ki, hogy leszokjunk a húsételekről. Én meg már várom, hogy végre jelentkezzen a hentes maffián zöldségbetegségekre, hogy támad a réplepra, meg jön a szilvaéc, és szerintem, hogy Bálint gazda bejelentkezik műholdon keresztül egy ilyen körtefa tetejéről, és megtanítja, hogy hogyan tudjuk részgálicsal kikezelni magunkból a dinnyekankót, mert az már... Hát Máté Kriszta eltávozott most a képernyőről, nem tudom, hogy mit művel otthon a családjával, de azt mondta be még búcsúzásképpen szeptemberben, hogy a sertésinfluenza elleni új ellenszernek mellékhatása nincsen, pár héten belül pedig az is kiderül, hogy hatásos-e. Hogy lehet, hogy addig nem is védoltással kísérleteztek, hanem egy zsák borsóval, és hát az felgethetett hónapokig az abból márda dolgok. Van egy ilyen... Van ez a vicc, hogy a három gengszter béka ül a fágon, egyik mondja brek, második mondja brek-brek, harmadik mondja brek-brek-brek, mire az első lelövi a harmadikat, miért lőtted le, kérdezi a második, azért, mert túl sokat tudott. Ne szenteljünk ennek több időt. Volt egy ismerősöm, az hát dadogós volt, és úgy mesélte ezt a viccet, hogy három gengszter béka ül a fágon. Azt mondja az első, a f***om! És gyakorlatilag már én itt tartok most itt az elején. Na mindegy, Máté Krisztának a másik hölgyhöz kicsit később ér el a hang. Másik kedves Máté Kriszta beszólás nyáron, mert ő volt a fő rémisztő, nyáron azt mondta, hogy holnap nagyon óvatosan menjünk ki a szabadba, mert hetes szintű UVB sugárzás lesz. Én annyira megijedtem, hogy másnap reggel fogtam a kislányom kezét, mondtam, hogy édesem, fogod apa kezét, mondom, fogjad apának a kezét, mielőtt kilépünk az árnyékból, ugyanúgy, mint a zebránál, szétnézünk, hogy elégette már valaki a napon. Látsz-e füstölgő galambokat, cicákat, fogod apa kezét, hogyha a gyerekekkel szaladtok ki az oviból a játszótér, akkor hagyod a többieket, hagyd szaladjanak előtted. Ha nem megy magától, kilököd, de ti nem mész ki a többiek előtt. Egyáltalán azt sem értem, hogy mi az, hogy UVB, az UVA-t, azt csak így átugrottuk, hogy lehet, hogy közben már több tízezren meghaltak, teljesen kivagyok. Azt sem tudom különben, hogy a sertésinfluenza tényleg elkapná az embereket, és tömegével kórházban lennénk, mit csinálnának? Hát egyszerű eseteket nem tudnak megoldani. Nagybátyámat ebédidőben látogattam meg a kórházban, mellette ott feküdt Feri bácsi is, ő is, mind a kettőnek az ölében egy nagy tálca kaja, vagyis hát egy nagy tálca az ölükben, amin volt valami, amit meg kellett enniük. Feri bácsi elkezd egyszer csak hozzám beszélni, hogy fiatalember, nézem át, átvérzett itt a kötés az oldalamon, hogy atyaék, hát az ágy is tiszta, én vérzek, azonnal szóljon az ápolónak, vérzek, és tényleg látom, hogy Feri bácsi vérzik, vonszolom az ápolónak, hogy jöjjön már, hogy nézzenek, hogy itt mi van. Bejön az ápolón, azt mondja, hogy Feri bácsi, hát Feri bácsi az Istenért maga tényleg vérzik, de én most mit csináljak magával? Tudja mit, elviszem az ebédjét, jó? És elvitte az ebédjét, úgy volt valahogy aparasztja már ebédidőben, ne vérezzen itt nekem, meg látogatók is vannak, bele kapja a fánkot, Feri bácsi, jó lesz ez a gyerekosztályon valakinek. Én most olyan problémám volt, allergiarohamom volt pár héttel ezelőtt, hát gyakorlatilag egy éjszaka bedagadt az orromtól fölfelé a fejem, és nem hasonlítottam rám. Elmentem az orvoshoz, aki nagyon pökhendi módon annyit mondott, hogy szerintem ez egy egyszerű madártól allergia. Mondom, hajnal egykor a tévé előtt, hogy mire akar ezzel célozni? Galambokat dugdosok a torkomba olyankor, vagy verebeket nassolok? Hát nem, mi az, hogy madártól allergia? Teljesen kikészít, lehet, hogy túlspilázom egy kicsit ezt a dolgot. Jaj, hát egészen más téma. Most tudtam meg, Michael Jackson, az volt a legnagyobb álma, hogy eljátszassa egy filmben pókembert. Mondjuk szerintem ő nem ezt a piros rácsos ruhát vette volna föl, hanem varatott volna magának még 4 végtagot. És ha már megvan a 8 végtag összesen, akkor el tudja játszani a Lassie hazatért is úgy, hogy ő a Lassie a kutya, meg a gazdája a kisimogatja. Hát azért, na, a szimpátia csúcspontjára jutottunk, úgy látom. Vagy mindenki Jacko imitátor, mert ahhoz elég szarul sikerült azért, hát. Nem tudom. Most meg az RTL Klub egy tévéműsor kedvéért felújította Benkő Dánielt. Én annyira irigylettem rá, hogy rögtön én is elmentem fodrászhoz. Brutális a fodrászom. Egy perc alatt letolja a hajamat géppel, és aztán 10 percet szarakozik azzal a nyakelvágó borotvával, és csak így borotválja lefelé, hátul, amitől ugye erősödik meg a nyakamon is a szőr. Ugye bólogatom, hogy tiszta pipa vagyok rá, hogy... De nem arra gondoltam, hogy szőrös a nyaka. Csak tényleg az állandó félelem, hogy azt látom, hogy egyre nagyobb területeket hódít meg a borotvával, hogy ma úgy kukucskál befelé az ingem alá, és hogy még hova borotválhatna bele a hátamba is, és... Hát én tényleg, én már garbóba vegyek néha, de azt is úgy arrébb húzza. Én attól aggódom, hogy annyira erősre borotválja a hátamon a szőrt, hogy 2 év múlva elmegyek fordászhoz, 1500-ért megnyírja a hajamat, meg fölajánlja, hogy 48 000-ért a hátamat is lenyírja. Hát... Évek óta kedvenc szél, élő egyenes adásban láttam egyszer az angol 4-es TV csatornán az első maszturbációs világnapot. És még milyen pervers közönség, még el sem mondtam, hogy miről van szó. Most itt minden egyes versenyzőnek volt egy saját szponzora, aki minden egyes teljesített perc után fizetett egy X nagyságrend összeget. Én ugyanennyire csöndben maradtam, tehát nincs baj. Ugyanennyire verejtékeztem, úgy idegességemben belegondoltam, hogy ez megy manapság a televízióban, meg az járt a fejem, hogy 16 éves koromban én az akkori osztálytársaimmal ugyanezen az elven mi pénzt kereshettem volna, így, hogy nem kerestem, mi pénzt vertem el, vagy hát ki? És... Hát... Ide. A maszturbálásban semmi kínos nincs, azt az egyesetet kivéve, hogyha hajnal 3 órakor végzed ezt a fotelben ülve a Hitler pornó csatorna előtt, belealszol, ez még nem belealszol, és a kretén kábel TV programozóknak köszönhetően, amikor reggel 8-kor édesanyád ugyanott talál, ugyanebben a pózban, akkor az adott csatornán már nem a pornó megy, hanem az állatok világa. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Bátor ember! Ő egy ilyen bátor ember. Na, köszönjük szépen, Csenki Attilát hallottuk. Köszönöm kollégáimnak, Kis Ádámnak, Csenki Attilának és Magás Dánielnek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este is minket választottak. Isten őrizze meg jó szokásukat. Ha szeretnének minket élőben látni, akkor menjenek ki az utcára, néha ott vagyunk. Vagy gyertek el ide, itt mindig itt vagyunk. Jövő héten ismét találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönjük szépen, jó éjszakát!
0: Tegye már fel az a kezét, aki még soha nem maszturbált. Pincérek. Úgy szerettem volna világéletembe kiszólni a producernek, Kristóf. Ő sem. Senki nem mer jelentkezni. Jó, van olyan, aki már maszturbált valaha? Ezt vágjuk ki.
2: Műsorajánló.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás. A rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Elmondta a Langevent elkötött keretszerződését a miniszterelnökség. A tűzgyújtási tilalomra emlékeztet a katasztrófavédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felmondta a Langevent elkötött keretszerződését a miniszterelnökség. Azt írták, a releváns jogszabály és a vonatkozó szerződés alapján is fennálló együttműködési kötelezettsége ellenére a társaság a mai napig nem tájékoztatta a miniszterelnökséget az ellene indult végrehajtási eljárás részleteiről, így a szerződés nem tartható fenn. A Lancs csoport az elmúlt években az állami kommunikációs és rendezvényszervezési piac meghatározó szereplője volt. A Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó vállalkozások jelentős állami megbízásokat nyertek el. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje. Az egyeztetésre szolgáló honlapon augusztus 14-ig mindenki elmondhatja véleményét és megfogalmazhatja javaslatait. A megújuló vasútvonal menetrendje szerint a budapesti agglomerációt fél óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálják ki, a távolabbra utazók számára pedig két óránként induló interrégió és Eurocity vonatok nyújtanak összeköttetést a Kiskunság városaival, valamint Belgráddal. Több új csatlakozó buszjárat jönne létre, amely a térség településeiről gyorsan elérhetővé tenni a vonatokat. Szeptembertől visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán közzétett videójában. Lucin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosításokat. Másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Arról írtak, idén már több mint 9,500 alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeniük. A csapadékmentes száraz, forró nyár kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye. Meddőségi centrumok számára fejlesztenek mesterséges intelligencia alapú betegregisztrációs és betegtájékoztatási rendszert a Szegedi Tudományegyetemen. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal és az egyetem 18 millió forintos támogatását elnyerő projekt során olyan kutatási eredményekkel alátámasztott koncepciót hoznak létre, amely alapot biztosíthat egy későbbi, klinikai környezetben alkalmazható rendszer kialakításához és piaci hasznosításához. Saját autójával ittasan indult el a fővárosból Gödöllőre egy férfi az ittas vezetése miatt elrendelt rendőrségi kihallgatásra. Útközben megállították a rendőrök, mert nem használta a biztonsági övét. A járőröknek feltűnt, hogy illuminált állapotban volt, ezért megszondáztatták. Ez megerősítette a gyanút, hogy ismét ittasan vezetett. Így a férfi már nem a saját autójával, hanem rendőrautóval érkezett meg a gödöllői rendőrkapitányságra, ahol a korábbi ügy mellett az újabb ittas vezetés miatt is felelnie kellett. Általában sok napsütés várható, helyenként, de főként a nap első felében még előfordulhat zápor, zivatar, délután már nem valószínű csapadék. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. 29-34 fok valószínű.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők. Figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Fővárosban a villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kanyarodni. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot. A Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni, a Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban. A Szent Gellért rakparton lezárták a délfelé vezető sávokat a Rudas gyógyfürdőtől a Szabadság hídig karbantartás miatt, várhatóan vasárnap 17 óráig. Ma a munkanap van, ezért a BKK járatai a tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Eörsvezértér és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik majd karbantartás miatt.
0: Műsorajánló.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
8: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
10: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
11: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Rádió. Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
7: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.
8: Fogalkozni, melyek ki a busztába!

的有

Rosszul aludtam az éjjel, furcsát álmodtam nagyon. Három lányról, s egy láda aranyról, utóbbi egy egész vagyon. Álmomban távoli szigeten jártam, s elindultam a jelölt sziklához, tudtam, hogy ott lapul a kincs. Hozzáfogtam az aranyásáshoz.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Eddig érvényben maradnak a hőség miatti intézkedések a postánál. Megdőlt a hajnali melegrekord pénteken. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. A tartós kánikula miatt továbbra is rendkívüli működési rend szerint látja el feladatait a posta. A társaság közösségi oldalán közzétett tájékoztatás alapján a hőség miatt bevezetett intézkedések augusztus 11-ig maradnak érvényben a dolgozók védelme és a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében. Hétfőn és kedden a nem klimatizált posták 12 órakor bezárnak, a kézbesítők pedig a déli hőség előtt visszatérnek munkahelyükre. A csomagfeldolgozás és kézbesítés lassulhat ebben az időszakban. Pénteken már csak a hajnali melegrekord dőlt meg, lágymányosan 27,2 fokig csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT. A korábbi országos legmagasabb minimum ezen a napon 24,3 fok volt, amelyet Kaphegyen mértek 2015-ben. Az eddigi fővárosi rekordot, 23,5 fokot pedig szintén lágymányosan regisztrálták 2013-ban. Összesen 5,5 milliárd forint többlettámogatást nyújt a kormány a debreceni, a sármelléki és a pécs-pogányi regionális repülőterek működésének stabilizálására, megelőzve ezzel az üzemeltető cégek fizetésképtelenné válását és mintegy 250 munkahely megszüntetését. Az intézkedésről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárca vezető tájékoztatása szerint a közlekedési ágazat átvételekor szembesültek azzal, hogy az érintett regionális légikikötők súlyos pénzügyi problémákkal küzdenek. A vártnál kedvezőbb mértékben 1,2%-ra lassult az infláció júliusban. Ez 2016. novembere óta a legalacsonyabb adat. A statisztikai hivatal szerint júniushoz képest 1,1%-os a csökkenés. A jelentős lassulás az energiaárak csökkenésének a hatása. Az élelmiszerek ára 1,1%-kal mérséklődött. A forint erősödésére reagálva negyedével bővült a használt autók importja Magyarországon idén, állapítja meg a Weltautó. A használt autókereskedelemmel foglalkozó cég értékesítési igazgatója szerint a kereskedők egyes modellek esetében akár 15-20%-kal olcsóbban juthatnak hozzá a használt autókészletükhöz, mint egy évvel korábban. Ez ugyanakkor nem hoz rekordhasznot a kereskedőknek, hiszen a magyar piac kínálati árai is csökkenőben vannak. Több kővel megrakott tuszájt süllyesztettek Romániában a Duna medrébe a Csernavodai atomerőmű még működő kettes blokkjának üzemben tartása érdekében. A román kormány múlt héten készenléti állapotot hirdetett a Duna alacsony vízállása és az energiahiány miatt, pénteken pedig felhatalmazta a villamos energiahálózat üzemeltetőjét, hogy szükség esetén lekapcsolja a nagyipari fogyasztókat. Sok napsütés várható, egy-egy zápor zivatar eleinte keleten, északkeleten és a Dunántúl délnyugati részén fordulhat elő. A szél a Dunától keletre sokfelé élénk lesz, 29-34 fokra készülhetünk.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Kezdjük déli hírösszefoglaló műsorunkat. Ma augusztus 8-a szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg a fővárosban 29 fok van. Ma László hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 8-án László nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A hatalmat, valamint dicsőséget jelentő név szláv eredetű. A László név figyelmes, türelmes, ötletes és találékony személyiség kialakulását támogatja. Ezen név viselői odafigyelnek a részletekre is. Szeretnek a szabadban dolgozni, mert a természet megnyugtató hatással van rájuk. Becézése: Lászlóka, Laci, Lacika, Lacus, Lackó, Laca és Lászlócska. Jeles viselői a névnek: Aracki László énekes, Benkő László zenész, billentyűs, Bétót László lemezlovas, Fekete László erőember, Jusz László újságíró, televíziós, Kabos László színész, Komár László énekes, Palik László kommentátor, Pap László ökölvívó, valamint Szent László árpádházi király. És ön, kedves László! Ezen a napon köszöntjük még Aladin, Alarik, Augustus, Círják, Círjék, Dominik, Domonkos, Domokos, Domos, Domán, Esmeralda, Gusztáv, Hartwig, Zádor, Ágost és Ágosta nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Milyen dolgok van?
3: Hobby rádió.
2: Fogja, akkor én menjetek ki a busztába!
4: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi, bosszantó, ha sehol egy kékli.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 8-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességek történtek! 1570-nel kezdünk. Augusztus 8-án 9. Károly francia király engedélyezte a hugenottáknak a regionális vallásszabadságot. Négy helyet jelölt ki a szertartások szabad elvégzésére, amelyek közül a legjelentősebb La Rochelle kikötőváros volt. Folytassuk 1588-al. Augusztus 8-án a spanyol armada Sir Francis Drake vezetésével megütközött az angol flottával. Második Fülöp Anglia meghódítására irányuló törekvése meghiúsult, a csata az angolok győzelmével zárult. Folytassuk a 17. század végével. 1690. augusztus 8-án megszületett Mikes Kelemen memoáríró, műfordító, a 18. századi magyar prózairodalom legnagyobb alakja. 1707-ben lett II. Rákóczi Ferenc apródja, s attól kezdve élete elválaszthatatlan volt a fejedelemtől. Részt vett a szabadságharcban, majd a bukás után Rákóczival együtt vállalta a számüzetést. 100 évet ugrunk előre. 1790. augusztus 8-án született Kölcsey Ferenc, a himnusz költője, kritikus, politikus, reformer. Ugorjunk a 19. századra. 1840. augusztus 8-án elnevezték a Pesti Magyar Színházat Nemzeti Színháznak. Folytassuk a 19. század legvégével. 1899. augusztus 8-án A.T. Marshall szabadalmaztatta a hűtőgépet. Ugorjunk a 20. század közepére. 1940. augusztus 8-án született Gregor József operaénekes. Liszt Ferenc Szott, Erzsébet díjas érdemes és kiváló művész, aki pályafutását 1959-ben a Magyar Néphadsereg Művészeti Együttesének énekkari tagjaként kezdte. 1964-től a Szegedi Nemzeti Színház, 1988-tól a Győri Kisfaludi Színház tagja volt. 1976 óta az Operaház magánénekese, 1989-től a Szegedi Nemzeti Színház operatársulatának igazgatója volt. És végül, de nem utolsó sorban, 2000. augusztus 8-án felszínre hozták az H.L. Hanley tengeralattjárót 130 év után. Ez volt az első elsüllyedt tengeralattjáró, a szerkezet 1864-ben merült el. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Prédikátorok könyve 12. fejezetéből.
1: Emlékezzél meg a te teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jönnek, és még el nem jönnek azok az esztendők, amelyekről azt mondod, nem szeretem ezeket.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: 2026. augusztus 8-a szombat. Evangélium Szent Máté könyvéből, 17. fejezet, 14-től 20. vers. Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így kérlelte őt. Uram, könyörülj fiamon, holdkóros szegény, és sokat szenved. Hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt, hitetlen és romlott nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig tűrjelek titeket? Hozzátok ide a gyermeket. Jézus ráparancsolt az ördögre, az kiment belőle, és a gyermek azonnal meggyógyult. Amikor Jézus egyedül volt, a tanítványok hozzá mentek, és megkérdezték, miért nem tudtuk mi kiűzni? Ő így válaszolt, mert gyönge a hitetek. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok-e hegynek itt, menj innét amoda, átmegy, és semmi sem lesz számotokra lehetetlen. Elmélkedés. A mai evangélium egy nehéz esettel kezdődik, egy kétségbe esett apa kéri Jézus segítségét fiáért, akit a gonosz lélek gyötör. A tanítványok nem tudtak segíteni rajta, ezért az apa végül Jézushoz fordul. A történet mély emberi tapasztalatot hordoz. Vannak helyzetek, amikor minden emberi próbálkozás csődöt mond, amikor a legjobb szándék, az elszántság, a tanult módszerek is kudarcot vallanak, és ilyenkor csak Jézus ereje segít. Jézus pontosan megnevezi a problémát. Hitetlen és romlott nemzedék. Nem a gyermek betegsége az igazi gond, hanem a hit hiánya. A tanítványok sem tudták véghez vinni a gyógyítást, pedig ők már sok mindent láttak mesterük mellett, sok csodát átéltek, de a hitük még mindig bizonytalan. Jézus nem elítéli őket, hanem tanít a hit erejéről. Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag. A mustármag az egyik legkisebb vetőmag, mégis terebélyes fa nőhet belőle. Isten nem nagy szavakat, hatalmas érzelmeket vagy tökéletes biztonságot kér tőlünk, hanem egy pici, de őszinte hitet. A hegyek elmozdítása nem szó szerint értendő. Ez a kép a lehetetlen helyzetekre utal. A fájdalomra, a megoldhatatlannak tűnő problémákra, a mély lelki sebekre. Jézus azt mondja, aki hisz, az nem saját erejére támaszkodik, hanem Istenre, akinél nincs lehetetlen. Ha van bennünk akár csak egy mustármagnyi ilyen hit, az elég ahhoz, hogy Isten csodát tegyen velünk. Uram Jézus Krisztus, gyakran kicsinek, gyengének érzem hitemet, de te azt mondod, elég, ha csak mustármagnyi hitem van. Add, hogy ne féljek gyengeségeimtől, hanem bátran bízzak benned. Segíts, hogy hitem élő kapcsolat legyen veled, és ne csüggedjek, ha nem látok azonnali eredményt. Te a kicsiből nagyot, a gyengeségből erőt, a kételyből bizalmat tudsz formálni. Növeld hitemet nap, mint nap. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
4: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
1: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
8: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
6: Jó szórakozást!
9: Ma éjjel táncolunk, hát ez a táncol szép. Ma éjjel táncra fel.
10: Egy műsor.
11: I could have spread my wings and done a thousand things.
10: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
12: Ma meg a szombat délután.
10: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Kunyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Tudni valamit és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy a tigris-cápa embriók megküzdenek egymással az anyaállat méhében, és csak a túlélő születik meg. A nagy fehér cápa akár 3 hónapig is áll van táplálék nélkül.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: never change.
1: Nyáron sajnos ugye hiába védekezünk, hiába kenjük magunkat naptejjel, tartózkodunk az árnyékban, sajnos előfordul, hogy néha-néha megkap bennünket a nap, kicsit leégünk. Ilyenkor jó, hogyha vannak kéznél olyan termékek, amikkel tudunk enyhíteni ugye az adott tüneteken. Nagyon sok direkt erre készült terméket találtok a piacon, de vannak olyanok is, amik nem erre vannak preferálva, de nagyon hasznosak tudnak lenni, hogyha kéznél vannak. Nézzünk meg előbb párat, ugye vannak kifejezetten napégés elleni készítmények. Ezek általában ilyen pantenolós, glicerines, aloe verás keverékek. Ugye az aloe vera nagyon jó gyulladást csökkentő, hűsítés, hidratálja a bőrt, a pantenol pedig képes a bőr felső védőrétegét erősíteni, és ugye segíteni a sebgyógyulást. Amik a termékek pedig nem kifejezetten erre vannak így preferálva, de nagyon-nagyon jó szolgálatot tudnak tenni, ezek a különböző aloe verás termékek például, ugye szintén amiatt, ami miatt belekerülnek a különböző keverékekbe, hogy önmagában nagyon jól hűsítenek, hidratálnak, segítik a sebgyógyulást, illetve még ezen kívül, hogyha nem ilyen hólyagosodással járt például a napégés, akkor nagyon jól tudnak hidratálni, illetve nyugtatni a különböző körönvirágos krémek is.
2: Hobbi Rádió!
3: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobbi Rádiót. We'll be right back.

0: Nagyon szépen köszönjük. Természetesen senki nem megy sehová, hoztunk még szép dolgokat. Mosolyod úgy is elé.
1: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1172. Vitéz János esztergomi érsek halála. Előbb Hunyadi Mátyás bizalmasa volt. Nagy hatást gyakorolt rá. Később a király ellen összeesküvésbe bonyolódott, és kegyvesztett lett. 1969. Lerakják az útörőváros alapkövét a Balaton északi partján, Zánkán. Veszprém. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. Magyarországon idén eddig csaknem 10 000 szabadtéri tűz pusztított, mintegy 96 négyzetkilométernyi területet emésztve fel. Ugyanakkor a kormányzat fontos döntéseket hoz a jövőre nézve, hiszen Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy gigászi lakásprogram indul Magyarországon, és hatalmas változások jönnek az orvosi rendelőkben és iskolákban is. Ezzel párhuzamosan a politikai életben is fontos események zajlanak, hiszen elkezdődött a Tisza parlamenti frakciójának ülése, ahol arról döntenek, kit jelölnek köztársasági elnöknek. Mindeközben a gazdasági életben is érdekes fejlemények történnek, hiszen a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2695 pontos, 1,4%-os emelkedéssel 108,52 ponton zárta a pénteki napot. Ezzel egyidejűleg a környezetvédelem területén is fontos lépések történnek, hiszen megkezdődik az egykori óbudai gázgyár területén a Duna medrének szennyezését mérséklő első beavatkozás. Továbbá a Duna partján található rákkeltő szennyezéssel érintett partszakaszt lezárják. Ezek az események együtt mutatják, hogy a gazdaság és a politika szorosan összefonódik, és a kormányzat fontos döntéseket hoz a jövőre nézve. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Én továbbra is Brian vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Ma egy csodálatos napsütéses napunk van, a hőmérséklet 23 és 33 fok között változik. A naplemente este 8 óra 8 perckor várható, míg a napfelkelte már hajnal fél hatkor bekövetkezett. Az UV-index 6, tehát érdemes vigyázni a bőrünkkel. A szélsebesség elég enyhe, 9 km per óra, és az északi irányból fúj. Az eső esélye 0%. Tehát nyugodtan tervezhetjük a szabadtéri programokat. Holnap a hőmérséklet kissé csökken, 22 és 33 fok között lesz, de továbbra is napsütéses idő várható. A szélsebesség is kissé csökken, 25 km per órára, és az északnyugati irányból fúj. Az UV-index továbbra is 6, tehát továbbra is vigyáznunk kell a bőrünkkel. Az eső esélye továbbra is 0%. A harmadik napon, azaz holnap után, a hőmérséklet ismét emelkedik, 23 és 36 fok között lesz, és továbbra is napsütéses idő várható. A szélsebesség kissé erősödik, 26 km per órára, és az északkeleti irányból fúj. Az UV-index továbbra is 6, tehát továbbra is vigyáznunk kell a bőrünkkel, az első esélye továbbra is 0%, tehát remek idő lesz a szabadtéri programokhoz. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 13 órakor a Back in Time című műsorunkkal folytatjuk Baluval. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Brian voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További kellemes napot kívánok!
1: Hobby Rádió. Értünk szól!

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Áldozatokat szednek a szabadtéri tüzek, több felhasználó számláját is zárolta a Revolut. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Múlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, amelyekben 3 meghaltak, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta, idén eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Tűz volt a Marcibányi téri asztali teniszcsarnokban pénteken, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebookon. A csarnokban kigyulladt egy elektromos szekrény, a tűz átterjedt a tetőre, ahol 8-10 négyzetméteren szigetelés és vezetékek égtek a napelemek közelében. A lángokat délutánra eloltották, de komoly károk keletkeztek még a szomszédos squash klubon belül is, egy pálya szinte teljesen elázott, és a sportkomplexumban sincs áram. A miniszter szerint a tűz veszélybe sodorta a másfél hét múlva kezdődő Fallabda Európa-bajnokság megrendezését. A Magyar Fallabda Szövetség és a Sportállamtitkárság képviselőivel dolgoznak az alternatív megoldásokon. 14 pontból álló javaslatcsomagot juttatott el az általános iskoláknak az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A cél az alsó tagozatos oktatás gyermekközpontúvá és élményalapúvá tétele. A már idén szeptemberben induló tanévben is alkalmazható ajánlások a felesleges terhek csökkentését, a házi feladatok korlátozását, a több mozgást, a játékos tapasztalatszerzést, valamint a fejlesztő értékelést szorgalmazzák. Egyre több magyar panaszkodik arra, hogy nem fér hozzá Revolut számlájához, írja a Blick. Sokaknak mindenféle értesítés nélkül egyik napról a másikra letiltották a hozzáférését. A számlák korlátozását a szolgáltató gyanús tevékenységgel és szabályozói kötelezettségekkel indokolja. Az ügyfeleket viszont nem mindig tájékoztatják a korlátozás pontos okáról. A Revolut azt javasolja az érintett ügyfeleknek, hogy kövessék figyelemmel az alkalmazásban megjelenő üzeneteket, szükség esetén pedig cseten lépjenek kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Elfogták a rendőrök azt a 3 férfit, akik 2 nap alatt 2-szer is kiraboltak egy zuglói iskolát. Éppen a lapotholmi egy részével 2 nagyméretű hangfallal üldögéltek egy padon, amikor a rendőrök ellenőrizték őket. Egyiküket őrizetbe vették, az ellopott műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszajuttatták az iskola vezetőjének. A 3 férfi ellen eljárás indult. Elkezdődtek és egészen augusztus 30-áig tartanak a balatonfüredi borhetek, amelyen 21 borász kínálja borait a Tagore sétányon. A borosgazdák mellett pecsenyesütők, pálinkaárusok, valamint kereskedők is helyet kaptak. Vasárnap többnyire derült, napos csapadékmentes időre készülhetünk, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű.
2: Hobbi Rádió.
0: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió.
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelemes köszön.
9: Hobbi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
10: Sepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

Nagyon-nagyon kellemes eljózást kívánok minden kedves hallgatónknak! Sziasztok! A mikrofon mögött mostantól kezdve balut hallhatjátok, 2 órán keresztül folytatódik az időutazós műsorunk, a Back in Time. 2 hét szünet után újra frissen és üdén, mondhatnánk így is, még ha így is érezném magamat, hiszen a 2 hét Szabi az Szabi volt, de mégsem, egy kis lakásfestést követően már nem is volt annyira Szabi, ugye? Na, hát de viszont mi folytatjuk a visszaszámlálást, a visszautazást az időben, mégpedig a mai évszámunk így 2 hét után 2018, és ebből az évből szólt Kevin Harris és Dua Lipa közös elvétel a One Kiss, amely 2018 április 6-án jelent meg, a brit slágerlistát pedig 8 hétig vezette, és az év legtöbbet eladott dala lett az Egyesült Királyságban. Magyarországon a Maha Single Top 40 listán az első helyig menetelt, ja, és elnyerte a legjobb brit kislemezért járó brit avartot is, úgyhogy méltán híres és népszerű slágerről van szó. Most pedig már is menjünk tovább egy újabb slágerre, no meg persze nem hagyhatjuk ki az évhez tartozó érdekességeket, legyen az filmes, kulturális, illetve zenei esemény. Most a filmes és popkulturális mérföldkövekkel kezdeném. Például a Marvel Studio a Black Panther című filmje, azaz a Fekete Pártuc, egészen pontosan, című filmje hatalmas kulturális robbanást hozott. A főhős nemes karaktere annyira megváltoztatta a közönség gondolkodását, hogy az amerikai állatmenhelyeken ugrásszerűen megnyerte a fekete macskák örökbefogadási kedve. Korábban a babonák miatt ezeket az állatokat kerülték az emberek, de a film után sokan kifejezetten fekete cicát kerestek, és rengeteg közülük a film szereplői után nevezték el őket. Hát, hogyha láttátok a filmet, akkor biztosan tudhatjátok, hogy volt olyan nevű cica is az örökbefogadottak között, mint Tikhalla vagy Shuri. Mi pedig megyünk tovább, kedves hallgatóink, a következő hatalmas nagy kedvencemmel. 2018. január 29-én jelent meg a Halott Pénz és Kővári Zoli közös elvétele, a Mindenre ráveszel. A dal óriási rádiós és online siker lett hazánkban, a Mahasz listák élbolyába szerepelt. Ez a szerzemény a nagy sikerű, valami Amerika 3 című mozifilm hivatalos főcímdala is lett. A hozzákészült klipben a film főszereplői is felbukkannak, hát ez így van, és én imádom ezt a filmet, úgyhogy ezzel a dallal kívánok mindenkinek nagyon kellemes szórakozást. Indul a Back in Time 2018-as sikereivel, hát akkor induljon is a Halott Pénz és Kővári Zoli közösen.

Nincs műfaji megkülönböztetés, csak egy évszám és az akkor megjelent legnagyobb hazai és külföldi sikerek. Ez egy időutazós műsor amúgy. Na, hogy valóval.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah.
1: 2019. március 20-án jelent meg a most hallott Dol Ariana Grande előadásában, ezóta No Tears Left to Cry. Az amerikai Billboard Hot 100 listán a 3. helyen debütált a dal, és világszerte több mint 90 országban vezette az iTunes listákat. Magyarországon a MAHA Single Top 40 listán a 2. helyet ért el. Érdekessége a dalnak, hogy ez volt az énekesnő első dala a 2017-es manchesteri terrortámadás után. A dal és a klip végén látható méhecske, szimbólum, tisztelgés az áldozatok emléke előtt. Sziasztok, ez a Back in Time egy évszám, és az akkor megjelent kedvencek, és a mai évszámunk pedig 2018. És érdekességekből természetesen most sem lesz hiány, hiszen most is összegyűjtöttem az évvel kapcsolatos legnagyobb érdekességeket. Itt van például az önmegsemmisítő festmény, az egyik kedves hallgatóm, Adél, akinek az anyukája fest is, természetesen hobbi szinten, de hogyha akad rá vevő, akkor akár még pénzért is el tudja adni, amit én szívből remélek, hogy sok ilyen lesz. Szóval most egy festeményről lesz szó, a rejtélyes utcai művész Banksy, aki Sotheby's aukciós ház londoni árverésén rázta meg a művészeti világot. Miután Girl with Balloon, azaz a kislánya Luffy-val című ikonikus képe rekord áron 1,4 millió fontért kelt el. A kalapács leütésének pillanatában megszólalt egy riasztó a festmény keretben. A képkeretbe épített rejtett irat megsemmisítő azonnal ledarálta a vászon alsó felét. A jelenlévő gyűjtők elképedtek, a kép értéke pedig a rongálás ellenére, vagy mondjuk pont emiatt azonnal megduplázódott. Így Banksy nagyon jól járt 2018-ban, úgyhogy már akkor több mint 2 millió fontért kelt el a festmény. Na, én is szeretnék egy ilyet. Nem festményt, mondjuk egy rádió műsort eladok ennyiért, mekkora lenne. Na jó, zeneljünk tovább. 2018. június 8-án jelent meg In My Mind címmel Dynoro és Gigi D'Agostino közös felvétele. Európa szerte, Németországban, Ausztriában, Belgiumban az első helyezett lett. Magyarországon vezette a MAHA Dance és Stream Top 40 listákat is. A dal egyébként egy mashup keverék. Ivan Gogh, Phoenix Powell és George Kiney 2012-es című dalának, valamint Gigi D'Agostino 2001-es lemaradt Zsúr című klasszikusának dallamai gyúrta össze a litván DJ. És milyen jól tette, ugye? Úgyhogy már is érkezik akkor nálunk Gigi D'Agostino felvétele, és Dynoro közöse az In My Mind, ezzel megyünk tovább itt a Back in Time-ban.

komolyan mondom, mint egy, nem is tudom milyen, mint egy lélegeztetőgép a sípolás, nem így a végén. Maroon 5 és What Lovers Do című felvétel a Soet. Top 10-es láger lett az USA-ban és az Egyesült Királyságban. Itt van a ma a szeredős és single listáján is bekerült a legjobb 10 közé. A dal alapját a Naked nevű svéd producer Sexual című számának ritmus és dallam íve inspirálta. Én még nem ismertem ezt a felvételt, amit most itt említenek dal alapjaként. Na majd utána nézzek, azt lehet, hogy ismerem. 2018 legnagyobb sikeres lágerei szólnak ebbe a két órába itt a Back in Time-ban, és természetesen érdekességek is vannak. Például, hogy Elon Musk az űrbe lőtte a saját autóját. Na, a SpaceX 2018 februárjában tesztelte a világ akkori legerősebb rakétáját, a Falcon Heavy-t. Mivel a tesztrepüléseknél súlyként általában csak beton vagy acél tömböket használnak, Elon Musk úgy döntött, hogy tesz bele egy csavart. Saját megypiros Tesla Roadster sportkocsiját rakta a raktérbe. A kormány mögé egy Starman nevű űrruhába öltöztetett bábot ültetett, a rádióból pedig végtelenített lejátszással szólt David Bowie Space Oddity című száma, miközben az autó szépen lassan elhagyta a föld vonzás körzetét. Igen, ezt nem csak tesztbe csinálták meg, hanem valójában is kilőtték azt a Tesla Roadster nevű sportkocsit az űrbe. Aztán, hogy a vége mi lett, azt nem tudjuk, viszont azt tudjuk, hogy milyen dallal megyünk tovább. 2018 májusában repülünk vissza, amikor is megjelent a Follow the Flow csapat legnagyobb slágere, a Nem tudja senki. Hát a zenekar áttörést hozó slágere ez, amely platina lemez minősítést kapott. Megdöntötte a hazai videó megosztó nézettségi listákat, ma már 70 millió felett jár egyébként a megtekintés, és vezette a hazai streaming toplistát is. Ez hozta meg nekik a Petőfi zenei díj, az év felfedezettje elismerést. Érdekessége a dalnak, hogy a dalt eredetileg nem szánták kiemelt kislemeznek, de a közönség organikusan, olyan gyorsan felkapta, hogy végül az év egyik legnagyobb hazai popkulturális robbanása lett. Igen, és én is nagyon szeretem ezt a dalt, úgyhogy nem tudja senki, hogy honnan jöttem, meg hogy hova megyek. Na jó, nem éneklünk, mert van nekem egy nem létező munkaszerződésem két rádióval is, és ott mindegyik kimondja azt, mondom, nem létező munkaszerződés, hogy hát ha éneklek, akkor bizony el kell hagyjam a mikrofont, úgyhogy el kell hagynom.

Ez volt Kygo és Miguel közös elvétele a Remind Me to Forget című dal, 2018. március 16-án látott napvilágot ez a felvétel. Ausztráliában és Európában is multiplatina minősítést szerzett ez a felvétel. Magyarország a rádiós top 40-ben a felső házban landolt, azaz a legjobb 10-ben talán. A dal hivatalos videóklipjében egy kortárs táncos látható, aki egy vizuálisan darabjaira hulló, pusztuló szobában táncolja el a szakítás fájdalmát. Na, hát ez érdekes tényleg. Na, menjünk is tovább 2018 érdekességeivel. Jön egy kis éttermi, hát hogy is mondjam, finomság, mondhatjuk így, bár igazából katasztrófa, hiszen a hatalmas logisztikai katasztrófa érte a KFC gyorsértelmi láncot Nagy-Britanniában 2018-ban, amikor a beszállítót váltottak. Az új logisztikai partner raktározási hibái miatt a hálózat közel 900 brit üzletéből több mint 700-at ideglenesen be kellett zárni, mert egyszerűen nem volt csirke húsuk. A brit vásárlók körében akkor a pánik tört ki, hogy többen a rendőrséget hívták a zárvatartás miatt. A cég végül egy zseniális, önironikus újsághirdetésekért elnézést, amelyen a vödrükön lévő feliratot, a KFC feliratot FCK-ra cserélték, amit most nem szeretnék beolvasni, de hogyha összerakjátok, hogy FCK, akkor ez egy csúnya szót jelent. Na, ennyit erről. Na, majd a folytatásban a zenei szenzációkat és rekordokat fogok említeni, de most érkezzen a következő felvételünk a 2018-as esztendőből. Érkezik már is egy Clean Bandit és Demi Lovato közös a Solo. 2018. május 18-án jelent meg. Újabb első helyezést hozott ez Clean Banditnek az Egyesült Királyságban. Magyarországon pedig a rádiós top 40 első helyig jutott. Demi Lovato a vokálokat nem a csapattal rögzítette, a megszokott csapatával, mivel épp turnézott a FaceTime-on, keresztül kapta az utasításokat a stúdióban a Clean Bandit tagjaitól. Na, kérem szépen, így is össze lehet hozni egy remek kis kollabot, és már megint egy saját személyes érdekesség ezzel a dallal kapcsolatban, hogy ez a Solo című most következő felvétel, amikor még egyáltalán nem ott dolgoztam, ahol most, hanem csak nem is tudom milyen, tehát egyáltalán nem a céghez tartoztam, hanem külső cég alkalmazott engem, és akkor az akkori bolt vezetőnek nagyon nagy kedvence volt ez a felvétel, és azóta mindig megmarad ez nekem, és hogyha meghallom ezt a dalt, akkor mindig ő jut eszembe. Clean Bandit és Demi Lovato, a folytatásban ez már a Solo.

0: so low.
1: Itt nincs műfaji megkülönböztetés, csak egy évszám és az akkor megjelent legnagyobb hazai és külföldi sikerek. Ez egy időutazós műsor amúgy. Na-ná, hogy Baluval.

Ez volt az Imagine Dragons és a Natural című felvétel a 2018-as legnagyobb sikeres lágerei között. Egészen pontosan 2018. július 17-én jelent meg, és 5 hétig vezette az amerikai Hot Rock Songs listát. Magyarországon a Maha Single listán a top 10-be verekedte magát. És már is megyünk tovább, kedves hallgatóink, az érdekességek között, hogy zenei szenzációkat és rekordokat ígértem. Jön Kendrick Lamar, amerikai rapper, aki történelmet írt a Damn című stúdióalbumával, amikor megnyerte a zenei Pulitzer díjat. Ez a legrangosabb amerikai újságíró és művészeti elismerés, amelyet a díj 1943-as alapítása óta kizárólag komoly zenei vagy jazz zenészek kaphattak meg. A bizottság az albumot úgy jellemezte, mint egy dinamikus dal kollekciót, amely hűen mutatja be a modern afro-amerikai élet komplexitását. Ez tényleg jól megvan fogalmazva. Hát jó, hát Demi Lovato most egyen nem lesz itt velünk, viszont érkezik hozzánk két remek előadó, ráadásul magyar előadó, mind a kettő, hatalmas nagy kedvencem a felvétel, és 2018. július 27-én jelent meg. Érkezik Majka, Curtis, mikor még jobban voltak, és Király Viktor hármasa, a Füttyös. Magyarországon abszolút gigas láger lett, hetekig vezet a Mahasz, és a legnagyobb videó megosztó hazai trendjeit 75 milliónál is több megtekintésnél járna a felvétel videóklipje. A dal főbemászó fütyülős dal, amely különleges belső poénból indult a stúdióban, de annyira jól működött, hogy erre építették fel a teljes hangszerelést. A klip egy részét egyébként az USA-ban forgatták. Na, hát erre voltam egyébként kíváncsi, hogy hol is forgatták. Akkor érkezzen Majka, Curtis, Király Viktor, ez már a Füttyös.

Jaj, de jó kis zene volt, Rudimental, Macklemore és Just Clean 3-as a These Days című dalocska szólt, amely 2018. január 19-én jelent meg, és Just Clean brit női előadónak, akinek 7 darab első ezer kislemeze lett a brit sláger listán. Egyébként pedig az Egyesült Királyságban ez a felvétel az első helyezett lett, nálunk a Mahasz rádiós listát is letarolta. Kedves hallgatóink, 2018 érdekességei között ebben az órában hozom az utolsót, de még van egy óránk hátra. A világhírű hip-hop producer, ez most egy egészen vicces kis hír, Dr. Dre, polgári nevé Andre Young, elvesztette egy hosszantartó védjegyoltalmi pert egy pennsylvániai nőgyógyász szexuálterapeutával szemben. A doktornő úgy hívják, hogy Dr. Dre. Néven akart könyveket és szemináriumokat kiadni, amit a rapper megpróbált letiltani arra hivatkozva, hogy a név megtévesztő lehet az ő rajongói számára. A bíróság azonban elutasította a rapper keresetét, mondván, a fogyasztók pontosan tudják, hogy egy rapper nem fog nekik nőgyógyászati tanácsokat adni. Hát ez így van, kedves Dr. Dre, ez nem jött össze, de nem baj, ne csüggedj majd legközelebb. Mi addig zenélünk, 2018. január 25-ébe ugrunk vissza, amikor is megjelent Justin Timberlake Say Something című felvétele. Én ezzel folytatom a sót itt most a Back in Time-ban. Tartsatok velünk, hiszen a következő órában is jönnek a legnagyobb 2018-as kedvencek, és hozok egy olyan dalt kezdésnek, majd egy jó Tiestót. Na, a dal címe érdekes, hiszen arról a nevezetes film szereplőről van szó, akit úgy hívnak, hogy Jackie Chan. Na, de most nem Justin Timberlake tarol, ez a Say Something.

0: Kamu reklám.
1: Bérlakások, diákotthonok épülhetnek uniós pénzből. Magyar fiatal gyilkolhatott Ausztriában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Történelmi változás jön a lakhatásban a miniszterelnök szerint. Magyar Péter egy videóban egyebek mellett arról beszélt, amióta Magyarország uniós fejlesztési forrásokhoz jut, most először indul olyan nagy uniós program az országban, amely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Erre több mint 230 milliárd forintot fordítanak. Azt is mondta, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint uniós forrás jut, ebből csaknem 24 milliárd forint a háziorvosi ellátás fejlesztésére. Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazók figyelmét a Magyar Biztosítók Szövetsége a napokban csődbe került bolgár utazási iroda a Robinson Tours ügye miatt. Azt írták, ha az érintett utazás szervező székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. Jelen esetben a fizetésképtelenné vált utazás szervező bulgáriai székhelye miatt az ügyintézés Bulgáriában zajlik. Nemzetközi konyhákat ellenőriz a fogyasztóvédelmi hatóság. Az ellenőrzések elsősorban a gyrosz, döner, ázsiai, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre terjednek ki, ahol az eltérő alapanyagok és technológiák miatt kiemelten fontos a higiéniai előírások, az élelmiszerbiztonsági szabályok betartása. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltókra rászorulókat a repontautomatákon keresztül 2026 első fél évében, közölte a MOHU. A fogyasztók egyetlen gomnyomással támogathatták a Péter Csernyi Alapítvány, a betegkora szülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS Gyermekfalvak munkáját. Az első fél évben összegyűlt felajánlásokból a Péter Csernyi Alapítvány egy speciális felszereltségű rohamkocsit szerez be, amelyet kifejezetten koraszülöttek és betegújszülöttek mentésére terveztek. Egy 18 éves magyar fiatalt gyanúsítanak egy 29 éves férfi meggyilkolásával Alsó-Ausztriában, írja Kronen Zeitung. Az osztrák lap értesülése szerint a fiú a tékvandú tudását használva olyan súlyos sérüléseket okozott a férfinak, hogy belehalt az ütésekbe. A lap úgy tudja, hogy a magyar fiú és a 29 éves bécsi férfi az interneten ismerkedett meg, és abban a szomszédos házban találkoztak, amelyre a fiú a család távol létében vigyázott. Amikor a rendőrök a helyszínre értek, az idősebb férfi súlyos arcsérülésekkel feküdt a földön, de már nem volt életben. A magyar fiút a helyszínen letartóztatták az osztrák hatóságok. Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű. A maximum 29 és 35 fok között alakul.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: A nagy melegben fontos, hogy eleget igyunk, de nem mindegy, hogy kinek mennyi az elegendő mennyiség. A kisgyerekek és az idősek számára különösen veszélyes a kiszáradás. Időskorban csökken a szomjúság érzet. Ezért nagyon fontos, hogy akkor is igyunk, ha nem vagyunk szomjasak, kortyolgassunk el naponta legalább másfél-két liter vizet. Aki aktívan dolgozik, mozog, annak legalább 2-2,5 liter vízre van naponta szüksége, az aktív sportolóknak még akár ennél jóval többre is. Kisgyerekekre nagyon figyeljünk, hogy elég vizet igyanak, legalább 1-1,5 literre van szüksége egy kisgyereknek is. Az anyateljes csecsemőket ilyenkor gyakrabban szoptassuk, a tápszeres csecsemőknek, illetve a 6 hónapnál idősebbeknek pedig kínáljunk rendszeresen vizet. A testhőmérséklet megfelelő szabályozásához az izzadsággal elveszett folyadékot mindenképpen pótolni kell. Megfelelő vízbevitel segíti a veseműködést, az emésztést, és magunk is hamar észrevesszük, hogyha nem ittunk elegendő vizet, hiszen megfájdul a fejünk, nem tudunk koncentrálni, esetleg fáradékonyabbnak érezzük magunkat. De erre van segítség, ígyunk megfelelő mennyiségű vizet, erre a csapvíz tökéletesen megfelelő.
4: Hobby Rádió.
6: Fogalmazni, menjetek ki a pusztába!

Na hát itt is vagyunk, kellemes eljözést mindenkinek, a mikrofon mögött továbbra is Balut halljátok, ez a Back in Time egy évszám, és az akkor megjelent kedvencek, ez az alap tematikánk, és a mai első évszámunk, így két hét után 2018, és annak is a második óráját hallhatjátok. Nagyon sok szeretettel köszöntök még egyszer minden kedves hallgatót, amit hallhattunk, az nem más, mint Tiesto, Jacko, Prame és Post Malone, valamint a Jackie Chan 2018. Május 18-án jelent meg. Kanadában és az Egyesült Királyságban is platina lemez lett, Magyarországon a klubok és a fesztiválok állandó kellékévé vált. Na hát, hogyha itt tartunk, hogy fesztiválok, akkor ezt el kell meséljem, hogy ebbe a két hétbe volt szerencsém Tatabányán egy nagyon jó strandon hát egy picit sütetni a pocakomat, és képzeljétek el, hogy a Hullám medencén kint volt egy DJ, hát több DJ volt, most ezeket nem nevezném meg, de volt egy, aki játszotta ezt a dalt, és mi pedig ott csápoltuk a hullámmedencébe, nagyon-nagyon jó volt. Igaz, hogy volt vagy 40 fok, de mi elvesztük, le is sültem egy picit. Érkezik egy újabb zenei hír 2018-ból, Beyoncé fellépési a kaliforniai Coachella fesztiválon, amely akkor a kulturális visszhangot váltott ki, hogy a rendezvényt azóta is sokan csak Beychellának emlegetik, na nem véletlenül, hiszen Beyoncé volt az a legelső színesbőrű női előadó, aki a fesztivál történetében fő fellépőként, azaz headlinerként állhatott a nagy színpadra. A koncert egy 200 fős rezes bandával és tánckarral kísért több órás vizuális és zenei mestermű volt, amely az amerikai fekete egyetemek kultúrája előtt tisztelgett. És már is megyünk tovább, hiszen zeneileg már is érkezzék egy magyar csapat, a New Level Empire és a Republic közös felvétele, a valódi, a hazai rádiók legtöbbet játszott magyar dala volt 2018-ban. Az egyik magyar rádió és a Mahasz listák állandó főszereplője, kiváló stílusbeli fúzió volt ez a dal, ahol a modern elektronikus popzene találkozott a legendás Republic együttes klasszikus dallamvilágával és akusztikus örökségével. Hát itt már nem lehetett cipő, a Republic frontemberészen sajnos ekkor már nem volt közöttünk, Isten nyugosztalja. A folytatásban jön a New Level Empire és a Republic közös felvétele 2018-ból. Fogadjátok nagyon sok szeretettel a Valódi című dalt.

Sean Paul és David Guetta, Rolling the Midlove című felvétele szólt itt a Back in Time című műsorunkban 2018. február 16-án jelent meg. A vokált Becky G-nek köszönhetjük, Európa szerte komoly klubsláger lett ebből a dalba, nálunk a Mahas Dance Top 40 előkelő helyein szerepelt. A dal eredetileg Shakirával rögzítették volna, de hosszas jogi és időzítésbeli csúszások miatt végül Becky G köpte meg a lehetőséget. Egyébként nem tudom, Shakirában hogy szólhatott volna ez a dal. Nem, tökre kíváncsi vagyok, hogy ez amúgy hogy szólt volna. Na jó, menjünk tovább, érkezik már is Drake féle tánckihívás. Ugyanis Drake az In My Feelings című száma köré egy Shiggy nevű internetes komikus épített egy táncot, ami pillanatok alatt világméretű örületté úgynevezett challenge-é vált. A veszélyes kihívás lényege az volt, hogy az embereknek ki kellett szállniuk a lassan guruló autójuk anyósüléséről, miközben az ajtó nyitva maradt, és az autó mellett lépkedve kellett eltáncolniuk a koreográfiát. Azért az kemény. Olyan sztárok is csatlakoztak hozzá, mint Will Smith, aki egy Budapesten, igen, jól halljátok, Budapesten a Lánchíd tetejére illegálisan felmászva mutatta be a táncot. Hát tényleg nem normális ez a pali, úgy megnéztem volna egyébként, de úgy tudom, ő már ilyen díjátadóról is ki van tiltva, most nem tudom a Grammy-ről, azt hiszem. Nem tudom pontosan, hogy melyik gáláról, de ki van tiltva, azt tudom. Na, jó. Menjünk tovább. 2018. augusztus 31-ét írunk a következő picivel több mint 3 percben. Alesso érkezik, és a Remedy vezette az amerikai Dance Airplay listát. Magyarországon a rádiók előszeretettel pörgetik a nappali sávokban, és a dal futurisztikus videoklipében egy idegen lény és egy kisfiú barátsága látható, amely erősen hajaz az E.T. a Földön kívüli című film hangulatára, bizonyára mindenki emlékszik erre a filmre. Nálunk most érkezik a Alesso, a dal címe Remedy.

Bizony, bizony, az ott Lady Gaga és Bradley Cooper közös elvétele, a Shallow, amihez csak annyit tudnak hozzáfűzni, hogy amikor a sláger volt, hogy 2018-ban a kolléganőimnek előadtam ezt a dalt, természetesen úgy adtam elő, hogy semmilyen hangi adottságaim nincsenek, úgyhogy egy kis viccesen és akárhez szó megszólalt ez a dal, valamilyen úton, módon, vagy ők hallgatták esetleg, akkor én mindig próbáltam utánozni, és mindig így poénosan, és utáltak miatta. Sehe hello, hello, mindig ez volt nálam a refrén. 2018. szeptember 27-én jelent meg, és világszerte egyébként több mint 20 országban lett listavezető. Itthon is ugye az első hely a Maha Single listán. Ennyit az Oscar díjat, a Golden Globe-ot és 2 Grammy-t is bezsebelt. Valamint érdekesség a dalal kapcsolatban, hogy a Csillag születik című film betétdala, ugye, mint tudjuk, és még ami érdekesség, hogy Lady Gaga ragaszkodott hozzá, hogy a filmben minden éneklős jelenetet élőben ott a helyszínen vegyenek fel, ne pedig stúdióban tátogjanak rá. Azért ez tök jó szerintem, nem? Na jöjjönnek a meghökkentő és furcsa esetek, ami 2018-ban történt. Egy 19 éves lány, mégpedig a Minnesota-i Winstock Music Festival nevű rendezvényen produkált felejthetetlen pár meglehetősen kínos pillanatot. Alkoholos befolyásoltság miatt, vagy inkább alatta, valamiért ő ezt jó ötletnek találta, hogy a fejét berúgja egy parkoló pick-up kis teherautó túlméretezett, tuningolt, kipufogó csövébe. Miután a feje beszorult és teljesen megakadt, a fesztiválozók nem tudták kihúzni, így végül a tűzoltóknak kellett motoros fűrésszel levágniuk a csövet az autóról, hogy kiszabadítsák. Jaj, Istenem, szegény. Hát igen, ilyen az az alkohol. Azért ezt megnéztem volna, hogy a fejére rá van húzva a cső, és ugye a feje helyén ott van egy cső, és így fölfele mutat. Jó van, nem vicces, tényleg nem vicces, de hát most Istenem, hát az alkohol ezt teszi az emberre, sőt, ez még szerintem hagyján. Na, 2018 júniusában utazunk vissza, amikor is megjelentette a Well Hello nevű együttes az utolsó Hibám című felvételét. Ez volt a Mahasz listák állandó vendége. A 2018-as nyári fesztivál szezon egyik legnagyobb magyar himnusza lett. Fluor Tomi elmondása szerint a dalszöveget valós éjszakai megélések és szerelmi csalódások inspirálták, ami komolyabb tónust adott ki a korábbi lazább Well Hello számokhoz képest. Ez Tomi ezt nagyon jól tudja, ő volt az éjszaka császára. Na, menjünk is tovább, kedves hallgatóink! Érkezik a Well Hello, az utolsó Hibám.

Itt nincs műfaji megkülönböztetés, csak egy évszám és az akkor megjelent legnagyobb hazai és külföldi sikerek. Ez egy időutazós műsor amúgy. Na, hogy valóval.

Tele. Hát az eredeti még mindig megkerülhetetlen számomra, ugyan nagyonnan állsz, ha magyarra szeretném fordítani az előadónak a nevét. A nagyonnan állsz, Another Chance, Don Diablo remix változatában szólt 2018. július 27-én készült ez a remixe. Változat, és azért mondom, hogy remix, mert Roger Sanchez által alkotott 2011-ben híresített Another Chance című house klasszikus modernizált feldolgozása. Azért mondom, hogy az eredeti még mindig számomra megkerülhetetlen. Ez a Back in Time és a 2018-as év legnagyobb sikeres lágerei, és természetesen meghökkentő hírei. Hát megint van itt egy érdekesség, egy neves tudományos folyóiratban 33 elismert kutató publikált egy elképesztő elméletet. A tanulmányban azt állították, hogy a polipok komplex genetikai felépítése hirtelen evolúciós ugrása, kaméleon-szerű álcázása és intelligenciája nehezen magyarázható a földi evolúcióéval. Felvették, hogy a polipok petéi vagy egy nekik megfelelő vírus évmilliókkal ezelőtt fagyott meteor esők hálán kriogén állapotba érkezhettek az űrből a földre. Azt a mindenit. Na jó, nézzük egy másik hírt, mert az én összegyűjtögettem egy párat, például egy kanadai állatpark tulajdonosai ellen hatósági eljárás indult, miután feltöltöttek egy videót a közösségi oldalukra. A felvételen az látszott, amint egy furgon első ülésén egy Berkeley nevű hatalmas barna medve utazik. A medvét elvitték a helyi Dairy Queen autós gyorsétteremben, ahol a kiszolgáló ablakon keresztül közvetlenül egy kanálból etették meg vele a vanília fagylaltot. Ez finom lehetett. Egyébként a hatóságok szerint a mutatvány felelőtlen volt, és veszélyeztette a közbiztonságot. Ez igaz, nem? Na jó, menjünk tovább, Enrique Iglesiasszal, akinek a most következő El Bano című felvétele Bad Bunnyval közösen készítette, január 12-én jelent meg 2018-ban. Spanyolországban és a Billboard latin listáin is az élre tört, nálunk a rádiók és a latin bulik állandó klubslágere lett. Akkor ezt a dalt meg kell hallgassuk, ugye? A folytatásban érkezik Enrique Iglesias, aki még mindig sikere és aktivitása töretlen, majd jön mellé Bad Bunny, ez már az El Bano.

Az a dal, ami egyébként a mai nap is nagyon sokszor előveszi, az egyik, hát ma is slágereket játszó rádió, Marshmello, Annemarie és a Friends című slágere szólt 2018. február 9-én megjelenése. Csak azért mondom, hogy ez nem friss sláger, de az a rádió mindig annak hiszi. Na mindegy, top 5-ös szám lett az Egyesült Királyságban, Magyarországon pedig vezette a Mahasz Rádiós top 40 listát, és hát egyébként mai napig nagy kedvenc, de nem mai sláger, ezt szögezzük már le itt rögtön az elején. Na, Ehető héjúban áll ez a következő cikkünknek a címe. Egy japán mezőgazdasági kutatócég kifejlesztette a Monji banánt. A gyümölcsöt egy speciális eljárása úgynevezett fogyasztásos, felolvasztásos ébresztéssel termesztik, amely során a növényeket először mínusz 60 fokra hűtik, majd hirtelen trópusi melegben ültetik el. Ez felgyorsítja a növekedést, és a banán híja nem tud megkeményedni. Az eredmény egy olyan banán, amelynek a híja teljesen vékony, édes és gyümölcsel együtt hámozás nélkül elfogyasztható. Asztal! Én azért egyszer megpróbáltam megenni a banának a híját, hát nem, nincsen olyan jó íze, azt azért meg kell hagyjuk. Na jó, ez tényleg jó. De jó lenne ehető banánhé. Mi? Mekkora lenne? Na jó, menjünk is tovább, a 2018-as év legnagyobb siker slágerét hallhatjátok ebben a mai Back in Time adásban. 2018. február 9-éről ugrunk márciusba. Mikor is megjelent Ráz Gergő? Hát, Sok Boldogságot című felvétele. A hazai rádiós lejátszások egyik állandó kedvence volt ez a dal. A videóklip milliós megtekintést generált. Rácz Gergő híres arról, hogy zseniálisan rétegezze a saját vokáljait ebben a dalban, és szinte az összes háttérvokált és a hangszerelési énekellemet maga mondta fel. Na, kérem szépen, az milyen jó, nem? Hogy tényleg a háttérvokált is ugye a fővokalista végzi, azért tök jó. Na, kedves hallgatóink, szépen egyébként menetelünk műsorunk vége felé, és véget ér a mai első, hát vagyis két hét után az első Back in Time. Én jól éreztem magamat, na, de még nem búcsúzkodunk, hallgassuk meg ezt a dalt. A folytatásban Rácz Gergő, hát Sok Boldogságot című felvétele.

Milyen gyorsan vége van. Nicky Jam és J Balvin közös felvétel a Salt X címmel. Kolléganőim nagy kedvencem mai napig egyébként. Hiába 2018-as, de hát náluk ez örök klasszikus, most már mondhatom így, hogy klasszikus. És kevesebb, mint egy hónap alatt átlépte a 400 milliós nézettséget a legnagyobb videó megosztón. Ma már 2 milliárd felett van a dal videóklipjének a megtekintése. A dalhoz tartozó ikonikus egyszerű táncmozdulatok vírusaként terjedtek el az interneten, még Will Smith is feltöltött egy videót, amin ezt táncolja Nicky Jam-mel. Mert ez a csávó, ez mindig ott van a fényben, tehát hogy ő mindig ott van. Na jó, jöjjön akkor a bekintem utolsó lélegzet elállító és meghökkentő furcsa esete. Kicsit szomorú is ez az eset. Minneapolisban a patinás régi Dayton áruház épületének felújításán dolgoztak a munkások, amikor a légkondicionáló szellőző csöveinek bontása közben egy teljesen kiszáradt, tökéletes állapotban lévő majom múmiára bukkantak. A helyi történészek nyomozásba kezdtek, és kiderítették, hogy a tetem egy mókus majomé, amely még az 1960-as években szökött meg az áruház 8. emeletén működő kisállatkereskedésbe, és a szellőzőrendszerbe rekedve lelte falállát. Szegény. Sajnos vannak ilyenek is. Na hát ezek voltak a 2018-as év meghökkentő érdekes esetei. És akkor én búcsúzom, és az utolsó felvétellel Dua Lipa érkezik, és az I Don't Give című felvétele, aminek egy nagyon csúnya rövidítése van, és ezt nem áll, ez azért mondtam, hogy inkább a szépen hangzó dalcímet mondom nektek. Egyébként top 5-ös láger lett a listákon, itt van a ma single és stream listák állandó él lovasa volt. Én ezzel a dallal púcsúzom, megköszönve az elmúlt 2 órás kitüntető figyelmet, 2018 legnagyobb sikeres lágerét hallhattátok az elmúlt 2 órában. Természetesen a következő héten is várok mindenkit nagyon sok szeretettel, egy újabb évszám, és az akkor megjelent kedvencek. Itt már egy picit ugye előre dolgoztam, tehát most azon felül, hogy ugye egy újabb évszám, amit már én tudok, hogy mi, de nektek még nem árulom el, bírjátok ki jövő hétig. Szóval itt már a zenék is megvannak, az információkat is összegyűjtögettem, úgyhogy igazából kész van a következő hét adása is, úgyhogy már csak az van, hogy leadjam nektek. Tehát jövő héten találkozunk, egy újabb évszám, és az akkor megjelent kedvencek. Most meg Dua Lipával búcsúzom. Az elmúlt 2 órában balut hallhattátok a Viszonthallásra.

0: Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója, vaddisznó tévedt a metróba Budapesten, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. A párt szombaton tartott frakcióülést, itt döntöttek arról titkos szavazással, hogy a 73 éves jogtudóst, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik az államfői posztra. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésről szóló posztjában azt írta, Baka András egész eddigi életútja során kiemelten fontosnak tartotta a hatalmi ágak elválasztásának elvét, mindig következetesen kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. Életútja példát mutat a demokratikus jogállam és az alkotmányos elvek melletti elkötelezettségről. A Fidesz frakció vezetője a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Bóka János szerint Sulyog Tamás megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. Felmentették a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnökét, Bozóki Alexet, majd az ügynökség ideiglenes vezetője menesztette a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatóját, Falvai Mátyást is. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség június végén azonnali hatállyal felmondta a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó Lunch Group cégeivel kötött keretszerződéseket. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a döntés hátterében büntetőeljárás, a cégek bankszámláinak zárolása és ebből fakadó komoly teljesítési kockázatok álltak. Az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai szerint 5 egészségügyi intézményben hibás a klímaberendezés. A Győri Kórházban megkezdődött a második új transzformátor beszerelése. Baleset veszélyes és életveszélyes gyalogát kelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. A budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőjével együttműködve a Hanvas Béla sétány menti területre kerítést helyezett el figyelemfelkeltő táblákkal. A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt. A Duna mellékága az alacsony vízállás miatt vált átjárhatóvá. Felfüggeszti valamennyi a dél-szerbiain is beközlekedő, illetve onnan induló járatát a téli menetrend kezdetétől a Ryanair. A Fapados légitársaság üzemanyagellátással kapcsolatos problémákra hivatkozik. Vaddisznó tévedt a 2-es metró Kossuth téri állomására szombat délelőtt. A BKV munkatársai azonnal reagáltak a rendkívüli, korábban sohasem tapasztalt helyzetre, az állomást kiürítették és lezárták. Az állat rövid időre bejutott az egyik vagomba, de senki sem sérült meg. A vaddisznó ezután elhagyta a szerelvényt, az egyik szolgálati lépcsőn lejutott a sínek közé és a várakozó metró alá húzódott. Az állat befogását a tűzoltók kezdték meg, miután kiderült, hogy sérült, a hatósági állatorvos a kilövése mellett döntött. Azt vizsgálják, hogy a vaddisznó hol szerezte a sérüléseit, illetve hogy miért tévedt be az állomásra. Vasárnap többnyire derült, napos csapadékmentes időre készülhetünk, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: Nyáron sajnos ugye hiába védekezünk, hiába kenjük magunkat naptejjel, tartózkodunk az árnyékban, sajnos előfordul, hogy néha-néha megkap bennünket a nap, kicsit leégünk. Ilyenkor jó, hogyha vannak kéznél olyan termékek, amikkel tudunk enyhíteni ugye az adott tüneteken. Nagyon sok direkt erre készült terméket találtok a piacon, de vannak olyanok is, amik nem erre vannak preferálva, de nagyon hasznosak tudnak lenni, hogyha kéznél vannak. Nézzünk meg előbb párat, ugye vannak kifejezetten a napégés elleni készítmények. Ezek általában ilyen pantenolós, glicerines, aloe verás keverékek. Ugye az aloe vera nagyon jó gyulladást csökkentő, hűsítés, hidratálja a bőrt, a pantenol pedig képes a bőr felső védőrétegét erősíteni, és ugye segíteni a sebgyógyulást. Amik a termékek pedig nem kifejezetten erre vannak így preferálva, de nagyon-nagyon jó szolgáltat tudnak tenni, azok a különböző aloe verás termékek például, ugye szintén ami miatt belekerülnek a különböző keverékekbe, hogy önmagában nagyon jól hűsítenek, hidratálnak, segítik a sebgyógyulást, illetve még ezen kívül, hogyha nem ilyen hólyagosodással járt például a napégés, akkor nagyon jól tudnak hidratálni, illetve nyugtatni a különböző körönvirágos krémek is.
1: Hobby Rádió! Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
3: Jaj!
1: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

0: Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody című felvételével nyitjuk a duplájó következő adását, melyben sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál továbbra is Csák Attila. A mai műsor is speciális lesz, ugyanis a rengeteg sztár vendég után most csupán csak a hallgatót köszönhetem itt a stúdióba, ugyanis igazából a sok felhívásom eredményeként ismételten lett egy hallgató, aki újabb 12 dalpárt ajánlott, ráadásul olyan 12 darab dalpárt, ami még eddig nem szerepelt az adásba. Sok visszajelzés jött egyébként, köszönöm szépen mindenkinek a visszajelzést, de nagyon sokan olyan dalpárokat ajánlottak, amelyek már eddig elhangzottak a műsorba, tehát érdemes mindegyiket hallgatni, hogy aztán lehessen olyan dalpárokat ajánlani, amelyek még esetleg nem voltak. facebook.com/duplájó, itt megtaláltuk bennünket, és akkor itt tulajdonképp lehet dalokat ajánlani. Na de akkor nézzük a mostani 12 dalpárt, és a hozzátartozó hallgatót és vendéget. Itt ül velem szembe a hallgató Zsolt. Szia Zsolti, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és hogy megszólalsz is a dalok mellett. Szervusz, köszöntelek!
1: Én is sok szeretettel köszöntelek, Attila, és nagyon szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Örülök, hogy itt lehetek.
0: Na, hát örülök neki, hogy sikerült újabb 12 olyan dalpára felhívni a figyelmünket, ami eddig nem jutott az eszünkbe. Hogyan jött ez az egész? Gondolom ez azért azt feltételezi, hogy te úgy azért követed ezt a műsort hétről hétre.
1: Abszolút, követem, és fel is veszem.
0: Na, ó, egy igazi feketeöves rajongó, hogyha lehet ezt így mondani, aki még fel is veszi az adásokat. Hogy minden szombaton ennyire rájössz, vagy azokat az adásokat veszed fel, amelyeket igazából nem tudod meghallgatni?
1: Hát főleg azokat, de aztán meghallgatom, de ott vagyok a gép mellett, amikor csak tehetem és hallgatom.
0: Értem. Tehát ez akkor azt jelenti, hogy hozzád közel áll a zene, igaz?
1: Abszolút, teljes mértékben, hiszen jó magam is kocsma szinten zenész vagyok.
0: Aha, értem. Mikor indult el igazából ez a zene szereteted?
1: Hát már gyerekkorom óta.
0: Aha, na majd erről mi mindjárt beszélünk, csak közben muszáj lesz a dalokról is beszélni. Whitney Houston, honnan jött ez a te számodra, és miért gondoltad azt, hogy ennek szerepelnie kell ebbe a műsorba?
1: Hát tulajdonképpen azért, mert azt igyekeztem szemléltetni, hogy lendületes legyen a műsor, és lendületesen kezdődjön, ez egy lendületes felvétel.
0: Értem. Na, hát Whitney Houston, ugye I Wanna Dance With Somebody, ez volt az első dal, 1987-ben jelent meg Whitney Houston második nagy lemezén. A dal Whitney Houston legismertebb, vidám táncos popslágere lett, az Egyesült Királyságban az első helyig jutott, és 1988-ban Grammy-díjat is nyert vele, a legjobb női popénekes előadó kategóriájába. Whitney Houston ekkor már világsztár volt, erős tiszta hangja miatt gyakran a The Voice-ként emlegették, azaz a hangként. Ez a dal a balladák mellett megmutatta a felszabadultabb, táncosabb oldalát is az énekesnek. A dal egy fiatal nő történetét meséli el, aki nem egyszerűen táncolni szeretett volna valakivel, hanem olyan emberre vágyik, aki valóban szereti őt. Bár a zenéje vidám és lendületes, a szövege valójában a szerelem és a magány utáni vágyakozásról szól. Azonban van ennek a dalnak egy feldolgozása is. Kiről is van szó egészen pontosan?
1: Igen, a Fall Out Boy nevű formációról, ami Egyesült Államokban alakult az együttes, és ez a feldolgozás 2018-os.
0: 2001-ben alakultak ők igazából, Illinois államban. Tagjai között volt ugye Patrick Stump énekes, akinek a hangja egy igazi különleges volt. A feldolgozás valóban egy ilyen rokkosabb változata ennek a dalnak, úgyhogy első körben hallgassuk meg ennek a dalnak a feldolgozását, jön akkor a Fallout Boytól az I Wanna Dance With Somebody itt a duplájóba, és utána jövünk vissza a hallgatóval és egy következő dalpárral. Ugye velünk töltitek az elkövetkezendő két órát is.

0: Egy igazi pörgős felvétellel folytatjuk, vagy hát hallhattuk itt a duplájóban, tehát folytatjuk tovább a duplájó adását, ez a Come on Szava című dalad The Shorts előadásában 1983-ból. Ez a mostani adás azért különleges, mert ezeket a dalokat egy hallgató szerkesztette, aki jelentkezett a felhívásunkra, és 12 darab dalpárt hozott el a számunkra. Ő nem más, mint Zsolti a hallgató, és vele együtt mutatjuk be ezeket a dalokat. A Shorts az hogyan kerül a te választásodban? Mit jelent ez az együttes a te számodra?
1: Hát tulajdonképpen ez volt a legismertebb daluk, és ezt ismertem meg én is 83-ban. És igaz ugyan, hogy 84-ben vettem föl kazettára, de még a mai napig megvan, egy Technics deckkel vettem föl.
0: Értem. Na, beszéljünk egy picikét arról, hogy igazából hogyan alakult ki a te zene szereteted, miken keresztül ismerkedtél meg a zenével, mit jelentett fiatal korodban ez a te életedbe?
1: Hát a zenéket elsősorban a rádióból vadásztam.
0: Igen, abban az időben, ugye, ez mikor volt? Ez nagyjából a 70-es évek vége, 80-as évek?
1: Hát igen, a 70-es évek végén már aktívan vettem föl.
0: Hogy akkor kazettára vettük fel ezeket a dalokat, ugye, mindig,
1: igen,
0: igaz?
1: Igen, igen, mindenképpen, akkor ez volt a trend.
0: Értem, és akkor hogyan alakult ki a te zenei ízlésed, ha egyáltalán van ilyen, vagy mindenevő vagy?
1: Hát mindenevő vagyok, én is a jó zenéket szeretem, hát természetesen ami számomra jelenti a jó zenét, de hát nem egyforma senkivel se az ízlés.
0: Neked konkrétan mi a kedvenceid, tehát amiket úgy szívesen hallgatsz?
1: Hát én nagy italo fan vagyok, italo diszkókat szeretem gyűjteni. Most is a régieket gyűjtöm, amik akkor nem voltak meg, vagy rossz minőségben vannak. És hát amikor már az első kazettás dekünk meglett, akkor már sokkal jobb minőségben tudtam gyűjteni, és ez nekem nagy örömet adott.
0: De beszéljünk egy picikét a Shortsról. Egy holland fiú együttes volt, amely 1976-ban alakult. A négy fiatal zenészből álló csapat hazájában már ismert volt, de az igazi áttörést a Come on Szava hozta meg a számukra. Ez maradt messze a legismertebb daluk, amelynek köszönhetően Európa számos országában ismerté váltak. A zenekar 1987-ig működött. A dal eredetileg angol nyelven készült, de az EMI lemezkiadó holland változatot kért. Emiatt a hivatalos rádiók nem nagyon játszották, viszont a kalózrádiók felkapták. Amikor már körülbelül 10 000 példány elkelt belőle, a nagy rádiók is elkezdték sugározni, így lett belőle hatalmas siker. 1983. júliusában már a holland top 40 első helyezettje lett a dal. Ez könnyed, vidám dal, amelyben egy fiú és egy francia lány találkozása áll a középpontba. A cím jelentése, hogy vagy, vagy lazábban mi újság. Manapság talán azt is mondhatnánk, hogy mizu. A francia refrén miatt a dal nagyon könnyen megegyezhető lett. A dal nem csak Hollandiában, hanem több európai országban is sikeres volt, például Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Svájcban, Ausztriában is, de hazánkban is rendkívül nagy siker lett, olyannyira, hogy hoztál egy nagyon érdekes együttest, akik feldolgozták ezt a dalt. Mesélsz róluk egy picikét, vagy hol hallottad te ezt először, honnan jött ez a számodra?
1: Hát a Hangár együttes ezen változatáról van szó.
0: Ugyanaz lett a címe, ugye?
1: Ugyanaz lett, a francia címet meghagyták. A könnyed humoros zenekar volt.
0: Hol találkoztál te velük annó?
1: Hát a 80-as évek elején hallottam róluk, és hát első számuk a Haverom a kalauz volt, amit hallottam.
0: Mekkora dal volt az, igen, akkoriba. Értem. Na, hát a Hangár együttestről gyorsan egy picikét, hogy a hallgatók is képbe kerüljenek. Ugye Tamási Saturnus 780 együttesből alakultak 1978-ban. Zenéjükben a könnyedség és a humor fontos szerepet kapott, és sok feldolgozást is játszottak. A dalaikat olyan műsorok is játszották, mint az 1 millió fontos hangjegy, vagy akár épp a Poptarisznya. Légrádi Antal gitáros és zeneszerző volt a dél-balatoni könnyűzenei élet ismert alakja, a Hangár együttes tagjaként is működött, és az együttes magjához tartozott. A dal a hangár változata ugye a Shorts nagy európai slágerének ugye a magyar változata lett. A refrénben megmaradt a jól ismert francia fordulat, a Come on, ça va, vagyis hogy vagy. A hangár legismertebb, legtöbbet emlegetett saját dala, mint ahogy ezt már te is mondtad, hogy ez volt a Haverom a kalauz, ugye ez volt az 1 millió fontos hangjegyben felcsendülő legismertebb daluk, de most mi nem ezt hallgassuk meg tőlük, nem ezt hallgatjuk meg tőlük, hanem ugye jön a Come on, ça va, magyarul a hangár együttestől itt a duplájóba, aztán jövünk vissza a hallgatóval és egy újabb dalpárra.

0: A 80-as évek végének egyik hatalmas nagy diszkós slágerét hallhattuk az elmúlt percekben itt a duplájóban, ez volt a Gurudzsos féle Infinity, és ez a mai adás azért speciális, mert hogy ezt egy hallgató szerkeszti, ugyanis Zsolti ül itt mellettem, és vele együtt megyünk át ezeken a dalokon. 1989-ben megjelent 1989-ben a dal, de 1990-ben több országban is hatalmas nagy siker lett. Hát miért pont ezt a dalt választottad, mi jut erről a dalról neked igazából az eszedbe?
1: Hát nekem azért tetszett a jellegzetes szaxofon szólóról, amit hallhatunk a egész dalon keresztül.
0: Ugye ez nem volt egyedi a 80-as évek világában, ugyanis az ottani nagyslágerek egy része azért a szaxofonokról szólt.
1: Hát akkor is már volt olyan, de ez jellegzetes volt tulajdonképpen.
0: Igen, tulajdonképpen az első hangokról meg lehet ismerni. Fűződik ez a zenéhez valami élményed, vagy csak egy kellemes, hallható dal volt a fülnek, és örömmel hallottad, amikor hát, ez bárhol felcsendült?
1: Örömmel hallgattam a szaxofon szólót. Hát meg egy lány is ehhez fűződik.
0: Na, mesélj!
1: Nagyon szerettem.
0: Aha. Az első szerelem?
1: Talán a második.
0: Aha, kiszámolja ezt abból a korban. Aha, aha. Na, de jött egy lányzó, és akkor...
1: És ez... neki a kedvence volt tulajdonképpen.
0: Aha, aha. És említetted, hogy zenélsz is, vagy hát ilyen hobbi szinten csinálod.
1: Igen.
0: Akár ezt a dalt is el tudnád játszani?
1: Igen.
0: Ó, na, mesélj már egy picikét, csak egyelőre egy-két mondatban, hogyan indult ez a zenélés, mind játszol, miket csináltál?
1: Hát én billentyűs hangszereken játszom, hát szintetizátor, orgona, kicsit harmonikán. Hát én 8 évig tanultam zenélni, és hát aztán abban maradt sajnos, de...
0: De egy hobbi szinten az illőződ, igaz?
1: Igen, megmaradt, és édesapámnak, édesanyámnak is szerettem játszani. Kezdetben csak nekik játszottam, majd aztán, mikor megnősültem, akkor már egy nagyobb család hallgatta a játékomat, aztán a rendezvényeken is sikerült
0: részt venni. Hát, tehát kimerészkedtél a nagy közönséghez is?
1: Igen, volt bennem annyi bátorság. Uh-huh.

0: mik voltak a repertoárodon, tehát hogy inkább ilyen könnyű zenei slágerek, vagy másokat is játszottál?
1: Hát a közönségnek a mulatos számokat kellett játszani, meg a nótákat. Édesapámnak jazz játszottam, régi swinget.
0: Mondd azt egy példát, például Dixi milyen jazz-t játsz?
1: Hát Artie Shaw-t a 40-es évekből, Benny Goodman-t, Glenn Miller-t nagyon szerettem játszani, mert ő azt szerette.
0: Értem. Jó, na, beszéljünk egy picit Guru Josh-ról. Ugye eredeti nevén Paul Walden, és a Jersey szigetéről származó brit zenész és DJ volt. A 80-as évek végének klubzenés világában lett ismert. Később Ibizára költözött, és nem csak zenével, hanem látványtechnikával, képi megoldásokkal is foglalkozott. Az Infinity a korszak egyik nagy tánczenei sikeret. Jellegzetessége a szaxofonos dallam, mint ahogy erről beszéltünk is, amely azonnal felismerhetővé tette a dalt. A dal címe magyarul nagyjából azt jelenti, hogy végtelenség. Az Egyesült Királyságban az 5. helyig jutott a hivatalos kislemezlistán, Hollandiában pedig a top 40 listán a 3. helyezett lett. Érdekesség, hogy Németországban is nagy siker volt, ott a hivatalos listák szerint a 2. helyig jutott, és 26 hétig szerepelt a dal a listán. Na, és akkor ennek a dalnak van egy feldolgozása is, igaz?
1: Igen, a Guru Josh Project játszotta, ami azt jelentette, hogy még 2 ember csatlakozott a Guru Joshhoz.
0: 2008-ban jelent meg tulajdonképpen ennek a feldolgozása, és valóban a Guru Josh Project nem teljesen új előadó volt, hanem a Guru Josh nevéhez kapcsolódó új formáció. A projektben Paul Walden mellett Darren Bailey és Anders Newman művész nevén Snakeboy is szerepelt. 2008-as változata az eredeti Infinity új modernebb tánczenei feldolgozása lett. A legfontosabb, hogy a híres szaxofonos motívum megmaradt, de a hangzás sokkal erősebb, klubosabb és a 2000-es évek végének divatos tánczenéjéhez igazodik. Az új változat még az eredetinél is nagyobb listás sikert hozott több országban. Az Egyesült Királyságban a 3. helyig jutott, a brit tánczenei listán pedig az 1. helyig jutott fel. Hollandiában a top 40-es listán a 2. helyig jutott, és 24 hétig szerepelt a listán. Szóval akkor most hallgassuk meg ezt a feldolgozást, és aztán jövünk vissza a hallgatóval, Zsoltival, és egy újabb dalpárral. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Egy igazi hatalmas magyar nagy sikert hallhattunk az elmúlt percekben itt a Duplájóban, ez volt az Európa Varga Miklós jó voltából. Hát én meglepődtem, amikor ezt a dalt te beválasztottad ebbe a műsorba, mert én nem is gondoltam, hogy ennek a dalnak van valamiféle feldolgozása. Mesélj már erről egy picikét, hogy ez hogyan került ebbe a műsorba.
1: Hát az emlékeim miatt volt ez.
0: Na, milyen emlékeit fűződnek ez a dal?
1: Hát én is játsztam annak idején ezt a számot. És énekeltük az osztállyal, amiben jártam, és hát örültem, hogy el tudtam játszani.
0: Aha, tehát ez volt igazából az emlék, hogy egy újabb dal, amit megtanultál. És miért izgalmas ez a dal tulajdonképpen?
1: Hát azért, mert hát Varga Miklóst itt ismertük még igazán, annak ellenére, hogy már az István a Királyban játszott, a István 83-ban, akkor volt egy nagy koncert a Királydombon, amit nagyon sokan megnéztek abban az időben.
0: Aha, tehát ugye 1984 vagy 8, hát 84-ben jelent meg a dal, majd aztán nagy lemezen 85-ben is ugye az Európa. A szövegét Varga Mihály írta. Varga Miklós a magyar rockzene egyik legismertebb előadója. Országosan ismerté vált, ugye, amit az imént említetted, az István a Király rockoperából, ahol István szerepét énekelte. Az Európa pályafutásának egyik legnagyobb slágere lett. Érdekesség, hogy a dal eredetileg Kék Farmer címmel készült, és teljesen más szövege volt. Később született meg a ma ismert Európa, amely a 80-as évek egyik legismertebb magyar rockdala lett. A kislemezből rövid idő alatt mintegy 170 ezer példány fogyott, a dal hosszú ideig vezette a hazai slágerlistákat, és máig Varga Miklós legismertebb felvétele lett. Na de aztán ennek a dalnak lett egy későbbi folytatása is. Mit tudsz erről?
1: Hát Leslie Mandukival énekelte Varga Miklós angolul el ezt a számot, Mother Europe címmel, 89-ben.
0: És ezt a dalt is hallottad annó?
1: Akkor nem, ezt később hallottam meg.
0: És akkor meglepődtél, hogy van ennek a dalnak egy angol feldolgozása is.
1: Igen, de örültem neki, mert tetszett.
0: Ugye úgy van ez, hogy Kabler és Mandoki, ugye, Mother Europe, ez a dal címe, 1989-ben jelent meg valójában. A Kabler név mögött Varga Miklós állt, aki ezen a felvételen Mike Kabler művész nevet használta. Társa Leslie Mandoki a Magyarországról Németországba emigrált zenész és producer volt, aki ekkorra már nemzetközi hírnevet szerzett, többek között ugye a Genghis Khan együttes tagjaként, később pedig producerként és zeneszerzőként is tevékenykedett. Az Európa hazai sikere után úgy döntöttek, hogy a dalt angol nyelven is elkészítik, bízva abba, hogy külföldön is sikert aratnak. Így született meg ugye a Mother Europe, amelynek angol szövegét Leslie Mandoki készítette, Varga Miklós pedig Mike Clubber néven, mint ahogy már említettem, énekelte fel a dalt. A dal azonban nem érte el azt a nemzetközi sikert, amelyet reméltek tőle. Leslie Mandoki nem engedte el azonban ezt a dalt. 30 évvel később, 2019-ben a Mandoki Soulmates újra felvette Mother Europe 2019 címmel. A felvételen már nem Varga Miklós énekelt, hanem Mandoki nemzetközi zenei közösségének tagjai működtek közre, köztük a Scorpion zenészei és más világhírű rock előadók is. 2019-es változat így inkább tisztergés volt az eredeti magyar dal előtt. Mi most azonban nem a 2019-es változatot fogjuk meghallgatni, hanem az 1989-eset, úgyhogy jön Mike Kabler, illetve Mandoki jó voltából a Mother Europe most itt a Duplájóban, aztán jövünk vissza a hallgatóval is egy újabb dalpár.

0: 80-as évek egy igazi klasszikus lassúzós szerelmes dala csendült fel az elmúlt percekben itt a duplájóban, ez volt a Blackféle Wonderful Life, egészen pontosan 1986-ból. Vendégem továbbra is a hallgató, akinek köszönhetően szólnak ma a slágerek és azoknak a párjai, ugyanis a duplájó arról szól, hogy hétről hétre a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk el a számotokra. Hogyan jött ez a Blackféle felvétel ebbe a válogatásba?
1: Hát szintén az emlékeimre hagyatkozom.
0: Ezt is játszottad?
1: Igen, ezt is, de erre inkább lassúztam a lányokkal.
0: Aha, értem. Ugyanazzal a lányjal, akivel megismerkedtél az Infinity kapcsán?
1: Ez egy sokadik lány volt.
0: Egy sokadik alkalommal. Tehát ezek a zenék végül is arról szólnak, hogy az emberek ilyenkor közelebb kerülnek egymáshoz, lassúznak. Én egyébként nagyon sajnálom, hogy manapság eltűnt ez a fajta műfaj, mert ez egyfajta kommunikáció volt ember és ember között, és lehetőséget teremtett az ismerkedésre. Te egyébként hogyan látod, hogy mennyire változik ez a világ ilyen szempontból? Egy picit felgyorsul, egy picit másabb. Mennyire jó vagy rossz ez? Mit gondolsz te erről, ha már így szóba kerül?
1: Hát ez rossz, mert tényleg így nem lehet úgy megismerkedni, egymáshoz közelebb kerülni, mert nagyon rohanó a világunk, és erre nincs idő.
0: Hát már ugye a lassúzás alapból egy kommunikációs formát teremtett meg, ahogy a Jesse is mondta a múltkor, hogy tehát már alapból meg kellett szólítani egy lányt, fel kellett kérni, táncol-e velünk, stb. Tehát, tehát már eleve teremtett egy ilyen szituációt, ami manapság kevésbé van meg, vagy más formában alakult át ez a dolog. Na de térjünk vissza igazából a Blacknek a felvételére. Ugye ez 1987-ben, amikor újra kiadták, akkor lett nagy sliker. A Black név valójában Colin Wernkun brit énekes dalszerző művész neve volt. Liverpoolból indult, és bár több lemezt is készített, világszerte főleg a Wonderful Life című dalavált ismerté. A dal címe magyarul nagyjából azt jelenti, hogy csodálatos élet. Érdekesség, hogy a cím elsőre nagyon derűsnek tűnik, de maga a dal inkább melankólikus, kicsit szomorkás hangulatú, ha lehet így fogalmazni. Colin Wernkun nehéz időszakába írta ezt a dalt, anyagi gondjai voltak, magánéleti válságon ment keresztül, és mégis ebből született meg élete legnagyobb slágere. Először 1986-ban jelent meg, de akkor még csak kisebb figyelmet kapott, 1987-ben, amikor újra kiadták, ekkor lett belőle igazi nemzetközi sláger, az Egyesült Királyságban a 8. helyig jutott, és több európai országban is top 10-es sláger lett. Na és itt jön a meglepetés, amire én nem is gondoltam volna, ugyanis ezt a dalt is feldolgozták. Mit tudunk erről?
1: Hát az Ace of Base dolgozta föl. Uh-huh. 2002-ben a Da Capo című lemezén jelent meg.
0: Da Capo, mit jelent ez, ha már zenei iskolába jártál?
1: Hát, hogy vissza az elejére. Ez a zenei kifejezésnek a lényege.
0: Ezt a dalt is ismerted, vagy csak valahol meghallottad, és azt gondoltad, hogy ez itt tök jó lesz?
1: Hát az Ace of Base ezen lemezén ismertem meg tulajdonképpen.
0: Aha, tehát akkor az Ace of Base, ugye, aki a 90-es évek egyik nagy siker popzenekara volt, amit sokan hasonlítottak, ugye az Abbához is, mert hasonló stílusú zenét játszott, nyilván a 90-es éveknek megfelelő trenddel, de hogy ugye hozzájuk hasonlították, tehát akkor ő is az egyik kedvenc ilyen pop csapatod volt a 90-es évekből.
1: Igen, nagyon szerettem, és gyűjtöttem minden lemezét.
0: Egyébként ők is egy svéd pop együttes voltak, amely a 90-es években lett világhírű. Legnagyobb slágerék közé tartozott ugye az All That She Wants, vagy a The Sign, és még folytathatnánk tovább. 2002-ben ugye a Da Capo című albumán dolgozta fel a Wonderful Life című dalt. A lemez címe, ugye, mint ahogy mondtad, ugye, mit is jelent, hogy vissza az elejére. Igen. Ugye ez jól illett az Ace of Base-nek a stílusához, és nyilván egy picikét a 90-es éveknek a hangulatát teremtette meg ez a dal, úgyhogy szerintem nincs más hátra, mint hogy hallgassuk meg őt, Ace of Base és a Wonderful Life, aztán pedig jövünk vissza a következő dalpárral.

0: чуть дыша. Бедный художник стоит.
1: És kedves hallgatóink, most én jöttem vissza Attila helyett, ez itt a Duplájó, ahol én vagyok a vendég, Kövesdi Zsolt, és nagy örömmel teszek eleget a következő feladatnak, ami abból áll, hogy egy dalpárt nekem kell felkonferálnom. De tulajdonképpen már meghallgattuk a dalt Alla Pogacsova előadásában, a Million Alec Rose, a Milliós Korlátvörös Róza című dalt hallottuk, ami a szerelem egyik nagy-nagy jelképét jelenti, a mindent feláldozó szerelemét. Alla Pogacsova ezzel a dallal 83-ban vált igazán sikeressé, akkor elnyerte a Piesnya Goda, egy televíziós dalfesztivál a legjobb dalát, annak a díját kapta ezért a dalért, és a dal arról szól, hogy egy festő beleszeretett egy színésznőbe, egy francia színésznőbe, és annyira beleszeretett, hogy mindenét eladta, és a színésznő ablakánál beterítette vörös rózsával a területet, de ez a színésznőt nem villanyozta föl, ő ott hagyta, faképnél hagyta a festőt, aki aztán szegényen élt tovább, és állítólag rózsákat festett aztán mindig. Hát nekem annyiból személyes ez a dal, mert édesanyám kedvenc dala volt, emlékszem, 2 kislemezt is vett belőle, természetesen már a magyar változatából, és ha még annyit tudok a dalhoz elmondani, hogy sok nyelvre lefordították, ez egy kultikus orosz dal, aminek az eredetiét Raymond Spohr, grúz, illetve lett zeneszerző írta. A később a szöveget egy orosz költő írta hozzá, Andrei Voznyezinski, de ez még csak a dalnak tulajdonképpen az előtörténete. A dal valójában oroszul később lett siker, mint említettem, 83-ban. És hát, mivel édesanyám kedvence volt, úgy gondolom, hogy meghallgatom szívesen ezt a dalt, mert ilyenkor ráemlékezem. Ennek a magyar változata Csongrádi Kata által előadott Millió rózsaszál, ami 1986-ban jelent meg kislemezen. A nagylemez aranylemez lett, aminek szintén Millió rózsaszál a címe. Csongrádi Kata, amint megismertük, színésznő volt, a Színház és Filmművészeti Iskolán tanult, és egyébként művész családból származott. És hát miután magyarra lefordították, így ő ezt előadta, és hát ezt hallgassuk most meg tulajdonképpen. És ezzel zárjuk az óra anyagát, és majd a hírek után jövünk vissza.
2: Egy

0: csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. Vaddisznó tévedt a metróba Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. A párt szombaton tartott frakcióülést, itt döntöttek arról titkos szavazással, hogy a 73 éves jogtudóst, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik az államfői posztra. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésről szóló posztjában azt írta, Baka András egész eddigi életútja során kiemelten fontosnak tartotta a hatalmi ágak elválasztásának elvét, mindig következetesen kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. Életútja példát mutat a demokratikus jogállam és az alkotmányos elvek melletti elkötelezettségről. A Fidesz frakció vezetője a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Bóka János szerint Sulyog Tamás megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. Felmentették a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnökét, Bozóki Alexet, majd az ügynökség ideiglenes vezetője menesztette a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatóját, Falvai Mátyást is. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség június végén azonnali hatállyal felmondta a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó Lunch Group cégeivel kötött keretszerződéseket. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a döntés hátterében büntetőeljárás, a cégek bankszámláinak zárolása és ebből fakadó komoly teljesítési kockázatok álltak. Az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai szerint 5 egészségügyi intézményben hibás a klímaberendezés. A Győri Kórházban megkezdődött a második új transzformátor beszerelése. Balesetveszélyes és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. A budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőjével együttműködve a Hanvas Béla sétány menti területre kerítést helyezett el figyelemfelkeltő táblákkal. A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt. A Duna mellékága az alacsony vízállás miatt vált átjárhatóvá. Felfüggeszti valamennyi a Dél-Szerbiain is beközlekedő, illetve onnan induló járatát a téli menetrend kezdetétől a Ryanair. A fapados légitársaság üzemanyagellátással kapcsolatos problémákra hivatkozik. Vaddisznó tévedt a 2-es metró Kossuth téri állomására szombat délelőtt. A BKV munkatársai azonnal reagáltak a rendkívüli, korábban sohasem tapasztalt helyzetre, az állomást kiürítették és lezárták. Az állat rövid időre bejutott az egyik vagonba, de senki sem sérült meg. A vaddisznó ezután elhagyta a szerelvényt, az egyik szolgálati lépcsőn lejutott a sínek közé és a várakozó metró alá húzódott. Az állat befogását a tűzoltók kezdték meg, miután kiderült, hogy sérült, a hatósági állatorvos a kilövése mellett döntött. Azt vizsgálják, hogy a vaddisznó hol szerezte a sérüléseit, illetve hogy miért tévedt be az állomásra. Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű. A maximum 29 és 35 fok között alakul.
3: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Melyik ital a legrosszabb a veséknek a hőségben? Nem az üdítő a legnagyobb probléma. A nyári hőségben az alkohol a legrosszabb választás, hiszen vízhajtó hatású. A kávé és az energiaitalok a magas koffein tartalmuk miatt szintén vízhajtó hatásúak lehetnek. Ha ezek mellé ráadásul kevés vizet iszol, a veséjét sokkal nagyobb terhelést kapnak. Szóval egy nyári fesztiválon vagy egy kerti partim az alkohol és a koffein fogyasztás mellé mindig gondoljatok néhány pohár plusz vízre is.
1: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
8: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
9: Jaj!
8: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Duplájó második órájában is. Én továbbra is Csák Attila vagyok, és ez itt a Duplájó, ahol a mostani alkalom egy picikét speciális lesz olyan tekintetből, hogy ismételten találtunk egy olyan hallgatót, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy jelentkezett egy újabb hallgató, aki újabb 12 dalpárt küldött be a számomra, ráadásul olyan dalpárokat, amelyek eddig még nem hangzottak el a műsorba. Michael Jackson Wanna Be Starting Something című dalával indítottuk ezt az órát, és az előző órát pedig egy érdekes dologgal zártuk, ugyanis úgy látszik, hogy ez nekem egy perverziómmá válik. Ha bejön egy hallgató, akkor tulajdonképpen mindenképp megpróbálom ösztökélni arra, hogy kipróbálja magát a mikrofon előtt, hogy érezze azt, hogy nem olyan egyszerű megszólalni így adásba, és akkor egy teljes megszólalást végigvinni. Nyilván természetesen ez nem alaptalan történet volt, mert hisz itt a zenék alatt beszélgettünk arról, hogy Zsolti, te is kipróbálnál nagyon szívesen a rádiózást. Na, mesélj nekem egy picikét arról, hogy hogy érezted magad ez alatt a megszólalás alatt, ahol én igazából csak a technikát kezeltem, és igyekeztem nem közbeszólni.
1: Hát egy kicsit izgultam, ez hallatszott is a munkámon, de megcsináltam.
0: Milyen volt így csak arra hagyatkozni, hogy tiéd tulajdonképp egy pici kis idő, ami azért nem is olyan sok, de mégis ki kell tölteni szöveggel, mégis mondani kell valamit, de hirtelen nem jutnak eszedbe a dolgok, meg hirtelen mondani kell valamit, mert a csend az ugye egy rádióban nem annyira barát.
1: Nem bizony.
0: Hogy érezted magad?
1: Hát mondom, kicsit feszült voltam, de...
0: Még mindig tart egy picit, ugye?
1: Hát már oldódik.
0: Oldódik már egy picit. Akarod tovább vezetni a misort? Hazamenjek?
1: Hát nem. Hát
0: nem, azért annyira nem még, de hát majd előbb-utóbb talán belőled is rádiós lesz, ugye?
1: Hát szerintem nem, de...
0: De kipróbáltad, maradjunk ennyiben, igaz?
1: Így van.
0: Na, veszünk egy picikét akkor inkább arról, hogy ezt a dalt is te választottad, ugye dalpárt. Michael Jackson. Na, mit jelent ő a te életedben? Miért választottad ezt a dalpárt? Gondolj, már sok mindent azért nem választhattál, mert ugye egy részét, amiket ajánlottál, azt már beadtuk a műsorba, tehát lejátszottuk. Másrészről pedig azért fogynak ezek a dalpárok, de mégis valamit csak sikerült választani. Igen. Szóval ehhez képest Michael Jackson hogyan került ebbe a válogatásba?
1: Hát sikeres előadóként. Hát nekem 83-ban meglett a lemez kazettán. Annyira nem voltam odaérte, de mint újdonság erejével hatott, és ezért szerkesztettem be a műsorba, hogy megismerjék a hallgatók.
0: Michael Jacksonról ugye azt érdemes tudni, hogy a könnyű zene egyik legismertebb alakja volt, gyerekként a Jackson's Five tagjaként lett híres, majd szólóként is világsztárrá vált. A Thriller című album a minden idők egyik legsikeresebb lemeze lett. A cím, amiről az imént, tehát a cím, az előző dalnak a címe, amit hallhattunk, az magyarul körülbelül azt jelenti, hogy már megint bajba akarsz keverni. A dal olyan emberekről szól, akik pletykákat terjesztenek, másokat egymás ellen fordítanak, és állandóan konfliktust okoznak. Michael Jackson arra figyelmeztet, hogy aki más életében feszültséget kelt, annak számolnia kell a következményekkel. Sokan úgy vélik, hogy a dal részben a róla megjelenő pletykákra is utal, bár ezt ő soha nem erősítette meg. A dal a Thriller album nyitó dala volt, majd 1983-ban kislemezként is megjelent, és az amerikai Billboard 100 listán az 5. helyig jutott. A dal végén hallható Mamasi, Mamaso, Mama Kokosa című rész tette igazán legendássá ezt a felvételt. Érdekesség, hogy ezt a sort nem ő írta, a motívum a kameruni szaxofonos Manu Dibango 1972-es Soul Makossa című dalából származik. Manu Dibango emiatt beperelte Michael Jacksont, Jackson elismerte, hogy felhasználta a részletet, végül peren kívül pénzügyi megállapodást kötöttek, és a korabeli sajtó szerint 1 millió frank kifizetésével tulajdonképp rendezték ezt a dolgot. Szóval ez volt az érdekessége ennek a dolognak. Hát ugye Michael Jackson sok olyan dologhoz hozzányúlt, amihez nem biztos, hogy kellett volna, na de ez a megszólalás kevés lenne arra, hogy ezeket így kiecseteljük. A lényeg viszont az, hogy ennek a dalnak is lett egy feldolgozása. Mesélj erről egy pár szót nekünk.
1: Hát Rihanna volt az előadó.
0: Ő már azért közelebb állt hozzád, ugye?
1: Hát igen, időben is. A dal címe Don't Stop the Music volt, és hát mikor is jelent meg, Attila?
0: 2007-ben jelent meg egészen pontosan ez a dal. Rihanna ugye a 2000-es évek egyik legnagyobb popsztárja volt. Olyan slágerekkel vált híressé, mint például az Umbrella. A Don't Stop the Music nem hagyományos feldolgozás, hanem egy új dal, amely Michael Jackson híres Mamacé részletére épül. Ezért Michael Jackson hivatalosan is szerepel a szerzők között. Csak hogy ezzel újra előkerült a Manu Dibango neve ismét, ő ugyanis azt mondta, hogy a híres részlet eredetileg az ő Soul Makossa című dalából származik, ezért Michael Jackson nem adhatott volna engedélyt Rihannának egyedül erre a dalra. 2009-ben Manu Dibango Michael Jacksont és Rihannát is beperelte, 500 000 euró kártérítést követelve. A párizsi bíróság azonban nem fogadta be a keresetét, mert Manu Dibango egy korábbi eljárás során már megállapodott az ügyegy részletébe, és ezzel lemondott a további kártérítési igényekről, így Rihanna végül is nem fizetett újabb kártérítést. Szóval úgy látszik, hogy ez az eredeti dal végig kísérte az egész művet tulajdonképp. A dal Rihanna egyik legnagyobb világslágere lett, több országban is első helyre került, az Egyesült Államokban a harmadik helyig, az Egyesült Királyságban viszont a negyedik helyig jutott, és már is szól itt nálunk a duplájóban ez a különleges érdekességeket tartalmazó dal, majd ezt követően pedig jövünk vissza Zsolttal, a hallgatóval és egy újabb dalpárral, ugye velünk töltitek ezt az órát is.

0: igazi magyar romantikus dalt hallhattunk az elmúlt percekben itt a Duplájóban, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk el a számotokra minél változatosabban. Ő volt Dalhousie John, és ez volt a Csak fújt közben a szél című daluk itt a Duplájóban, és ez a mai műsor attól változatos, mert hogy ezeket a zenéket egy hallgató szerkesztette. Ha jól tudom, akkor te DJ-ként is szerepeltél, mint Kövidi?
1: Igen, MC Kövidi voltam.
0: És ez a Kövidi, mint olyan ez a bor márkájára utal, vagy pedig egy fajta szellemi degradáltságra?
1: Nem, hát nem, ez a nevemből adódott.
0: Aha, tehát DJ Kövidi, ez volt a te neved.
1: MC és akkor ilyen,
0: engem kérek elnézést, MC ceremónia mester, mert nem ugyanaz a kettő, kérem szépen.
1: Hát igen.
0: Na, és hol sikerült ilyen tevékenységeket folytatnod?
1: Hát, középiskolai bulikon.
0: Aha.
1: Aztán később étteremben is voltam, de a technikai felkészültségem, illetve a műszerparkom az nagyon

0: kevésnek bizonyul, de megcsináltam a bulikat, megcsináltam.
1: Aha, tehát jó hangulatú partikat csináltál, igen, szeretek. Köszönöm. Tehát ilyen szempontból, hogy nem csak te készítetted és játszottad a zenéket, hanem adott esetben keverted is őket egy picikét.
0: Igen, hát olyan is volt, hogy hozzájátszottam a zenéhez, az nagyon izgalmas, nagyon érdekes volt, de hát hozzá kellett a hangszert hangolni az aktuális zenének a hangneméhez, és akkor úgy tudtam követni, és tudtam játszani is.
1: Beszéljünk egy picit Delhus a Johnról. Miért jött ez a dalpár? Honnan jött? Hát oké, hogy nyár van, meg mi egymás, persze ez oké, de hogy...
0: Hát tulajdonképpen ez is egy szerelem kapcsán jött, amikor is játszottam egy lánynak még az iskolában.
1: Hú, Zongor... három dal is kötődik a szerelemhez, ezt azért figyelem ám itt közben, de jó, kérem ben.
0: Igen, én nagyon szerelmes típus vagyok, ez a horoszkópomból következik, ikrek jegyű vagyok, és azokra nagyon jellemző, hogy mindig nagyon szerelmes típusok, és hát szállnak virágról virágra.
1: Na jó, ott tartottunk, hogy ez a dal ugye onnan jött, és akkor tulajdonképpen ez is lassúzás, mi egymás, igen, és Delhus a Joe-ról ez jut igazából az eszedbe, igaz?
0: Igen.
1: Na, 1977-ben jelent meg a dal, ez az utolsó tánc csak fújt közben a Szél című albumot. Delhus a John magyar énekes, zeneszerző és dalszövegíró is volt. Pályája a 70-es években indult, és nem csak Magyarországon, hanem az NDK-ba is sikereket ért el. Több német nyelvű felvétele is megjelent, később pedig olyan ismert slágerekkel vált népszerűvé, mint például a Nikasa Perimeno, ami már ugye ment a misorunkba, és vagy például a Szeres nagyon. A dal hivatalos címe csak fújt közben a szél, de a közönség többsége az igazából a dal első sorából ismeri, hogy egy szép nyári este, és amikor átküldted nekem, akkor ott is ez szerepelt benne, de ugye nem ez a hivatalos címe. Na most, ha már egy picikét beszéltünk itt a mulatós világról, meg hogy játszottál ilyeneket is, akkor tulajdonképpen a 2000-es évek elejének egyik mulatós zenekara dolgozta fel ezt a dalt. Kik is voltak ők egészen pontosan?
0: MC Haver és a Teknő együttes.
1: Igen, őket is ismerted, vagy adott esetben játszottad?
0: Igen, játszottam is, hallgattam is, mulattam is rá mindent, amit csak lehetett.
1: Ez tulajdonképpen egy kuriózum dal volt, mert hogy az MC Haver és a Teknőtől nem ezt a fajta stílust szokhattuk meg, ugyanis meghagyta az eredeti stílusában ezt a dalt, hogyha mondhatjuk így. Egy lassú szám volt, és én emlékszem arra, mert hogy nem csak te voltál MC, azaz MC ceremóniamester, hanem én is, vagy hát DJ, nem tudom ki, hogy mondja, hogy a ceremónia mester és a DJ között is van egy pici kis különbség, de a történet lényege az az, hogy amikor én ezt játszottam, akkor ez akkoriban a 2000-es években egy elengedhetetlen lassú dal volt, és nem volt olyan péntek vagy szombat esti buli, ahol ez a dal ne szerepelt volna. Na de beszéljünk egy pár szót az MC Haver és a Teknőről, a 2000-es évek egyik legsikeresebb magyar mulatós együttese volt. A formáció Kocka Géza, aki MC Haver volt, és Banyó Miklós, azaz Teknő, ők alapították. Főként ismert magyar slágerek és népszerű dallamok feldolgozásával váltak országosan ismerté. Albumaik között több arany és platina lemezes is lett. Ami még érdekesség, hogy az MC Haver és a Teknő egyik legnagyobb album sikere, amikor a Vodka a fejembe száll című albumok volt 2002-ben, és ezt csak azért említettem meg, mert a Mahasz album listáján ennek az első helyére került, és 62 héten át szerepelt a listán, szóval nem kis sikere volt ennek az együttesnek akkoriban, de mi most nem erről az albumról, hanem a Bye Bye Lányról hallgatjuk meg a Delhus a John című dalnak a 2000-es évekbeli feldolgozását. Jön már is itt újra az Egy szép nyári este a duplájóban, most az MC Haver jó volt.

0: Egy újabb kissé szerelmesnek mondható dallal folytatjuk a duplájú adását, ahol hétről hétről a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk el a számotokra, és a mostani alkalommal egy különlegességet van szerencsém bejelenteni, ugyanis nem egyedül ülök itt a stúdióban, hanem itt van a vendégem, a hallgató, aki szerkeszti a mai műsort, ugyanis az ő dalpárjai alapján állt össze a mostani lista, és Maggie Lee felvétele szólt az elmúlt percekben, 1992-ből ez volt az Every Time We Touch. Hogyan jött ez a választás a te dalpárjaid közé?
1: Hát Maggie Lee-t nagyon szerettem még a 80-as években, amikor Mike Oldfield dalai az ő hangján szólaltak meg, és hát kedvencem volt a Moonlight Shadow.
0: És akkor gondolom a szóló karrierje, amikor elindult, akkor az is megfogott. Tehát már megalapozta az előző élete tulajdonképp.
1: Igen. 92-ben jelent meg a dal, és nagyon tetszett nekem akkoriban ez a szám. És akkor ezt már egy Sharp deckkel vettem föl, és hát begyűjtöttem a többi közé.
0: Értem. Na, hát sok mindenről beszéltünk már itt a zeneszeretetről, az, hogy játszottad is a zenét, az, hogy ceremónia mesterként is tevékenykedtél. Na, de amúgy egyébként mivel foglalkozol a hétköznapokban?
1: Gyógymasszőrként dolgozom.
0: Ó, ez egy érdekes szakma, nem?
1: Ó, nagyon. Hát emberekkel kell foglalkozni, ami nem könnyű tulajdonképpen.
0: És hogyan jött ez a történet, hogy te gyógymasszőr leszel?
1: Hát úgy alakult ki, hogy otthon sokat kellett masszírozni édesanyámat, mert nagyon fájt a dereka, és ő mondta
0: nekem... És kiderült, hogy van hozzá érzéked, ugye?
1: Igen, ő mondta, hogy legyek gyógymasszőr, mert akkor mindig lesz pénzem, és jól fogok keresni.
0: És édesanyád pedig mindig jól fogja érezni magát, ugye? Tehát ez is egy nem utolsó szempont a történetből. Értem. Na, beszéljünk egy picit Maggie Lee-ről, aki skót énekesnő volt. A legismertebb nemzetközi sikerét, mint ahogy említetted is volt, Mike Oldfieldhoz kötik. Az ő hangján szólaltak meg ugye a legnagyobb dalok, ugye a Moonlight Shadow, a To France. Később szóló énekesként is sikeres lett. Az Every Time We Touch Maggie Lee első szóló albumán az Echoes című lemezen jelent meg. Eredetileg nem pörgős táncos dal volt, hanem lágyabb dallamos pop felvétel. A szöveg egy erős érzelmi kötődésről szól, arról az érzésről, amikor valaki érintése, közeledése újra és újra felkavarja az embert. A dal Európában több helyen ismert lett, Norvégiában például 8 héten át vezette a slágerlistát. Na és akkor ennek a dalnak jön egy pörgősebb változata is, ugye? Miről is van itt szó?
1: A Kaszkadáról.
0: Ugye ők is többször voltak már hallgatóak a duplájú adásában, de most hoztunk egy újabb dalt tőlük, ugye ők dolgozták fel ugye a Maggie Lee-féle dalt is. Honnan jött ez a dolog? Esetleg játszottad, de valahol hallottad is, megtetszett?
1: Hát hallottam, és megteszett, és begyűjtöttem a gyűjteményembe.
0: Tehát akkor te gyűjtöd is még továbbra is a zenéket.
1: Igen, nagyon szeretem.
0: Értem. 2005-ben jelent meg ez a dal. Milyen meglepő, hogy az albumnak a címének is ezt adták. Nyilván valamivel el kellett adni, Every Time We Touch, hogy a Kaszkada német tánczenei formáció, amely Natalie Horler énekesnő, valamint Manuel Reuter és John Pfeiffer producerek alkották. A 2000-es évek közepén lettek világszerte ismertek, főleg lendületes, klubos hangzású dalaikkal. A Kaszkada változata nem teljesen ugyanaz a dal, ugye meghagyták a refrént, de egy jóval pörgősebb verziót készítettek ebből a dalból. A Kaszkada féle verzió nagy nemzetközi sláger lett, Németországban az 5. helyig jutott, és 19 hétig szerepelt a listán. És szerepel itt nálunk is a duplájó listáján, úgyhogy most jól meghallgatjuk, és aztán jövünk vissza a hallgatóval és egy újabb dalpárral.

0: Egy igazi klasszikus 80-as évekbeli felvételnek az eredeti változatát hallottuk az elmúlt percekben. Szoktam volt mondani sokszor, hogy egy olyan dal, ami ismerős, de valahogy nem ilyen formába. Ez az I Wanna Wake Up You című dal, amelyet tulajdonképpen Mac Davis előadásában hallhattuk itt a duplájóban, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk el a számotokra, egy eredetit és annak a feldolgozását. Ez volt az eredeti dal tulajdonképp. Hogyan jött ez a dal pár a te életedbe?
1: Hát ez a dal, amit hallottunk, ez egy nagy ritkaság.
0: Tegyük hozzá, hogy amikor te átküldted, akkor te ugye említetted volt korábban, hogy te ugye ilyen eurodiszkó fán voltál, tehát rajongsz az eurodiszkó felvételekkel, és te egy eurodiszkós változatot küldtél át, és amikor itt lecsekkoltam, akkor írtam neked, hogy figyelj, ebből van egy sokkal jobb verzió is.
1: Igen, ez valóban jobb volt, és mint említettem, mi countryban szól, és egy nagyon jó hangszerelése volt a dalnak. 1980-ban jelent meg, de akkor még nem volt siker.
0: Így van, Mac Davis amerikai country énekes, dalszerző és színész volt. A 70-es években az Egyesült Államok egyik népszerű country előadója lett, de dalszerzőként is nagy sikereket ért el. Több Elvis Presley slágert is feldolgozott, vagy hát pontosabban az ő nevéhez kötődött, tehát nem dolgozta fel, hanem az ő nevéhez kötődött, amelyek jelentősen hozzájárultak Elvis későbbi pályafutásának sikerét. A dal egy romantikus, szerelmes dal, a szöveg egy egyszerű, de nagyon erős érzést fogalmaz meg. Az énekes nem csak együtt szeretne lenni a kedvesével, hanem mellette szeretne felébredni minden reggel. Mac Davis 1980-as felvétele country pop hangzású volt, de mint ahogy említetted, akkoriban nem ez hozta el a dal igazi nagy sikerét, hanem később,
1: amikor is 1986-ban Boris Gardiner vitte sikerre a reggae stílusban.
0: Na hát ő már azért gondolom sokkal közelebb állt hozzád, azért a 80-as évek közepének egyik sikeres előadója volt,
1: mindenképpen,
0: ugye?
1: Mindenképpen, igen,
0: mindenképpen. Everything to Me, ez volt ugye az albumnak a címe. Boris Gardiner, nem tudom, tudta-e, hogy jamaikai énekes, basszusgitáros és zeneszerző volt.
1: Igen.
0: Az 1960-as évektől aktív szereplője volt a jamaikai könnyű zenének. Elsősorban a reggae lágyabb romantikus irányzatának előadójaként vált ismerté. Pályafutásának messze legnagyobb sikere volt ez a dal. Boris Gardiner ugyanezt a dalt egészen más zenei világba helyezte át. A country helyett romantikus reggae hangzást kapott, amely sokkal lágyabb és érzelmesebb lett. Ez a változat már világszerte ismerté vált, és sokan ma is ezt tartják az eredetinek. Ugye te is ebből indultál ki, hogy ezt a dalt tartottad ugye az eredetinek.
1: Igen.
0: Aztán később kiderült, na ezért izgalmas ez a duplájó, és gondolom ezért is szeretett hallgatni,
1: igen,
0: mert hogy sokszor kiderül, hogy nem is gondoltam volna, hogy ennek a dalnak még van egy másik változata, amiből született.
1: Hát én sem, én is te általad ismertem meg.
0: Ugye ez a klasszikus dolog, hogy itt ebben a formában például a feldolgozás nagyobb sikert aratott, mint az eredeti, na és még mennyi ilyen dal van a tarsolyban, ugye? Ezek közül egy jó párat már be is mutattunk itt a műsorban is, igaz?
1: Igen.
0: A dal 1986-ban az Egyesült Királyság hivatalos láger listájának az első helyére került, ahol 3 héten át vezette a listát. Ez lett Boris Gardiner pályafutásának legnagyobb nemzetközi sikere, és számos európai országban is felkerült a slágerlistákra. A brit sikereknek köszönhetően az album is ismerté vált, szóval akkor most jöjjön a feldolgozás a 80-as évek közepéről. Ez már Boris Gardiner, és az I Wanna Wake Up With You itt nálunk a duplán. Jóban is hamarosan jövünk vissza a hallgatóval, és csak ismételni tudom magamat, hogy egy újabb dalpárral itt a duplájóban.

csupán jó. Mert ha a dallamok végesek, a feldolgozásokban ott végtelen lehetőség. Felt a yearning for that great adventure.

0: A 80-as évek elejének egyik igazi nagy diszkóslágere vagy tánclágere csendült fel itt a duplájóban. Ez volt a Son of Jamaica, a Gombi Death Band jó voltából, egészen pontosan 1979-ben jelent meg a dal, de igazából később albumon 1980-ban. Na, honnan jött ez a dal? Ez egy igazi nagy tánclágere, tehát ilyen szempontból azért gondolom közel áll hozzád, jól gondolom?
1: Igen, abszolút, hát ezt még édesapám is szerette, annak ellenére, hogy...
0: Táncolt a mamával?
1: Hát erre nem, de...
0: De táncoltak amúgy? Szerették a zenét a szülők például?
1: Hát, apukám tánciskolába járt, és hát ott ismerkedtek meg tulajdonképpen.
0: Aha, és vitte a vörös rózsát, ugye?
1: Igen.
0: Aha, értem. Na, térjük vissza a dalhoz, ugye ez egy jó táncolható dal volt, és még apukád is szerette, itt tartottunk.
1: És akkoriban Star Deluxe Videoton márkájú rádiós magnóval vettem föl. Ez volt az első URH-s készülékünk, ami már olyért URH is volt.
0: Ugye több slágerük is volt, mi most ugye ezt választottuk ki. A Gombi Death-ben német együttes volt, amely Oliver Bent alapított 1979-ben. Zenéjük a diszkó, a pop és a karibi zenei világ elemeit ötvözi. Ettől lett különleges és könnyen felismerhető a hangzásuk. Legnagyobb sikereik közé tartozott ugye ez a dal, amit hallhattunk, vagy például a Seven Tears is. Az iménti dal egy egzotikus hangulatú történetet mesél el. A főszereplő gyerekként megnézi a Lázadása a Bountyn című filmet, amelyben példaképe Marlon Brando játszotta a főszerepet. Ettől kezdve arról álmodozik, hogy egyszer eljut Jamaicába. Amikor ez végül megvalósul, beleszeret egy ott élő lányba, és megfogadja, hogy egyszer még visszatér hozzá. Erről szól tulajdonképp a dal, ami egyszerre szól az utazásról, a szerelemről és a nosztalgiáról egyaránt. A dal Európa egyik legnagyobb slágere lett, Németországban 9 hétig vezette a slágerlistát, Ausztriában, Belgiumban és Hollandiában is listavezető volt, Svájcban pedig az 5. helyet ért el, az Egyesült Királyságban pedig 3. helyig jutott, Németországban 1980 legnagyobb példányszámban eladott kislemeze lett. Na és ennek a dalnak született ugye egy magyar változata, ugye ez ebben az időszakban nem volt ritkaság, mert nagyon sok külföldi slágert a nagy közönség úgy ismert meg, hogy ennek lett egy magyar változata is. Szerintem ez a dal is ebbe a kategóriába sorolható. Ki is volt az az énekes, aki elkészítette ennek a magyar változatát?
1: Kovács Katiról van szó. Ezt a feldolgozását 1981-ben készítette el.
0: Így van, és ráadásul Kovács Katiról azt érdemes tudni, hogy a magyar könnyűzene egyik legismertebb előadója. Az 1960-as évektől kezdve számtalan hazai és nemzetközi fesztiválon szerepelt sikerrel. Rendkívülően sokoldalú művész, popot, rockot, beatet, diszkót és lírai dalokat is egyaránt énekelt, és számos magyar szöveget maga írt, külföldi slágerekhez is. A Napfényes Álom lett tulajdonképp a Son of Jamaica magyar változata. Kovács Kati nem egyszerűen lefordította az eredeti szöveget, hanem saját hangulatú magyar szöveget írt hozzá, miközben megmaradt a napfényes álmodozó hangulat, a magyar változat sokkal személyesebb, visszaemlékezéssé válik, gyermekkorra, álmokra és régi boldog időkre tekint vissza ez a dal, szóval hallgassuk meg gyorsan, Jön Kovács Kati és a Napfényes Álom, így augusztus 2. hétvégén, és aztán folytatjuk tovább az adást, jövünk vissza még egy utolsó dalpárral és egy megszólalással, valamint Zsoltival, a hallgatóval is. Na, de előtte szóljon maga a dal itt a duplájóban.
2: Igen.

0: Egy igazi hatalmas abba slágerrel zárjuk a duplájó mostani adását, ez a Gimme Gimme Gimme A Man of the Midnight itt a duplájóba, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk a számotokra, és ez a mai adás attól volt speciális, hogy a mostani dalokat azokat igazából nem mi, hanem a hallgató szerkesztette, az ő listája alapján alakult ki a 12 dalpár. Hogyan került ebbe a történetbe az abba?
1: Nagy kedvencem volt annak idején. Hát 1974-ben, mikor megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált, akkor alakultak.
0: Igen, a Waterloo című.
1: De én csak 76-ban ismertem meg, amikor átmentem a szomszédba az első magnummal, és fölvettem az első lemezüket. Hát nem az elsőt, hanem valahányit.
0: Tehát hallottál először életedbe egy abba dalt, vagy hát nem is először, de úgy gondoltad, hogy na ezt felveszem, mert
1: igen.
0: Nagyon csinos lányok voltak egyébként benne.
1: Igen.
0: Bizony.
1: Igen,
0: meg fiúk is volt. Így van, bizony. Egyébként az abba egy svéd pop együttes volt, amely a 70-es években lett világhírű, ugye a Waterloo-ról beszéltünk, ugye 1974-ben ugye megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált bizony, és a Gimme Gimme Gimme A Man of the Midnight 1979-ben jelent meg, eredetileg egy Greatest Hits for 2 válogatás lemez egyik új dalaként. Én ezen meglepődtem, hogy egy Greatest Hits albumon jelent meg először, de hát van ez így. 1979 nyarán az abba világkörüli turnéra készült, a turné népszerűsítésére szerettek volna egy vadonatúj slágert írni, ezért 1979 augusztusában felvették ezt a dalt. A kislemez 1979. október 12-én jelent meg, néhány héttel később, 1979. október 29-én felkerült a Greatest Hits Vol. 2 válogatás albumra, amelynek ez volt az egyetlen teljes új felvétele. A dal diszkós hangzású, de a szövege nem egyszerűen vidám táncdal, egy magányos nő éjszakai vágyakozását mutatja be, aki társra vágyik az éjfél utáni órákba is, hogyha lehet ezt ilyen szép finoman megfogalmazni. Igen. A dal nagy európai sláger lett, az Egyesült Királyság hivatalos listáján a harmadik helyig jutott, és több országban is top 10-es sikerré vált. Na és ennek a dalnak lett egy 2005-ös feldolgozása, és mit tudunk erről a dalról?
1: Madonna az elkövető, akinek újra visszatérése volt ez tulajdonképpen. Madonna képes volt nagyon sokszor megújulni és visszatérni, ez is egy
0: eset. Igen, ugye már 80-as években egy híres sztár volt.
1: 83-ban a Holiday-vel futott be.
0: Bizony, és akkor a Hang Up ugye a 2000-es évekbeli egyik nagy visszatérése volt. A dal nem teljesen feldolgozás, hanem egy új dal, amely erősen épít az Abba Gimme Gimme Gimme című számának hangszeres részleteire. Ez az ismert lüktető abba motívum adja a Madonna dalának egyik legfontosabb alapját. Madonna külön engedélyt kért Benny Andersontól és Björn Ulessától a részletek használatáért, ami azért érdekes, mert az abba tagjai ugyan ritkán engedélyezték ez a dalaiknak az ilyen jellegű feldolgozását. A Hang Up óriási nemzetközi sláger lett, több mint 40 országban került az első helyre, és az Egyesült Királyságban is listavezető volt, az Egyesült Államokban pedig a Billboard Hot 107. helyéig jutott. Érdekesség, hogy a dal az egyik legerősebb, a dalnak az egyik legerősebb ötlete az volt, hogy a klipben és a zenében fontos szerepet kapott magának az órának a ketyegése, ugyanis ez jellemezte az idő múlását. Ez jól illik a szöveghez, amelyben Madonna arról énekel, hogy nem akar tovább várni egy bizonytalan szerelemre. Na hát ennyit érdemes tudni a Madonna dalról, és mi is érzékeljük az idő múlását, ugyanis gyorsan elröpent ez a 2 óra.
1: Hát bizony.
0: És köszönöm szépen, Zsolti, hogy eljöttél hozzánk, és hogy együtt konferálhattuk fel ezeket a dalokat. Ugye megígéred nekem, hogy továbbra is rendszeres és hűséges hallgatója leszel az adásoknak, és akár még a felvételeket is készíted.
1: Ó, igen, arhivál. archiválni fogom a műsort, elteszem későbbre, hogy aztán visszaemlékezhessek rá mondjuk egy 20 év múlva, hogy volt ilyen műsor.
0: Hát azt nem ígérem meg, hogy 20 év múlva is szólni fog a duplájó, de valamilyen más műsorra biztosan majd találkozni fogunk. Hogy érezted magad az elmúlt 2 órában?
1: Nagyon jól, köszönöm szépen. Nagyon örültem, hogy kifejezhettem magam a magam módján. Hát remélem a hallgatók ezt elnézik nekem, de én így tudok kommunikálni.
0: Majd megnézzük, hogy milyen visszajelzések lesznek a következő adásba. Legfeljebb majd ott becsukod a füledet, vagy épp örülsz neki, mert sokan fognak dicsérni. Most azonban már nem maradt más hátra, mint a búcsúnak az ideje. Igen. Ugyanis az elmúlt 2 órában Csák Attilát hallottátok, illetve...
1: Engem Kövesdi Zsoltot, a hallgatót, aki ezúton is megköszöni, hogy itt lehetett.
0: Így van. Na, én a jövő héten egyedül azonban még jövök vissza, ugyanis lesz még újabb 12 dalpár, amit érdemes lesz a jövő héten meghallgatni. Remélem, akkor is velem tartotok. Most pedig jöjjön Madonna és a Hang Up. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

0: volt a duplájó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Ubi Rádió.
2: Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. Vaddisznó tévedt a metróba Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. A párt szombaton tartott frakcióülést, itt döntöttek arról titkos szavazással, hogy a 73 éves jogtudóst, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik az államfői posztra. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésről szóló posztjában azt írta, Baka András egész eddigi életútja során kiemelten fontosnak tartotta a hatalmi ágak elválasztásának elvét, mindig következetesen kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. Életútja példát mutat a demokratikus jogállam és az alkotmányos elvek melletti elkötelezettségről. A Fidesz frakció vezetője a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Bóka János szerint Sulyog Tamás megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új állam főválasztása is illegitim. Felmentették a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnökét, Bozóki Alexet, majd az ügynökség ideiglenes vezetője menesztette a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatóját, Falvai Mátyást is. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség június végén azonnali hatállyal felmondta a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó Lunch Group cégeivel kötött keretszerződéseket. A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a döntés hátterében büntetőeljárás, a cégek bankszámláinak zárolása és ebből fakadó komoly teljesítési kockázatok álltak. Az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai szerint 5 egészségügyi intézményben hibás a klímaberendezés. A Győri Kórházban megkezdődött a második új transzformátor beszerelése. Balesetveszélyes és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. A budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőjével együttműködve a Hanvas Béla sétány menti területre kerítést helyezett el figyelemfelkeltő táblákkal. A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt. A Duna mellékága az alacsony vízállás miatt vált átjárhatóvá. Felfüggeszti valamennyi a dél-szerbiain is beközlekedő, illetve onnan induló járatát a téli menetrend kezdetétől a Ryanair. A fapados légitársaság üzemanyagellátással kapcsolatos problémákra hivatkozik. Vaddisznó tévedt a 2-es metró Kossuth téri állomására szombat délelőtt. A BKV munkatársai azonnal reagáltak a rendkívüli, korábban sohasem tapasztalt helyzetre, az állomást kiürítették és lezárták. Az állat rövid időre bejutott az egyik vagomba, de senki sem sérült meg. A vaddisznó ezután elhagyta a szerelvényt, az egyik szolgálati lépcsőn lejutott a sínek közé és a várakozó metró alá húzódott. Az állat befogását a tűzoltók kezdték meg, miután kiderült, hogy sérült, a hatósági állatorvos a kilövése mellett döntött. Azt vizsgálják, hogy a vaddisznó hol szerezte a sérüléseit, illetve hogy miért tévedt be az állomásra. Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű, a maximum 29 és 35 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. Rádió.
7: A nagy melegben fontos, hogy eleget ígyunk, de nem mindegy, hogy kinek mennyi az elegendő mennyiség. A kisgyerekek és az idősek számára különösen veszélyes a kiszáradás. Időskorban csökken a szomjúságérzet. Ezért nagyon fontos, hogy akkor is ígyunk, ha nem vagyunk szomjasak. Kortyolgassunk el naponta legalább 1,5-2 liter vizet. Aki aktívan dolgozik, mozog, annak legalább 2-2,5 liter vízre van naponta szüksége. Az aktív sportolóknak még akár ennél jóval többre is. Kisgyerekekre nagyon figyeljünk, hogy elég vizet igyanak, legalább 1,5 literre van szüksége egy kisgyereknek is. Az anyateljes csecsemőket ilyenkor gyakrabban szoptassuk, a tápszeres csecsemőknek, illetve a 6 hónapnál idősebbeknek pedig kínáljunk rendszeresen vizet. A testhőmérséklet megfelelő szabályozásához az izzadsággal elveszett folyadékot mindenképpen pótolni kell. Megfelelő vízbevitel segíti a veseműködést, az emésztést, és magunk is hamar észrevesszük, hogyha nem ittunk elegendő vizet, hiszen megfájdul a fejünk, nem tudunk koncentrálni, esetleg fáradékonyabbnak érezzük magunkat. De erre van segítség, ígyunk megfelelő mennyiségű vizet, erre a csapvíz tökéletesen megfelelő.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the UK. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
10: Nagyon kellemes és szép napot kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, igazi legendák a folytatásban a következő 60 percben, hiszen ez itt újra a UK Fever Show. Szommer Gábor a mikrofonnál, és amit elkezdtünk múlt héten, folytatjuk a mai 60 percben. Hogy melyik év legendás dalait pörgetem, ha nem emlékeznének, akkor figyeljenek, már is jön az emlékeztető.
8: UK Fever Show. Time Travel. The selected year? 1996.
10: Bizony, 1996-ban kalandozunk továbbra is, és ezen év legsikeresebb angol kislemezlista vezető dalait pörgetjük, és ebben az évben, hát azt kell, hogy mondjam, hogy taroltak a fűszeres lányok, népszerint Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chrisholm, illetve Jerry Halliwell. A BBC szerint egyébként ők a valaha volt legsikeresebb lánycsapat, természetesen a Spice Girls-ről beszélek. Szóval jön egy Spice Girls triplázás az első blokkban. A bemutatkozó dalukat, a Wanna Beat hallgatjuk, utána pedig a To Become Want, és hogy utána még mi lesz a harmadik fűszeres nóta. Én ezt hamarosan elárulom, egy ami biztos, már is indul a legendák órája, ez a UK Fever Show.

0: UK Fever Show.
1: UK Fever Show.
0: A legendák órája.
2: A mai UK Fever Showban tehát továbbra is 1996 legsikeresebb dalait pörgetjük, és ígértem a Spice Girls triplázását, maradt ebből még egy dal. Pillanatokon belül indítom a Say You Will Be There-t, utána viszont már elektronikusabb vizekre fogunk majd átevezni az 1990-es évek közepeinek legsikeresebb angol elektronikus zenei formációját hallgatjuk, Tom Rowlands-el, illetve Ed Simons-al a főszerepben, a Big Beat nagyöregjei, a The Chemical Brothers és a Setting Sun, hogy milyen ez a lenyugvó nap elektronikus értelmezésben. Hamarosan ezt is meghallgathatják itt a Legendák órájában.
0: This is UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
0: With Somi.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Három évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Ez a UK Fever Show.
2: Zenék, amelyek igazán lázba hoznak mindenkit, csak is ezeket pörgeti minden héten. Egy órában a UK Fever Show a legendák órája, az angol kislemez listák legnagyobb dalaival. 1996-ban járunk még mindig, viszont visszautazunk gyorsan 1971-be, Frontembe, ugyanis ekkor született Gary Barlow, azaz angol énekes zeneíró, zongorista, illetve producer, aki bizony a Take That egyik frontemberen, és az 1990-es évek egyik legnagyobb zenei írója, több mint 16 number one sláger köthető az ő nevéhez. A OnePoll.com nevű egyik internetes magazin szerint olyan sikeres zeneírók közé sorolják Gary Barlow-t, mint mondjuk Paul McCartney, John Lennon vagy éppen a The Beatles. Szóval a Forever Love egyik az 1996-ban született sikerek közül, ezt már is pörgetjük, utána pedig jön az 1973-as születésű angol énekes, zeneíró és televízió személyiség, aki a 90-es években a pop és az R&B, valamint a reggae különleges ötvözetét vitte a hallgatók elé. Igaz, Londonban született, mégis Ausztráliában, illetve Ciprus görög lakta részén nőtt fel Peter André, az I Feel You is nem sokára pörög, itt a UK Fever Show-ban.
3: UK Fever Show, the Hour of Legends.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. Vaddisznó tévedt a metróba Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. A párt szombaton tartott frakcióülést, itt döntöttek arról titkos szavazással, hogy a 73 éves jogtudóst, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik az államfői posztra. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésről szóló posztjában azt írta, Baka András egész eddigi életútja során kiemelten fontosnak tartotta a hatalmi ágak elválasztásának elvét, mindig következetesen kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. Életútja példát mutat a demokratikus jogállam és az alkotmányos elvek melletti elkötelezettségről. A Fidesz frakció vezetője a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Bóka János szerint Sulyog Tamás megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új állam főválasztása is illegitim. Felmentették a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnökét, Bozóki Alexet, majd az ügynökség ideiglenes vezetője menesztette a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatóját, Falvai Mátyást is. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség június végén azonnali hatállyal felmondta a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó Lunch Group cégeivel kötött keretszerződéseket. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a döntés hátterében büntetőeljárás, a cégek bankszámláinak zárolása és ebből fakadó komoly teljesítési kockázatok álltak. Az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai szerint 5 egészségügyi intézményben hibás a klímaberendezés. A Győri Kórházban megkezdődött a második új transzformátor beszerelése. Baleset veszélyes és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. A budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőjével együttműködve a Hanvas Béla sétány menti területre kerítést helyezett el figyelemfelkeltő táblákkal. A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt. A Duna mellékága az alacsony vízállás miatt vált átjárhatóvá. Felfüggeszti valamennyi a Dél-Szerbiain is beközlekedő, illetve onnan induló járatát a téli menetrend kezdetétől a Ryanair. A Fapados légitársaság üzemanyagellátással kapcsolatos problémákra hivatkozik. Vaddisznó tévedt a 2-es metró Kossuth téri állomására szombat délelőtt. A BKV munkatársai azonnal reagáltak a rendkívüli, korábban sohasem tapasztalt helyzetre, az állomást kiürítették és lezárták. Az állat rövid időre bejutott az egyik vagomba, de senki sem sérült meg. A vaddisznó ezután elhagyta a szerelvényt, az egyik szolgálati lépcsőn lejutott a sínek közé és a várakozó metró alá húzódott. Az állat befogását a tűzoltók kezdték meg, miután kiderült, hogy sérült, a hatósági állatorvos a kilövése mellett döntött. Azt vizsgálják, hogy a vaddisznó hol szerezte a sérüléseit, illetve hogy miért tévedt be az állomásra. Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű, a maximum 29 és 35 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most kezdődik 2 órás esti műsorunk. Ma augusztus 8-a szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánk területén 32 fokot mutatnak a hőmérők. Ezen a nyári napon László nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek, lássuk a mai történelmi eseményeket. 1472. Vitéz János esztergomi érsek halála. Előbb Hunyadi Mátyás bizalmasa volt, nagy hatást gyakorolt rá. Később a király ellen összeesküvésbe bonyolódott, eskegyvesztett lett. 1969. Lerakják az útőrőváros alapkövét a Balaton északi partján, Zánkán. Veszprém kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.

0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 8-án László nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A hatalmat, valamint dicsőséget jelentő név szláv eredetű. A László név figyelmes, türelmes, ötletes és találékony személyiség kialakulását támogatja. Ezen név viselői odafigyelnek a részletekre is. Szeretnek a szabadban dolgozni, mert a természet megnyugtató hatással van rájuk. Becézése: Lászlóka, Laci, Lacika, Lacus, Lackó, Laca és Lászlócska. Jeles viselői a névnek: Aracki László énekes, Benkő László zenész, billentyűs, Bétót László lemezlovas, Fekete László erőember, Jusz László újságíró, televíziós, Kabos László színész, Komár László énekes, Palik László kommentátor, Pap László ökölvívó, valamint Szent László árpádházi király. És ön, kedves László! Ezen a napon köszöntjük még Aladin, Alarik, Augustus, Círják, Círjék, Dominik, Domonkos, Domokos, Domos, Domán, Esmeralda, Gusztáv, Hartwig, Zádor, Ágost és Ágosta nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 8-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességek történtek. 1570-nel kezdünk. Augusztus 8-án 9. Károly francia király engedélyezte a hugenottáknak a regionális vallásszabadságot. Négy helyet jelölt ki a szertartások szabad elvégzésére, amelyek közül a legjelentősebb La Rochelle kikötőváros volt. Folytassuk 1588-al, augusztus 8-án a spanyol armada Sir Francis Drake vezetésével megütközött az angol flottával. Második Fülöp Anglia meghódítására irányuló törekvése meghiúsult, a csata az angolok győzelmével zárult. Folytassuk a 17. század végével, 1690. augusztus 8-án megszületett Mikes Kelemen memoáríró, műfordító, a 18. századi magyar prózairodalom legnagyobb alakja. 1707-ben lett második Rákóczi Ferenc apródja, s attól kezdve élete elválaszthatatlan volt a fejedelemtől. Részt vett a szabadságharcban, majd a bukás után Rákóczival együtt vállalta a számüzetést. 100 évet ugrunk előre, 1790. augusztus 8-án született Kölcsey Ferenc, a himnusz költője, kritikus, politikus, reformer. Ugorjunk a 19. századra, 1840. augusztus 8-án elnevezték a Pesti Magyar Színházat Nemzeti Színháznak. Folytassuk a 19. század legvégével, 1899. augusztus 8-án A.T. Marshall szabadalmaztatta a hűtőgépet. Ugorjunk a 20. század közepére, 1940. augusztus 8-án született Gregor József operaénekes. Liszt Ferenc Szott, Erzsébet díjas érdemes és kiváló művész, aki pályafutását 1959-ben a Magyar Néphadsereg Művészeti Együttesének énekkari tagjaként kezdte. 1964-től a Szegedi Nemzeti Színház, 1988-tól a Győri Kisfaludi Színház tagja volt. 1976 óta az Operaház magánénekese, 1989-től a Szegedi Nemzeti Színház operatársulatának igazgatója volt. És végül, de nem utolsó sorban, 2000. augusztus 8-án felszínre hozták az H.L. Hanley tengeralattjárót 130 év után. Ez volt az első elsüllyedt tengeralattjáró, a szerkezet 1864-ben merült el. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet a Prédikátorok könyve 12. fejezetéből.
1: Emlékezzél meg a te teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jönnek, és még el nem jönnek azok az esztendők, amelyekről azt mondod, nem szeretem ezeket.
2: Hobbi Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobbi Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: 2026. augusztus 8-a szombat. Evangélium Szent Máté könyvéből, 17. fejezet, 14-től 20. vers. Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így kérlelte őt. Uram, könyörülj fiamon, holtkóros szegény, és sokat szenved. Hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt, hitetlen és romlott nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig tűrjelek titeket? Hozzátok ide a gyermeket. Jézus ráparancsolt az ördögre, az kiment belőle, és a gyermek azonnal meggyógyult. Amikor Jézus egyedül volt, a tanítványok hozzá mentek, és megkérdezték, miért nem tudtuk mi kiűzni? Ő így válaszolt, mert gyönge a hitetek. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok-e hegynek itt, menj innét amoda, átmegy, és semmi sem lesz számotokra lehetetlen. Elmélkedés. A mai evangélium egy nehéz esettel kezdődik, egy kétségbe esett apa kéri Jézus segítségét fiáért, akit a gonosz lélek gyötör. A tanítványok nem tudtak segíteni rajta, ezért az apa végül Jézushoz fordul. A történet mély emberi tapasztalatot hordoz. Vannak helyzetek, amikor minden emberi próbálkozás csődöt mond, amikor a legjobb szándék, az elszántság, a tanult módszerek is kudarcot vallanak, és ilyenkor csak Jézus ereje segít. Jézus pontosan megnevezi a problémát. Hitetlen és romlott nemzedék. Nem a gyermek betegsége az igazi gond, hanem a hit hiánya. A tanítványok sem tudták véghez vinni a gyógyítást, pedig ők már sok mindent láttak mesterük mellett, sok csodát átéltek, de a hitük még mindig bizonytalan. Jézus nem elítéli őket, hanem tanít a hit erejéről. Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag. A mustármag az egyik legkisebb vetőmag, mégis terebélyes fa nőhet belőle. Isten nem nagy szavakat, hatalmas érzelmeket vagy tökéletes biztonságot kér tőlünk, hanem egy pici, de őszinte hitet. A hegyek elmozdítása nem szó szerint értendő. Ez a kép a lehetetlen helyzetekre utal. A fájdalomra, a megoldhatatlannak tűnő problémákra, a mély lelki sebekre. Jézus azt mondja, aki hisz, az nem saját erejére támaszkodik, hanem Istenre, akinél nincs lehetetlen. Ha van bennünk akár csak egy mustármagnyi ilyen hit, az elég ahhoz, hogy Isten csodát tegyen velünk. Uram Jézus Krisztus, gyakran kicsinek, gyengének érzem hitemet, de te azt mondod, elég, ha csak mustármagnyi hitem van. Add, hogy ne féljek gyengeségeimtől, hanem bátran bízzak benned. Segíts, hogy hitem élő kapcsolat legyen veled, és ne csüggedjek, ha nem látok azonnali eredményt. Te a kicsiből nagyot, a gyengeségből erőt, a kételyből bizalmat tudsz formálni. Növeld hitemet nap, mint nap. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a tigris cápa embriók megküzdenek egymással az anyaállat méhében, és csak a túlélő születik meg. A nagy fehér cápa akár 3 hónapig is áll van táplálék nélkül.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

kifekszel napozni a jó időbe, hogy szívj magadba egy kis D-vitamint, és közben mondjuk lepirul a vállad, de hát mi baj lehet? Elég sok. A napozás ugyanis nem csak egy-két napig tartó bőrpírt, meg kellemetlenséget, vagy égési sérülést tud okozni, hanem hosszú távú károsodást is a bőrödben. Amikor kifekszel a napra, akkor kétféle UV-sugárzás éri a bőrödet, az UVA és az UVB. Ezek különbözőképpen hatnak a bőrödre eleinte, az egyiktől most leégsz, a másiktól meg pár év múlva ráncos leszel, de mind a kettőre igaz, hogy hosszú távon elég súlyos károkat okoz a bőrödnek a mélyebb rétegeiben. A kutatások szerint már 5 leégés is megduplázza a bőrrel kialakulásának a kockázatát, és ezt a rizikót csak emeli, hogyha gyerekként vagy fiatalon égtél le. A sorozatos leégés ráadásul a melanóma egyik kiváltó oka is lehet, ami az egyik leggyakoribb rákos megbetegedés a fiatalok körében. A melanómáról azt kell tudni, hogy korai stádiumban elég jól gyógyítható, később viszont nagyon agresszív betegség. Jó, akkor majd lassan fogok lebarnulni, vagy elmegyek szolizni nyaralás előtt, hogy ne égjek le. Na most az van, hogy ezek se lesznek megoldások a problémára, ugyanis mind a kettő, a lassú barnulás vagy a szoláriumozás ugyanúgy DNS károsodást okoz a bőrödben, és éppen ezért a bőrgyógyászok megegyeznek abban, hogy biztonságos barnulás nincs. Nyilván nem fogod tudni négy fal között leélni az életedet, és nem is ez a lényeg, hanem az, hogy elővigyázatos legyél, amikor napra mész. Ez azt jelenti, hogy naponta többször kent fel a fényvédőt a bőrödre, illetve ha strandra mész, akkor hagyj egy kis időt a naptejnek, hogy beszívja a bőröd, mert különben egyből lemossa rólad a víz. Viszont a legfontosabb, hogy pár évente menj el bőrgyógyászati szűrésre. Ez egy tök gyors és fájdalommentes vizsgálat, ami viszont életet ment. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Folytatjuk műsorunkat. Beszámoltunk róla, hogy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Braille Bizottsága új elnököt választott Magyar Csaba személyében. Emellett olvasható portálunkon, hogy a 2026-os IPSA Parajudo Európa Bajnokságon Magyarországot Földesi Bendegúz képviseli, aki a férfit J1-es kategóriájának 81 kg-os súlycsoportjában lép tatamira. Kiemeltük, hogy a SINOSZ nyílt levelet intézett a magyar kormányhoz, amelyben a kormányzati tájékoztatás akadálymentes hozzáférését szorgalmazza a siket és nagyot halló emberek számára. Emellett bemutattuk Fedor Judit Láthatatlan ösvény című könyvét, amely fontos társadalmi témára hívja fel a figyelmet. A hónap programjában a Bácsvakok szervezésében vízi kalandok várják az érdeklődőket augusztusban, Budapest és Szentendre látványosságait csodálhatják meg. A részletekért látogasson el a hobbirádió.hu oldalra. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében izgalmas és színes műsorokkal várjuk Önöket. 19 órától vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége című műsorunkkal folytatjuk, amelyben riportok, interjúk és tudósítások várnak Önökre. Ezt követi 20 órától a Konyha főnök ajánlata gasztronómiai magazin, ahol a finom ételekről és a gasztronómia világáról lesz szó. 21 órától a Média 1 műsorunkkal folytatjuk, amely a Média 1 portál podcast műsora Szalay Dániel műsorvezetésével. Végül 22 órától Duplán jó, ahol minden dalnak van egy párja című zenei műsorunkkal zárjuk a napot, Csák Attila műsorvezetésével, ahol a zene szerelmesei is találhatnak új kedvenceket. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Hobbi rádió.
2: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Hazánk területén 32 fok van. A holnapi nap folyamán végig velünk marad a napsütés, a délutáni csúcsértékek pedig elérik a 33 fokot. Az éjszaka enyhén hűvös lesz, a hőmérséklet 22 fokra csökken, de a nappal folyamán gyorsan melegszik. A szél nem lesz túl erős, csak néha felfrissül egy kicsit, legfeljebb 25 km/h sebességgel. Az UV-index viszonylag magas, 6-ra érkezik, de nem éri el a kritikus szintet. Összességében egy szép napos vasárnapnak nézünk elébe. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabari jelenet következik, tehát a kultúráé a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvétel. Csak itt, a Hobby Rádióban! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
2: Elmondta a Langevent elkötött keretszerződését a miniszterelnökség. A tűzgyújtási tilalomra emlékeztet a katasztrófavédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felmondta a Langevent elkötött keretszerződését a miniszterelnökség. Azt írták, a releváns jogszabály és a vonatkozó szerződés alapján is fennálló együttműködési kötelezettsége ellenére a társaság a mai napig nem tájékoztatta a miniszterelnökséget az ellene indult végrehajtási eljárás részleteiről, így a szerződés nem tartható fenn. A Lancs csoport az elmúlt években az állami kommunikációs és rendezvényszervezési piac meghatározó szereplője volt. A Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó vállalkozások jelentős állami megbízásokat nyertek el. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje. Az egyeztetésre szolgáló honlapon augusztus 14-ig mindenki elmondhatja véleményét és megfogalmazhatja javaslatait. A megújuló vasútvonal menetrendje szerint a budapesti agglomerációt fél óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálják ki, a távolabbra utazók számára pedig két óránként induló interrégió és Eurocity vonatok nyújtanak összeköttetést a Kiskunság városaival, valamint Belgráddal. Több új csatlakozó buszjárat jönne létre, amely a térség településeiről gyorsan elérhetővé tenni a vonatokat. Szeptembertől visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán közzétett videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosításokat. Másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Arról írtak, idén már több mint 9,500 alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeniük. A csapadékmentes száraz forró nyár kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye. Meddőségi centrumok számára fejlesztenek mesterséges intelligencia alapú betegregisztrációs és betegtájékoztatási rendszert a Szegedi Tudományegyetemen. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal és az egyetem 18 millió forintos támogatását elnyerő projekt során olyan kutatási eredményekkel alátámasztott koncepciót hoznak létre, amely alapot biztosíthat egy későbbi, klinikai környezetben alkalmazható rendszer kialakításához és piaci hasznosításához. Saját autójával ittasan indult el a fővárosból Gödöllőre egy férfi az ittas vezetése miatt elrendelt rendőrségi kihallgatásra. Útközben megállították a rendőrök, mert nem használta a biztonsági övét. A járőröknek feltűnt, hogy illuminált állapotban volt, ezért megszondáztatták. Ez megerősítette a gyanút, hogy ismét ittasan vezetett. Így a férfi már nem a saját autójával, hanem rendőrautóval érkezett meg a gödöllői rendőrkapitányságra, ahol a korábbi ügy mellett az újabb ittas vezetés miatt is felelnie kellett. Vasárnap többnyire derült, napos csapadékmentes időre készülhetünk, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű.
3: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Lidi nénémnek öccse itt, Batukán, pesti rokona. Kenyéren élte éveit, s nem volt azúr kék paplana. Kinek verséért a halál, öles kondérban főz babot. Hely, burzsoá, hely, proletár, én, József Attila, itt vagyok.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Volt Hunyadi Jánosnak, a törökverő nagy hadvezérnek egy igen ügyes kémje, akit hol Illésnek neveztek, s kincses Kolozsvár városából való ötvös mester képében járta az úttalan utakat, hol az igaz hitű Ibrahimként dicsérte Allahot, hogy aztán kilopózzék a török táborból, s az erdő mélyén egy terebélyes tölgyfa odvába rejtse el a turbánt, meg a török bugyogót, s az erdőből már Ilije jött elő a juhász. Illés, Ilije, Ibrahim egyformán pergette a szót magyarul, románul, törökül, de ha a szükség úgy kívánta, szebeni cserző varga képében bukkant fel. Az már aztán az ő titka volt, s ezt nem árulta el senkinek, honnan tudta meg a török vezérek terveit, s a magyar nagyurak fondorkodását Hunyadi János ellen. Mert volt a vajdának ellensége bőven, rettegett tőle a török, mert ahol feltűnt a nagy Hunyadi holló címeres lobogója, onnan véres fejjel menekült az erdélyt előzönlő török. Nem csoda, ha egyében se járt az esze a török bégeknek, meg furfangos basáknak, hogyan csalhatnák csapdába Hunyadi Jánost. Nagy ellensége volt János vajdának a hódító török, de gyűlölték halálos fenekedéssel Hunyadit a stájerföldi cillei meg újlaki és garai uraságok is, minden pereputtyukkal együtt. Ezek a nagyurak egyébre se gondoltak, csak vagyonuk gyarapítására, s irigyen látták, hogy Hunyadi János úrrá lett a fél ország fölött. Mennyi gazdag föld, temérdek jobbágy, s ezt mind ők birtokolhatnák, ha nem élne Hunyadi János. Hát akkor ne éljen, mondta ki cillei Ulrik, s a többi úr rábólintott. Mit bánták, hogy mi alatt ők cifrálkodnak, civakodnak, az alatt Hunyadi óriási birtokai minden jövedelmét arra költi, hogy sereget toborozzon a török ellen. Bezzeg tudta a nép, meg a kisnemesek áldották is védelmezőjük Hunyadi János nevét. Cillei úr mézes hangú, cifrán kipingált levelet küldött János vajdának, hogy szívesen látja őt baráti vendégségbe, medvevadászatra. Csak hogy ezen a vadászaton nem a medvét, Hunyadi János terítették volna le. Elvégezték egymás közt, hogy Hunyadi élve nem hagyhatja el cillei Ulrik várát. Ezt tudta meg Illés mester. Borosfővel kifecsegték a titkot szolgáik előtt az urak, azok továbbadták, s valamelyik szolgáló asszonyság egy szép fülönfüggőért megsukta az érdekes hírt a derék kolozsvári ötvösnek, Illés mesternek, hogy bizony befellegzett Hunyadi Jánosnak hamarosan temetik. A fürkésző lóra pattant, s vágtatott erdőmezőn keresztül, hogy megjelentse a készülő cselt urának. Amint vágtat, belezuhan egy verembe. Medvének vagy farkasnak ásták, Illés mester elvesztette az eszméletét. Mire magához tér, látja, hogy a ló nyakát szegte. Nagy kínnal kimászik a veremből, de ismét elbódul. Arra tér magához, hogy valami gomboszedő, favágó szegény ember hajlik föléje, s éppen gombolja le a bőrzekét. Hát te, atyám fia, nem haltál meg? Álmélkodik a favágó. Még nem, nincs rejá érkezésem. Megnézi a favágót. Igen becsületes képűnek látszik. Te ki vagy?
1: Én a cillei úr jobbágya.
0: A jóságos cillei úré?
1: Jó, a kutyának, mert ő maga is kutyafajzat.
0: Ezt akarta hallani a fürkésző. Tudta ő jól, hogy gyűlölik a jobbágyai cillei urat, aki gyötri gyalázza a népet. Összekapaszkodva valahogy elsántikáltak az erdei ember kunyhójáig, s még Illés mester vígasztalta a favágót, hogy ebb csont befor. Aztán rábízott egy üzenetet.
1: Cillei úr számára?
0: Várt, hogy végigmondjam. Hunyadi János vajdához. Csak ennyi. El ne fogadja cillei úr meghívását, mert halál vár rejá. Eredj, ne velem törődj. Jó ügyben jársz.
1: János vajda katonája voltam.
0: Csak ennyit válaszolt a favágó. S neki torony iránt az erdőnek. El is jutott a nagy lápig, ott előfüttyentette a sűrűből csikász, pákász, madarász komáját, bizonyos Mirkovics Pepót, s a fülébe súgta az üzenetet. Pepo, aki valamikor a végvári harcokban, Galambócnál, Hunyadi csapatában vitézkedett, csak annyit mondott, hogy érti, s az erdei ember nézhette, amint zsombékról zsombékra ugrálva eltűnik a nádrengetegben. Pepo a láb túlsó szélén felbukkanva egyenesen a csikósok tanyája felé vette útját. Hajnalra oda is ért. Mihály bácsinak, a ménes gazdának adta át az üzenetet. Mihály már is legszilajabb paripájára ültette keresztfiát Lackót, s az ördög adta, mesztelen sarkával megsarkantyúzta a paripát, elvágtatott, a porát is egy-kettőre elfújta a szél. Lackó gyerektől a Vasilij nevű bányász vette át az üzenetet, s vitte a hegyeken keresztül Brádnak. Harmadnap megállt Vajdahunyad várának kapujában, bebocsátást kérve egy kovács legény. A kovácsokat már akkoriban is nagy becsben tartották, kellett a hadicsíszár, a mesterember minden várba. A kovács legény a kapun belül jutva megjelentette a kapuőrzők tizedesének, hogy sürgős hírt hozott János Vajdának eresszék elébe. Ez meg is történt minden húzavona nélkül. A nagy Hunyadi katonái tudták, hogy a Vajda meghallgat mindenkit, sőt a szegény embert szívesebben, mint az urakat. Hunyadi János éppen fiacskáját, Mátyást oktatta néhány cseles hadivágásra, mikor elejébe állt a kovács az üzenettel. Hunyadi összevonta ereszes szemöldökét, de csak magában csodálkozott. Most történt meg először, hogy Illésmester tévedett. Semmiféle üzenet nem érkezett Szillei úrtól. Aztán negyednap kiderült, hogy mégsem tévedett. Akkor ért ugyanis a vár alá Cillei fullajtárja a meghívással, s Hunyadi János gondolt, amit gondolt, minden esetre azt üzente, hogy menne szívesen, de nincs érkezése, a török mozgolódik, neki itt a helye. Füstbe ment a Cillei jéggyilkos terve. Így mentették meg a szegény emberek a nagy Hunyadi János életét.

0: them, baby.
1: Csókolom, drága. Ne haragudjék, hogy megszólítom.
2: Nem haragszok.
1: Ráérne egy kicsit?
2: Jaj, mi a francot akar?
1: Jól adja még, hogy mit akarok. Tudja azt maga jól, drágám. Mondja meg, hogy mibe kerül és menjünk.
2: Nem vagy tehek, hús?
1: Még hogy én? Ez honnét veszi?
2: Hát nagyon úgy fest a képed.
1: Nézzenek oda, te nem tetszem neki.
2: Nem bizony, nem tetszik a pofád. Hekus vagy, ha mondom, engem nem húzol be a csőbe.
1: Jó, elég a vízből. Menj a tarifa és menjünk.
2: Megy a rossebb. Hekus vagy.
1: De hogy vagyok?
2: Igazold magad.
1: Hát ez őrület. Tessék, itt a személyim. Na, hova viszi?
2: Csak ide a lámpa alá. Hol laksz?
1: Oda van írva, hát.
2: Ne dacolj te, megmondod, vagy itt hagylak.
1: Gáz utca 2B.
2: Szerencsét, hogy ezt timmel. Jövőre betöltöd az 50-et, igen?
1: Igen.
2: Nős vagy, hol dolgozol?
1: Nézd, drágám, maga tetszik nekem, de azt nem játszom tovább. Most már kérem az igazolványomat.
2: Hogy meddig játszunk, azt én mondom meg. Mit képzelsz, ki a kockázat?
1: Hát azon lehetne vitatkozni. Viszont az is lehet, hogy mondjuk maga a hekkus, aki azért silbakolít, hogy a többieket figyelje?
2: Jó, van, maradjunk abban, hogy egyikünk se az.
1: Jó, hát mikor mehetünk már végre?
2: Még nem. Szépen aláírsz egy nyilatkozatot, hogy pénzt nem fogadtam el, merő barátságból vittelek szobára.
1: Tényleg? Hát maga egy angya. Nagyon érzem már a hónap végét, úgyis.
2: Na-na. Azt hiszem, félreértetted a dolgot, minden esetre töltsd ki a papírt.
1: Nincs nálam se toll, se semmi. Hát nem gondoltam, hogy ez is kell, hogyha egyszer én úgy ki akarok rúgni a hámból.
2: Se baj, van itt minden. Írjad, alulírod, kijelentem, hogy eme nyilatkozat felmutatója a vélem létesített egy, azaz egyszeri szexuális kapcsolat fejében semmiféle anyagi ellenszolgáltatást nem kér, és nem kapott dátum, aláírás, tanúk, személyi száma.
1: Tanúk?
2: Igen.
1: Na, honnan vegyek tanúkat? Hát az ilyesült az ember, hát ugye lehetőleg tanúk nélkül.
2: Csak ne szemérmeskedj, Ica! Bözi, gyertek aláírni! Köszi, lányok, ti is számíthattok rám.
1: Na jó, most akkor mehetünk végre.
2: Jaj, persze, csak add ide a stekszet.
1: Most írtam alá, hogy nem adok semmit.
2: Persze, de ha nem adod, nem megyünk.
1: Teremtőm, hát tessék, ennyi, na, vagy még, na, jó lesz.
2: Cuki pofa vagy, mit mondjak, rég volt ilyen belevaló hapsi, mint te.
1: Honnan én tudja, eddig csak álltunk és adminisztráltunk, hát.
2: Te, kis telhetetlen, hát mit akarsz még? Ez sem volt elég.
1: Menjünk el valahová, ahol senki se lát, és megmagyarázzam.
2: Nem bánom, ha ilyen mohó vagy, tépek neked egy gusztusos sorszámot, az a jövő hét kedden 21 óra, 00 perckor jelentkezel, ugyanitt. Húsikám! Ja, és a legfontosabb, szerezd be addigra erkölcsi bizonyítványt, anélkül ide se, gyere!
3: Hobbi Rádió. Your body.

0: Így tudsz könnyen aludni a brutális kánikulákban, klíma nélkül. Ezt a technikát egyiptomi módszernek hívják, és teljesen ingyen van. Nem kell más tenned, mint fogni egy nagyobb törölközőt vagy egy lepedőt, és beáztatni hideg vízbe. Ezután alaposan csavart ki, hogy ne csöpögjön, csak kellemesen nyírkos és jéghideg maradjon. Mielőtt lefekszel, teríts magad alá egy száraz törölközőt, hogy ne ázzon el az ágyad, és takarodsz be ezzel a hűvös, nyírkos lepedővel. Ahogy a víz elkezd párologni róla, folyamatosan hőt von el a testettől, és olyan hűvös levegőt nyújt, mintha légkondi lenne a szobád. Te kipróbálnád ezt a módszert a hűvös alvásért, vagy inkább maradsz a megszokott takarónál?
1: Obi Rádió!

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: Kamu reklám.
3: Az egy púpú tevét az különbözteti meg a két púpútól, aki akarja.
2: Kamu reklámot hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
5: Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. Vaddisznót évett a metróba Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. A párt szombaton tartott frakcióülést, itt döntöttek arról titkos szavazással, hogy a 73 éves jogtudóst, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik az államfői posztra. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésről szóló posztjában azt írta, Baka András egész eddigi életútja során kiemelten fontosnak tartotta a hatalmi ágak elválasztásának elvét, mindig következetesen kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. Életútja példát mutat a demokratikus jogállam és az alkotmányos elvek melletti elkötelezettségről. A Fidesz frakció vezetője a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Bóka János szerint Sulyog Tamás megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. Felmentették a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnökét, Bozóki Alexet, majd az ügynökség ideiglenes vezetője menesztette a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatóját, Falvai Mátyást is. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség június végén azonnali hatállyal felmondta a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó Lunch Group cégeivel kötött keretszerződéseket. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a döntés hátterében büntetőeljárás, a cégek bankszámláinak zárolása és ebből fakadó komoly teljesítési kockázatok álltak. Az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai szerint 5 egészségügyi intézményben hibás a klímaberendezés. A Győri Kórházban megkezdődött a második új transzformátor beszerelése. Balesetveszélyes és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. A budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőjével együttműködve a Hanvas Béla sétány menti területre kerítést helyezett el figyelemfelkeltő táblákkal. A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt. A Duna mellékága az alacsony vízállás miatt vált átjárhatóvá. Felfüggeszti valamennyi a Dél-Szerbiain is beközlekedő, illetve onnan induló járatát a téli menetrend kezdetétől a Ryanair. A fapados légitársaság üzemanyagellátással kapcsolatos problémákra hivatkozik. Vaddisznót évett a 2-es metró Kossuth téri állomására szombat délelőtt. A BKV munkatársai azonnal reagáltak a rendkívüli, korábban sohasem tapasztalt helyzetre, az állomást kiürítették és lezárták. Az állat rövid időre bejutott az egyik vagomba, de senki sem sérült meg. A vaddisznó ezután elhagyta a szerelvényt, az egyik szolgálati lépcsőn lejutott a sínek közé és a várakozó metró alá húzódott. Az állat befogását a tűzoltók kezdték meg, miután kiderült, hogy sérült, a hatósági állatorvos a kilövése mellett döntött. Azt vizsgálják, hogy a vaddisznó hol szerezte a sérüléseit, illetve hogy miért tévedt be az állomásra. Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű. A maximum 29 és 35 fok között alakul.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
9: Mesdames, messieurs, bonjour, ennyit tudunk önöknek mondani, ismételten csak eltelt egy hét, és az a harci helyzet, hogy mi már konyhai felszerelésbe öltöztünk, kiterítettük ide magunk elé az összes szakácskönyvet, úgyhogy nincs más hátra, mint előre. Február hónapban főzni fogunk, és aki úgy döntött, hogy a mai nap folyamán konyhatündér lesz itt mellettem, kiskötényben és nagysapkában, az nem más, mint Szommer Gábor László Vazul.
10: Szép napot kívánok mindenkinek, egyelőre még angyali szárnyakat nem növesztettem, de hát talán majd ez még a jövő zenéje lesz. Egy biztos, itt van a mai konyha főnökünk is, aki változatlanul Nacsa Móni lenne, és hát a mai napra is van egy jó kis ajánlata az önök számára.
9: Februári kedvencünk a fánk, a szallagos fánk illatos és lágy, a csőrege pedig roppanós, de mindegyik mennyei fahéjas cukorral és baracklekvárral. Szomi már tudja is, hiszen behozta itt nekünk a nagy adagban lévő fahéjat, a baracklekvárt pedig nagymamájától hozta.
10: A farzsankhoz kapcsolódó szokások, így például a busójárás, a jelmezbálok és a nagy lakomák többsége általában februárra tevődik. A bálokon, mulatságokon nem csak díszes ruhakölteményekkel, hanem a magyar konyha hagyományos receptjeivel is találkozhatunk. A legtöbb helyen ilyenkor a zsíros ételeket és a bőséges lakomákat kedvelik, hogy jó legyen a tervés és kövére hízzanak a házi állatok is. Az északi középhegység falvaiban húst, pogácsát, friss töpörtyűt, kolbászt és káposztát kínálnak a farzsank idején.
9: A bőséges kínálatban persze országszerte megjelennek az édességek is, és sehol sem hiányozhat a farsangi időszak jellegzetes finomsága, a fánk, amelynek sok helyen mágikus erőt tulajdonítottak, ezért az első süteményt kiszárították, porrá törték, és később gyógyszerként a beteg állatok ételébe keverték.
10: Sokan megőrülnek érte, mégsem sütnek fánkot, mert úgy gondolják, hogy túlságosan időigényes és bonyolult, pedig ha megismerik a fánksütés csinyát, pinnyát, rájövünk, hogy nem is akkora ördöngőség az egész.
9: Szomi fogja egyébként a tésztát csinálni, én pedig kielvezem a lekvárral és a fahéjjal minden örömét. A farsangi fánk és a csőrege hazai süteményeink, figyelem, de a fánkok természetesen megtalálhatóak más nemzeteknél is. Szilveszterkor a berlini cukrászdák kínálatából nem hiányoz a kifejezetten német édesség, amit lekvárral töltve és cukorral bevonva kínálnak. Rómában Szent József napján ünneplik frittellával, ugyebár ezt az ünnepet ott a leves után eszik, üresen, ha már krémmel is megtöltik, minnye a neve.
10: No, hát ennyit előjáróban arról, hogy mit is érdemes tudni a mai ínyenségünkről, tehát a fánkról. No, de hát, hogy ezen kívül még mivel várjuk Önöket a mai konyhafőnök ajánlatában?
9: Újházi tyúkhúslevessel,
10: sajtos vagdalt hússal,
9: hajdina risottóval,
10: készítünk szalagos fánkot,
9: és megnézzük azt is, hogy Amerikában a donutot hogyan csinálják.
10: Szóval kuktáskodásra, nömeket főzőskézésre fel, mindjárt visszatérünk, és akkor bele is vágunk az újházi tyúkhúsleves elkészítésébe, szóval tartsanak velünk!
8: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Egy jó gurmé konyhában nem hiányozhat sohasem egy igazán jó leves receptje. Mi azért itt a stúdióban egyenlőre még nem építettünk ki professzionális konyhát, de az 5 éves tervünkben ez szerepel. Minden esetre nézzük azt, hogy mit érdemes tudni az újházi tyúkhúslevesről. E híres magyar étek nevét Újházi Edéről, a híres századelei színészről kapta, aki az érett tyúkdarabokkal, aprólékokkal, jóféle fehér húsdarabkákkal, tésztával és megfelelő zöldséggel párolt leves nagy kedvelője volt. A figyelmes főszakás ezért a mai húsleves első változatával kedveskedett neki, amely Újházi a mester későbbi utasításai alapján nyert el végül mai tökéletes formáját és ízét, sőt, ha a precizitásra törekszünk, be kell ismernünk, hogy eredetileg nem tyúk, hanem kakaslevesről lehetett szó, hiszen Újházi Debrecenig is elment, hogy az alapanyagául szolgáló vén kakasokat beszerezze. Mivel azonban a tyúk jóval könnyebben beszerezhető és gyorsabban puhul, mint a kakas, mára ez vált a leves alapjává.
2: Gondolom útközben azt a dalt dúdolgathatta, hogy Debrecenbe kéne menni. Folytatás megismert.
1: Így van, na, miután Szomi beskálázott, elmondom önöknek, hogy 110 percünkbe kerül az, hogy megfőzzük a levest. Nézzük, mi kell hozzá 8 személyre.
2: Kell egy szép hízott tyúk, egy jó 2 kilós meg fogja tenni. Mindenképp szükségünk van még 25 dek a sárgarépára, 10 dek a petrezselyem gyökérre, 8 dek a zellerre, 6 dek a karalábéra, 8 dek a csiperke gombára, egy közepes vörös hagymára, 10 dek a kelkáposztára, 10 dek a friss zöld borsóra, hogyha éppen így szerintem jó lesz azért a mélyhűtött, egy darab zöld paprika szükséges, még kell egy csokor petrezselyem zöldje, 10-15 szem egész bors, gyömbér, illetve só.
1: Miután ezeket kitettük magunk elé, vágjunk is bele a főzésbe. A megtisztított tyúkot kívül belül alaposan átmossuk, majd 2 liter hideg vízben fedő nélkül feltesszük főni. A tetején keletkező habot szűrőkanállal leszedjük, majd ha felforrt, kisebbre állítjuk a hőfokot, és gyöngyöző vízben főzzük tovább.
2: Fél órai főzés után beletesszük a megtisztított, de egészben hagyott sárgarépát, a petrezselyem gyökeret, a zellert, a karalábét, illetve a kelkáposztát.
1: De a tojásban beletesszük a fokhagymát, a gyömbért, a sáfrányt és a fokhagymát, majd a levesbe lógatjuk, és lassú tűzön félig lefedve tovább főzzük, de természetesen de a tojás nélkül is jó ez, a lényeg, hogy az íze meglegyen.
2: A maradék zöldséget, a paprikát felkockázva, valamint a gombát kisebbeket egyben hagyva, a nagyobbakat pedig cikkekre vágva, külön lábosban egy kevés sós vízben, vagy éppen csontlében mindeközben megfőzzük.
1: Ha a zöldség és a tyúk is megfőtt, kiemeljük a levesből és hűlni hagyjuk. A tyúkot kicsontozzuk, bőrét eltávolítjuk, és a húst vékony csíkokra vágjuk. A levesben főtt zöldséget vágódeszkára rakjuk, és szintén vékony metéltre vágjuk.
2: A levest mindeközben a tűzről lehúzva 15 percig pihentetjük, majd nagyon finom szitán vagy ruhán átszűrjük, és akkor hogyan is kell ezt a szép újházi tyúkos levest szépen tálalni? Tálaláskor a leveses csészébe rakjuk a metéltre vágott tyúkhúst, a zöldséget és külön a sós vízben kifőzött házi cérna metéltet, ezután az egészet felöntjük a forró levessel, a tetejét pedig finomra vágott friss petrezselyemmel szórjuk meg.
1: Jó étvágyat! És akkor nézzük tovább, húsban utazunk, sajtos vagdalt húst fogunk készíteni, nézzük a hozzávalókat, kell 1/2 kiló darált sertéshús, egy nagy fejvörös hagyma, egy darab zsemle, egy tojás, sóbors, majoránna, oregano, és 10 dek a kemény sajt, vagy kockára vágott feta sajt.
2: És akkor ezekből hogyan is készül el a mai sajtos magdalt húsunk? Hát nézzük! Egy tálban keverjük össze a darált húst az apróra vágott vöröshagymával, az úzott fokhagymával, és adjuk hozzá a tojást, a majorannát, a sót, a borsot, és a vízbe áztatott, majd kinyomkodott zsemlét, magyarul, mintha fasírozottat szeretnénk készíteni, eddig az eljárás teljesen ugyanaz. Az így kapott masszát terítsük szét egy zsemlemorzsával mekintett zsírpapíron, formázzuk téglalap alakúra, és fektessük rá a vastagra szeletelt sajtot, tekerjük fel szorosan a sütőpapír segítségével, tegyük át egy tepsiben és előmelegített sütőben körülbelül 50-60 perc alatt süssük készre.
1: Hát nézzük, hogy a húsunk után mit ajánlunk követnek. Egy pár évvel ezelőtt készült magyar étkezési szokásokat vizsgáló felmérés szerint a burgonya az egyik legkedveltebb és leggyakrabban fogyasztott élelmiszerünk. Nincs sokkal elmaradva mögötte a rizs sem. Mindkettő önmagában is kellemes és más zöldséggel, például spárgával, spenóttal viszonylag jól kombinálható, könnyen elkészíthető növény, ezért többnyire megelégszünk ezek készítésével, de van, aki ennél többre vágyik, ilyen általában Szomi is mindig kíváncsiskodik, és kipróbálna a sült hús mellé más ízeket is. Már nem csak a Reform élelmiszerboltokban, hanem a nagyobb szupermarketek polcain is találunk olyan gabonaféléket, zöldségeket, amelyekből kiváló alternatív köretet lehet készíteni, és még napjaink egészségkímélő, kiegyensúlyozott, korszerű táplálkozás tudományi elvárásainak is megfelelnek. Ennek egyik ékes példája nem más, mint
2: a hajdina risotto. A hajdinát egyébként sokan árpa gyöngynek ismerik, mind a két elnevezés helytálló, szóval a hajdina risotto. Ami mindenképp kell hozzám, az egy bögre hajdina, egy maroknyi zöld borsó, egy fej vöröshagyma, egy szál sárgarépa, petrezselyem, só, bors, illetve olaj.
1: Mindenekután a Szomi ekkora magszakértő, nézzük azt, hogy ő hogyan készíteni. A vöröshagymát Szomi fölvágta apróra, dinsztelte egy kevés olajon, majd hozzáadta a hajdinát és megpirította. Ehhez aztán hozzákeverte a karikára vágott sárgarépát, a zöld borsót, néhány percig ezt is pirulni hagyta, majd háromszor annyi vízzel jól felöntötte és fedő alatt, néha meg-meg kevergetve és belegondolva abba, hogy milyen csodásat fog enni, puhára párolta. A tetejét aztán jól megszórta petrezselyemmel, az újházi tyúkhúsleves meg a vagdalt mellé pedig ezt állalta föl.
0: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
3: Szivárvány.
4: Maga színműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
8: Gombóc Artúr ajánlásával a konyhafőnök desszert tipje.
9: Nézzük azt, hogy Gombóc Artúr kedvenc haverunk mit ajánlott erre a hétre. Szalagos fánkot fogunk készíteni, illetve Szomi úgy döntött, hogy az amerikai rendőrök nyomdokaival lép, és...
10: Megnézzük majd, hogy mi a különbség az itthoni szalagos fánk, illetve az otthoni donut, vagyis az amerikai fánk között. No de hát maradjunk még itthon, kezdjük a szalagos fánkkal, aminek elkészítéséhez mindenképp szükségünk van 5 deka puha vajra, 3 tojásra, 15 deka kristálycukorra, 2 deci tejre, egy csomag vaníliás cukorra, szükség van még egy csipet sóra, körülbelül 65 deka lisztre, egy csomag sütőporra, illetve másfél liter olajra, méghozzá a kisütés gyanánt.
9: Fogjunk is hozzá az elkészítéséhez. Krémesre kell keverni a vajat, a tojásokat és a cukrot, majd ehhez hozzáadom a tejet és a sót. Közben a lisztet a sütőporral összekeverem, majd robotgéppel összedolgozom a két tál tartalmát. A tésztát kinyújtom kb. Másfél centi vastagra, majd egy nagyobb pohárral kiszúrok egy kört, egy kisebbel meg a kapott kör közepét. Forró olajban kell mindezt kisütni, olyan lesz, mint az amerikai fánk, mégis magyar lesz. A kisült fánkot pur cukorba kell forgatni, és miért is szalagos? Hát azért, mert az így kapott fánkot egy szép szalagra lehet felfűzni, és aztán ízlés szerint a szalag mentén elfogyasztani.
10: vagy egy nyakláncot készíteni belőle, ezt oda ajándékozni valakinek, mondjuk azzal, hogy jaj, milyen ennivaló vagy. Na, Amerikába utazunk, még mindig fánkozunk, és akkor nézzük, hogy mi is itt a különbség a magyar, meg az ottani amerikai fánk között, amit ott donutnak hívnak, ami kell hozzá 50 deka liszt, fél teáskanál só, egy kocka élesztő, 6 deka cukor, 4 deci langyos tej, 7 deka vaj, vagy margarin, 3 tojássárgája, zsíradék a sütéshez, illetve porcukor a szóráshoz.
9: Tehát már most tudjuk azt, hogy az amerikai fánk alapjáraton abban különbözik a magyartól, hogy ebben van élesztő. A lisztet a sóval, az élesztővel, 3 evőkanál tejjel és egy teáskanál cukorral tálba tesszük, jól összedolgozzuk, liszttel megszórjuk, lefedjük és 15 percig kelni hagyjuk. Természetesen nem várjuk azt meg, míg így kijönt a tálból, ugyebár ez az anyag, mert utána a mosogatásnál hát az uraknak meg a hölgyeknek is kellemetlen élményük lesz. Ha megkelt, a maradék tejet, cukrot, vajat és tojás sárgáját hozzáadjuk, majd dagasztó spirállal síma tésztává összedolgozzuk. Ezután meleg helyen a kétszeresére keresztjük, ekkor már akkora, mint egy gömböc, majd átgyúrjuk. 1-2 cm-es vastagságúra nyújtjuk, majd 2 különböző nagyságú pohár segítségével, amellett 3 és 7 centis karikákat szúrunk ki belőle. Lisztes felületen még egy kicsit hagyjuk őket kelni, majd forró zsíradékban kisütjük őket, a végén porcukorral szórjuk meg őket, és megemlékezünk az amerikai rendőrség kedvenc ételéről.
10: Tanulságként levonhatjuk, hogyha időnk hiány vagyunk, akkor jobban járunk, hogyha a magyar változatot készítjük el, mert az élesztő miatt ugye hát az amerikai fánk elkészítése jóval időigényesebb.
9: Innen fogjuk folytatni, és Szomi lassan, de biztosan leeszi a kutyára felaggatott fánkokat. Borban az igazság, ez jön hamarosan.
8: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: S to the D. Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
1: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Borban az igazság.
1: Én úgy gondolom, hogy egy jó kis bor szakértőnek is azért feladná a leckét, hogyha azt mondanánk, hogy egy fánkhoz ajánljon valami bort, bár mondjuk szerintem itt a töltelék, illetve a rávaló ízétől függne azt, hogy mit is ajánlana mi borászunk, no de hát mindegy, mi még ilyen rangban nem állunk. Minden esetre azért mi minden héten elkalauzoljuk önöket Magyarország borvidékeire, és hát ezen a héten a nem annyira ismert, és még mihez képest fiatalnak is mondható, Ászár-Neszmélyi borvidékre látogatunk el. A Duna partján az Észak-Dunántúli tájhoz tartozik ez a borvidék, amelyet csak 1977-ben hoztak létre, tehát csupán 31 éves, illetve ekkor kapta vissza az egykor eltörölt borvidéki rangját. Középkori hagyományokkal rendelkező nagymúltú borvidék az Ászár-Neszmélyi, melynek a 19. század második felében az Eszterházi Csákvári uradalom híres ászári mintaszőrészete és pincészete szerzett messze földön hírnevet. Ez a hírnév későbbiekben olyannyira leromlott, hogy a borvidékek sorában is törölni kellett ezt a vidéket. A szőlőtermesztés korszerűsítésével a borminőség jelentősen javult, és ma már újból régi rangjában díszeleg a táj. Általában lankás dombvidék földjekkel tagolva, ez az Ászár-Neszmélyi borvidék. Némely domboldal igen meredeken néz a Duna felé, úgyhogy itt járkálva azért vigyázni kell. Kiegyenlített kontinentális klíma mellett a hőmérséklet közepes ingadozása a jellemzőit, mely viszonylag alacsony napsbesugárzással társul éves szinten. Ez a nedves, hűvös, gyenge és elég ritkán előforduló késő tavasz és kora őszi fagyokkal tarkított klíma az illatokban és aromákban gazdag úgynevezett karcsú borok előállítását teszi lehetővé. Jellemzően csak fehér bor szőlőfajtákat termesztenek itt az Ászár-Neszmélyi borvidéken. Ajánlott fajták a fehér bort adó szőlők esetén a Chardonnay, az Ezerjó, a Riesling Szilváni, a Tramini, az Olasz Riesling, a Rajnai Riesling, a Zöld Veltelini, melyek kiegészítő fajtái többek között a Cserszegi Fűszeres, illetve a Király Leányka. Tipikusan északi borokkal találkozunk egyébként ezen a borvidéken, melyeket általában reduktív körülmények között állítanak elő, így igen intenzív gyümölcsillatot és finom savak gazdag palettáját nyerve kóstolgathatjuk az Ászár-Neszmélyi borvidék kiváló ledűit.
2: Köszönöm szépen, én úgy gondoltam, hogy akkor most a fehér borok oltárán fogunk áldozni, hamarosan jövünk vissza, megnézzük azt, hogy a kevésbé konyha tündéreknek, akik természetesen szárnyat növesztettek Szomival ellentétben, milyen sütési technikákra kell felkészülni, ha egyszer véletlenül úgy döntenek, hogy valami csoda folytán bejutnak a konyhába.
0: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: papa! Hobby Rádió.
1: Fogalkozni menjetek ki a busztába!
2: Fülcsiklandozó étkek a konyhafűnök ajánlatából.

0: A mai műsor elején Mónival már megbeszéltük, hogy még nekem dolgoznom kell azon a dolgon, hogy szárnyakat nevezhessek a konyhatündérranghoz. Egy biztos, valaki már most is azért büszkélkedhet ezzel a dologgal, hogy mindent tud a konyhában. No de hát, aki nem, azok számára viszont vannak nagyon jó tippjeink.
1: Mégpedig megnézzük a héten azt, hogy mit értünk sütés alatt, hogyha egyszer valakinek azt mondják, hogy na süsd meg, akkor az mit jelent? Az ételek magas hőmérsékleten legalább 180 fokon vagy e fölött történő hőkezelése, zsíradékok felhasználásával, na ez a sütés. A sütési eljárásokat alapvetően a felhasznált zsíradék mennyisége, a sütés hőmérséklete, illetve a hőközlő berendezés fajtája szerint csoportosíthatjuk.
0: Így például beszélhetünk mikrohullámú sütésről, ekkor ugyanis elektromágneses erőtérbe helyezett anyagok a bennük lévő szabad víz részecskék nagysebességű rezgése során keletkezett súrlódás által melegszenek fel és főnek meg.
1: Ilyen sütést általában fizikusoknak szoktunk ajánlani. Van az infrasütés, a sütés őse, a parázson sütés, amit a modern technika, az úgynevezett grill készülékekben elektromos fűtőszálakkal helyettesít. A sütőanyag felületét éri az egyenletes magas sugárzás, így jönnek létre az élvezeti értéket növelő pirult kéregrészek.
0: Miről is van szó, hogyha azt mondjuk, hogy zárt légterű sütés? A hagyományosan sütőnek nevezett készülékben zárt térben történő hőkezelés ez, melynek során a nyersanyag a levegő közvetítésében éri meg a szükséges hőmérsékletet.
1: Aztán van a kevés zsíradékban történő sütés, ez magas hőmérsékleten csak a minimális zsíradék hozzáadásával történik, nyílt tűzhelyen például ilyen a natúrszelet, de a sült zöldség is.
0: És hát ennek ellentéte a bőzsíradékban történő sütés, bundázott ételek, burgonyafélék, egyes tészták készülnek ezzel az eljárással. A sütéshez bőzsíradékot használnak, vagyis a zsíradék bőven ellepi a sütendő anyagokat, a hőmérséklet a sütendő anyag jellegétől függ, de a kevés zsíradékban történő sütéshez képest alacsonyabb a hőmérséklet.
1: És végül, de nem utolsó sorban piríthatunk is, nagyon magas hőmérsékleten kevés zsíradékban történik lényege, hogy a gyors kéreg képződéssel akadályozzuk a víztartalom eltávozását.
0: Hát reméljük, hogy tudtunk segíteni azoknak is, akik még nem lennének annyira otthon a konyhában, és hogyha hasonló hasznos tippekre kíváncsiak, akkor tartsanak velünk a következő alkalommal is, hiszen a mi bejáratott konyha tündérünk mindig valami hasznos tippekkel tudja ellátni önöket.

0: Mondani, mint minden jó szakács és konyhatündér a vendégeinek.
1: Azt, hogy jöjjenek vissza máskor is, és hogy egyenek minél többet. Itt nálunk még úgyhogy az éteren keresztül is, de fogyasszák egészséggel minden héten a konyhafőnök ajánlatát.
0: Itt volt az elmúlt egy órában Szommer Gábor László Vazul,
1: illetve itt volt a mi konyhánk örökös főnöke, az, aki mindig megmondja azt, hogy bio, illetve mi nem, ő volt Lacsa Móni.
0: Viszont hallásra!
1: Bon appetit!
0: Bon appetit!
2: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Áldozatokat szednek a szabadtéri tüzek, több felhasználó számláját is zárolta a Revolut. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Múlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, amelyekben 3-an meghaltak, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta, idén eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Tűz volt a Marcibányi téri asztali teniszcsarnokban pénteken, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebookon. A csarnokban kigyulladt egy elektromos szekrény, a tűz átterjedt a tetőre, ahol 8-10 négyzetméteren szigetelés és vezetékek égtek a napelemek közelében. A lángokat délutánra eloltották, de komoly károk keletkeztek még a szomszédos squash klubon belül is, egy pálya szinte teljesen elázott, és a sportkomplexumban sincs áram. A miniszter szerint a tűz veszélybe sodorta a másfél hét múlva kezdődő Fallabda Európa-bajnokság megrendezését. A Magyar Fallabda Szövetség és a Sportállamtitkárság képviselőivel dolgoznak az alternatív megoldásokon. 14 pontból álló javaslatcsomagot juttatott el az általános iskoláknak az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A cél az alsó tagozatos oktatás gyermekközpontúvá és élményalapúvá tétele. A már idén szeptemberben induló tanévben is alkalmazható ajánlások a felesleges terhek csökkentését, a házi feladatok korlátozását, a több mozgást, a játékos tapasztalatszerzést, valamint a fejlesztő értékelést szorgalmazzák. Egyre több magyar panaszkodik arra, hogy nem fér hozzá Revolut számlájához, írja a Blick. Sokaknak mindenféle értesítés nélkül egyik napról a másikra letiltották a hozzáférését. A számlák korlátozását a szolgáltató gyanús tevékenységgel és szabályozói kötelezettségekkel indokolja. Az ügyfeleket viszont nem mindig tájékoztatják a korlátozás pontos okáról. A Revolut azt javasolja az érintett ügyfeleknek, hogy kövessék figyelemmel az alkalmazásban megjelenő üzeneteket, szükség esetén pedig cseten lépjenek kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Elfogták a rendőrök azt a három férfit, akik két nap alatt kétszer is kiraboltak egy zuglói iskolát. Éppen a Lapotholmi egy részével két nagyméretű hangfallal üldögéltek egy padon, amikor a rendőrök ellenőrizték őket. Egyiküket őrizetbe vették, az ellopott műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszajuttatták az iskola vezetőjének. A három férfi ellen eljárás indult. Elkezdődtek és egészen augusztus 30-áig tartanak a balatonfüredi borhetek, amelyen 21 borász kínálja borait a Tagore sétányon. A borosgazdák mellett pecsenyesütők, pálinkaárusok, valamint kereskedők is helyet kaptak. Vasárnap többnyire derült, napos csapadékmentes időre készülhetünk, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
0: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Ma éjjel táncolni, hát ez a táncolni, a hűtés táncra fel.
5: Egy műsor.
6: I could have spread my wings and done a thousand things.
5: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Szombaton.
7: Ma meg a szombat délután.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Ettől lesz
1: dupláló. Csákatilával. Gyere fel, táncolj mi!
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió.
8: Műsorajánló.
10: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
12: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
13: Nagy generáció! Illés!
14: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
13: Omega!
15: Oh,
13: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
16: I want to break free.
13: A mikrofonnál Erdély Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
17: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
18: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
8: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül. Szerdán 16 órától.
6: Világjáró.
7: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
8: A Hobby Rádióban.
9: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Kamu reklám.
1: Na, gyere ide, kisfiam, gyere ide. Mit szeretnél a névnapodra kapni?
2: Egy Libres betétet.
1: Libres be... Minek szeretnél
2: azt kapni? Mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Lépvék a rádiók az online sajtó és nyomtatott lapok világában. Kiderül a Média egy műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Jobbi Rádió
1: műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live. 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
9: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
10: Megfizethetőség határához közelít a lakáspiac. A hazai vállalatok több mint 3/4-ének vannak lejárt számla követelései. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Az idei első féléves adatok alapján a magyarországi lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés és átrendeződött a vevői kör, közölte a Dunahouse ingatlanpiaci barométere alapján. Az ingatlan közvetítő azt írta, a vevői és az eladói oldal együtt egyértelmű képet ad. A befektetők egyre inkább kiszállnak a piacról, a vételi oldalon visszahúzódnak, az eladóin pedig egyre nagyobb arányban jelennek meg. A hazai vállalatok 78%-ának vannak lejárt számla követelései, vagyis 10-ből csak nem 8 partner jó eséllyel késve egyenlíti ki a tartozását, derül ki az Atradius Magyarország 2026-os reprezentatív felméréséből, amelyben 210 hazai vállalati döntéshozót kérdeztek. A felmérés szerint a késésnek nem a hanyagság az oka, a vevők 51%-a azért csúszik, mert saját magának is cashflow problémái és likviditási gondjai vannak. A cégek a finanszírozást megpróbálják áthárítani a beszállítóikra, elindítva ezzel a veszélyes körbetartozási spirált. Csak nem másfélszeresére nőtt a gazdasági versenyhivatalhoz érkező beadványok száma 2022 óta, minden bejelentést megvizsgálnak, közölte a versenyhatóság. A tájékoztatás szerint 2022-ben valamivel több mint 2200 fogyasztói, illetve piaci jelzést kezelt a GVH, 2025-re ez a szám több mint 3100-ra emelkedett. Tavaly a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette. Júliusban 175 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán közzétett havi jelentésben azt írták, júliusban 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbanást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Az elmúlt hónapban két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Magyarországon elsőként vált rutinszerű eljárása az endoszkópos gerincműtét a porckorongsérben szenvedő pácienseknél a Szegedi Tudományegyetem idegsebészeti klinikáján. A betegek többsége már az eljárást követő első nap hazatérhet, közölte az intézmény. A módszer legnagyobb előnye a drasztikusan lecsökkent műtét utáni fájdalom. Atka okozza a nem őshonos amurikagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. Ez a fajta atka a kagylók köpenyét átfúrva bejut az állatok testébe. Ezen a sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben csak az őshonos kagylók többsége immunis, az amurikagylók viszont védtelenek. A bomlásnak induló kagylótestek ilyenkor a víz felszínre emelkednek, és a harcsák fogyasztják el őket. Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű. A maximum 29 és 35 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Műsorajánló.
11: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
12: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
12: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
13: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
14: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
13: Nagy generáció! Illés!
15: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
13: Omega!
15: Oh,
13: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
15: I want to break free.
13: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
16: A következő órában kéréseteknek megfelelően a duplájú műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
17: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
18: Jaj!
17: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

0: Louis Prima és a Buenos Sera című dalával nyitjuk a dupla jó mostani adását, melyben sok szeretettel köszöntök mindenkit, én továbbra is Csák Attila vagyok, és az a mai adás is egy speciális adás lesz, ugyanis már megszokhattátok, hogy hírtről hírtre a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk a számotokra. A mostani alkalommal viszont a 60-as, 70-es évek legnagyobb slágereit gyűjtöttük össze, és itt próbáljuk meg azt megmutatni, hogy itt is vannak olyan slágerek, amelyeket már vagy feldolgoztak, és úgy lett sikeres, vagy már alapból az alapmű is sikeres volt, és mivel ez is egy speciális adás, ezért a mai alkalommal is egy vendéggel foglak benneteket együtt köszönteni. Ő pedig nem lesz más, mint a hazai rádiózás, pontosabban könnyű zenei rádiózás egyik emblematikus alakja, aki rádiós, lemezlovas, zenei szerkesztő és műsorvezető is mindegybe, és hát talán úgy lehetne őt a legjobban felkonferálni, hogy a nevem
1: Bétót László.
0: Egyszerre sikerült mondanunk, de nem baj. Ugye, sok szeretettel köszöntelek, Laci, itt, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. A zene iránti szereteted már egész korán elindult, akár már gyerekkorodban is, vagy úgymond egy ilyen szikra kapcsán jött. Hogy is volt ez igazából?
1: A szomszédunkban élt az az ember, aki meghonosított, illetve megcsinált az első magyar magnetofont, és ez nem volt más, mint a vörös szikra. Ez egy nagyon helyes kis magnetofon volt, 19 kiló volt árnyékban, napon még nehezebb lehetett, és hát bizony, soha nem fogom elfelejteni, a prospektusán egy csinos fiatal csaj fogta szinte két ujjal, legalábbis így mutatta a látvány, egész biztos egy nagy sámlira volt feltéve. Na, a dologban az a lényeg, hogy én a Radványi úrtól, mert Radványinak hívták, könyörögtem egy ilyen magnetofont, ha már úgyis csinált egy pár darabot, akkor az egyik nekem adta, és ez volt az első magnetofonom.
0: Ez egy világmárka is lett, vagy csak itt hazánkban
1: ez
0: volt?
1: Ez csak hazánkban volt. Ez volt az első magyar magnetofon a vörös szikra.
0: Értem. Buenos Sera, amit ha magyarra fordítunk, azt jelenti, hogy jó estét. Mi jut neked eszedbe erről a dalról?
1: Hát elsősorban Louis Prima, ő megelőzte a korát, a rock and roll korszakot. Ő már rock and rollt játszott, csak nem így hívták, Bill Haley-nek köszönhető, hogy a rock and rollnak nevezték. De Louis Prima és a Buenos Sera és még egy csomó más, az már ez az ütem volt, ez a ritmus volt, ez a bizonyos rock and roll, csak akkor még nem nevezték semminek.
0: Igen, ő egyébként egy amerikai énekes volt, trombitás és zenekarvezető volt.
1: Pontosan.
0: És New Orleansból indult, és a jazz, a swing, a szórakoztató showzene világ, tehát ott lett igazából ő ismert, azt lehet mondani. 1956-os maga a dal, de egyébként érdekesik, hogy már 1950-ben felvették, de csak a Capitol Records korszakában vált igazán ismerti a dal. Ez a változat Európa több országában is sikeres lett. 1958-ban például a Brit kislemez listán a 25. helyet is elérte. A feldolgozás viszont a Bad Manners-hez köthető. Róluk esetleg hallottál valamit?
1: Nem túl sokat, nagyon sok feldolgozás készült azokban az években is, de akkor még a technika nem volt olyan fejlett, úgyhogy gyakorlatilag szinte egy az egybe énekelték el, vagy egy picikét hozzátettek ritmust a zenéhez, a zenei alapokhoz, de hát tulajdonképpen nagy-nagy változtatást nem hoztak ezek az időszakok, és a Bad Manners persze egy ismerem, meg mindenki ismeri, aki szereti Louis Primát, meg a Buenos Serát, de hát az igazi ebben az esetben mindenképpen az eredeti.
0: Így van. Hát ő egyébként a 80-as évek egyik, ha fogalmazhatok így, buli zenekara volt.
1: Igen.
0: És egyébként ők jamaikai eredetű ritmusokat, skót fuvolát, illetve gyors tempót kölcsönöztek ennek a darnak, illetve volt egyfajta ilyen humoros színpadi stílusok is, hogyha minden igaz. És a brit hivatalos listán, a kislemez listán a 34. helyet érte el. Na, hát, ha már itt vagy velünk, Laci, akkor ha kérhetlek ilyenre, bár ugye előre ezt nem beszéltük meg, hát nem lenne Bétót László, hogyha ő ne konferálná fel ezt a dalt, úgyhogy Laci, átadom a lehetőséget.
1: Akkor most egy régi-régi klasszikus, amit Louis Prima játszott eredetiben, és amit Bad Manners-ék remekül feldolgozta, következik a Buenos Sera. Buenos Aires.

0: A Twist egy ritkán hallott változatban szólalt meg itt a duplájóban, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket hozzuk a számotokra. Ő volt Hank Ballard és a Midnighters zenekar, tőlük szólt ez a dal. Érdekesség, hogy az első kiadás 1959-ben jelent meg, eredetileg a Train Drops on Your Letter kislemeznek a B oldalán, és Amerikában a Billboard Hot 100 listán 1960-ban a 28. helyig jutott. A 60-as, 70-es évek legnagyobb slágereit vesszük most górcső alá, és ott jelennek meg az eredeti dalok, illetve azok feldolgozásai is, és ennek kapcsán vendégem is van. A stúdióban itt velem szembe Bétót Lászlót köszönthetem, és az imént már beszéltünk arról, hogy gyerekkorában a zene már elég korán közel állt hozzá, de ehhez képest, hogyha jól tudom, akkor te tévé és rádió műszerészként kezdtél el dolgozni.
1: Igen, abszolút jól tudod. Több helyen is dolgoztam, de nekem a legkedvesebb munkahelyem a Gelka volt annak idején a Rádai utcában, ahol nagyon sok zenésszel megismerkedtem, és akkor már csináltunk Magnós klubot a Cintulával.
0: Na majd erről még később beszélünk.
1: És hát tulajdonképpen az ide behozott és javításra váró Magnók egy részét csináltam én, és így ismerkedtem meg, és lettünk nagyon jó barátok például Zoránnal.
0: Bizony-bizony ez volt az érdekessége ennek a korszaknak. És a Twist, hogyha ezt a dalt halljuk, akkor ugye gondolom neked elsősorban Chubby Checker neve jut eszedbe.
1: Így van, hát a Twist királya volt Chubby Checker, a rock'n'roll korszakot követte, vagy pontosabban a rock'n'roll korszakba beleékelődött a Twist és Chubby Checker és a Let's Twist Again, amely hát valóban klasszikus volt és jó néhány feldolgozást megélt.
0: Ugye 1960-ban dolgozta fel ezt a dalt, és ugye ez egy érdekes dolog volt, mert egyfajta táncstílust is elindított. Mi volt ez a Twist?
1: Hát kérlek szépen, ez egy nagyon érdekes tánc volt, itt nem fogdosták egymást a partnerek, hanem egymással szemben álltak, berogyantott térdel a feneküket, amint egyébként addig ültek, hol balra, hol jobbra mozgatták, meg kiléptek balra is, meg jobbra is, a legkülönbözőbb trükköket találták ki, és hát így szólt a Twist, és hát Chubby Checkertől jó néhány.
0: Tulajdonképpen azt gondolom, hogy ha lehet így fogalmazni, ez volt az első olyan történet, amikor ugye ezt a társas táncot felváltott egy ilyen modern táncformátum, ugye?
1: Így van, így van, így van. Amikor nem kellett törődni a partnereddel, mert ő is csinálta, amit akart csinálni, de hogyha ügyesek voltak, akkor együtt tudták csinálni, együtt fordultak jobbra is, meg balra is, meg előre, meg hátra. Szóval ennek volt egy jó találmánya tulajdonképpen.
0: És képzeld el, hogy ez a feldolgozás már igazi különlegességeket, illetve igazi különleges rekordokat is elért, ugyanis kétszer is első lett az amerikai Billboard Hot 100-on, először 1960-ba, majd újra 1962-be. A dal 2000-ben bekerült a Grammy Hall of Fame-be, 2013-ban felvették az amerikai kongresszusi könyvtár nemzeti hangfelvétel gyűjteményébe is, mint kulturálisan fontos felvétel, sőt 2018-ban bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be, új legendás kislemezek kategóriájába, valamint a Billboard hosszú ideig minden idők legsikeresebb Hot 100 slágerének nevezte ezt a dalt. Akkor most hallgassuk meg Chubby Checker jó voltából ezt az igazán remek feldolgozást. Jön már is a Twist itt a duplájóba, de tartsatok velünk, ugyanis hamarosan folytatjuk Bétót Lászlóval.

0: Ez itt továbbra is a duplájú, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket hozzuk el a számotokra, és ráadásul nem is akárhogyan, ugyanis jön egy eredeti dal, valamint annak a feldolgozása, és most a 60-as, 70-es évek legnagyobb slágereit vesszük górcső alá, vendégemmel Bétó Lászlóval. Ez volt a What a Difference a Day Makes című dal Dinah Washington előadásában. A dal eredeti címe Cuando vuelo a tu aluada, vagyis magyarul nagyjából amikor visszatérek hozzád. A szerző Maria Graver volt, aki az egyik első nemzetközileg is ismert latin-amerikai női dalszerzőknek számított. 1965-ben született 1885-ben született Mexikóban, nem mindegy, később pedig az Egyesült Államokban is dolgozott, főleg New Yorkban. Több mint 800 dalt írt, műveit pedig olyan előadók is énekelték, mint például Frank Sinatra vagy Aretha Franklin. A dal eredetileg lassú, érzelmes, latin-amerikai szerelmes dalként született 1934-ben. Az angol szöveget később Stanley Adams készítette el. Az angol változat már nem szó szerinti fordítás volt, inkább ugyanazt az érzelmi hangulatot vitte tovább. A szöveg lényege, hogy egyetlen egy nap alatt teljesen megváltozhat az ember élete, ha megérkezik a szerelem. A dalból az évtizedek során rengeteg feldolgozás készült, jazz, pop, szól és latin stílusba is egyaránt. A dal 1959-es változata lett az egyik legismertebb angol nyelvű felvétel, amely Grammy-díjat is nyert a második Grammy-gálán a legjobb rhythm and blues előadás kategóriájában. A felvétel az amerikai Billboard 600-en a 8. helyig, az R&B listán pedig a 4. helyig jutott. 1998-ban a dal is bekerült a Grammy Hall of Fame be tulajdonképp. Na hát ennyit érdemes erről a dalról tudni így első körbe, mi pedig beszélgettünk arról az elmúlt időszakban, hogy rádiókat és televíziókat is javított-e, illetve már itt megemlítetted azt, hogy a fővárosi művelődési ház Magnós klubjának is tulajdonképp alapító tagja voltál, előadó művészként. Itt ugye két kérdés is felmerül, egyik, hogy mi volt ez a klub tulajdonképp, és mit jelentett az, hogy előadói művészként, mint engedéllyel rendelkező előadó művészként is szerepeltél ebbe a klubba?
1: Hát válasszuk a kettőt külön, mert először volt a Magnós klub. Uh-huh. A Magnós klubban mi kitaláltuk azt, hogy szombatonként jó lenne bemutatni azokat a lemezeket, amelyeket aztán a következő héten a gyűjtők felvehetnek, akár bent a klubban, akár pedig a körbejárós módszerrel a lakásokra, az ottani lemezjátszókra eljuttatva. Ott veszik fel nem is egyen, hanem azt már többen is, és hát ez volt az alapötlet gyakorlatilag. És ezt csináltuk meg az FMH-ba, és amikor kiderült az, hogy ezeket a lemezeket valakinek be kéne mutatni, akkor teljesen egybehangzóan mindenki azt mondta, majd a Bétót. Egyedül engem nem kérdeztek meg, hogy ezt én akarom-e, vagy nem akarom.
0: Ez így kialakult ez a szerep, vagy
1: kellett? Ez egyszerűen így kialakult. Tehát egyszerűen azt mondták, hogy én jöjjek be szombatonként, és akkor csináljam ezt.
0: És honnan jött ez a rengeteg lemez?
1: Ez a rengeteg lemez, ez elsősorban Amerikából jött, a Billboard sláger listákat kaptuk.
0: Itt rengeteget emlegetek, igen.
1: A Billboard sláger listákat kaptuk meg hétről hétre, ez mindig 10 lemez volt, és ehhez aztán próbáltunk beszerezni különböző lemezeket, albumokat. Cintolával együtt csináltuk, illetve alapítottuk, de sok-sok tagja volt, és sok-sok vezetőségi tagja volt ennek a klubnak, amit nagyon-nagyon szerettünk, és hát nagyon szerettek a gyűjtők is. És az volt a szerencsénk, hogy egy olyan ember vezette az FMH-t, a Fővárosi Művelődési Házat, a fantasztikus zenei élet volt, hiszen ott volt szerdánként az Illés klub, szombatonként a Magnós klub bemutató helye, és érdekesség, hogy egy haverom, aki Londonban dolgozott kint, hazajött és lejött hozzám, és azt mondta, te nem is mondtad, hogy már Magyarországon is van diszkóklub. Mondom, ne hülyéskedj, hol? Hát ez te hülye. Na hát aztán ezen jót röhögtünk, és hát tulajdonképpen ez volt az első diszkóklub Magyarországon, ami művelődési házakhoz kötődött, mert Cintorának akkor már volt a hajó mellett diszkóbárja, meg volt vendéglátó ipari egység, aztán később nekem is lett ugyanannál a cégnél, de a Fővárosi Művelődési Házban lévő klub volt az első művelődési intézményben található diszkók.
0: És akkor talán ehhez kellett ez az előadó művészi engedély is?
1: Hát az sokkal később kellett ehhez, még akkor az égvilágon semmi nem kellett.
0: Tehát egyébként ugye ezt mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez nagyjából azt jelentett, hogy aki ezzel az engedéllyel rendelkezett, ugye az léphetett fel a nyilvánosság előtt, ha így nagyon leegyszerűsítem?
1: Én nagyon leegyszerűsíted a dolgot, mert más volt diszkózni, és más volt tulajdonképpen a színpadra lépni egy-egy együttes előtt. Az utóbbinál az Oriban kellett vizsgát tenni, az előbbiben pedig ugye volt egy szervezet, amely a diszkósokat próbált összefogni, és ott kellett vizsgázni, ahol aztán később én oktattam, és tanítottam, és meg mindenfélét csináltam. Szóval lényeg a dologban az, a kettőt az válasszuk külön.
0: Értem. Jó, térjünk rá egy picit, mert közben muzsikálnunk is muszáj lesz majd. Esther Phillipsre róla mi jut az eszedbe?
1: Egy nagyon tehetséges csaj, Esther Phillips, szerintem már volt, mert emlékeim szerint már nem él, de fantasztikus hangja volt, és óriási slágerei voltak, de ez a What the Difference a Day Makes, ez volt a legnagyobb sikere, ami egy valóban egy feldolgozás.
0: És ugye ez már egy jóval gyorsabb, ez egy
1: persze, ez egy nagyon jó tempójú dal volt, ez lehetett játszani a diszkókban is.
0: 1975-ben készítette el ezt a változatot tulajdonképp, és az amerikai Hot 100-on, ugye erről beszéltünk már az imént, ez a 20. helyig jutott, a brit kislemezlistán pedig a 6. helyet ért el, úgyhogy most egy picikét tempót váltunk, és akkor jöjjön ez a dal, mi pedig hamarosan jövünk vissza Bétót Lászlóval. What a difference a day makes. 24 little

0: top of Mexico.
1: Egy igazi kuriózum hangzott el itt a duplájóban a változatosság jegyében a 60-as, 70-es évek legnagyobb slágerei között, a The Battle of New Orleans Johnny Horton előadásában. A dal legismertebb változata fűződik a nevéhez, amely 1959-ben jelent meg Amerikában, a Billboard 600 és a country lista élére is felkerült, az Egyesült Királyságban pedig a 16. helyig jutott. Két Grammy-díjhoz is kapcsolódik, az év dala lett és megkapta a legjobb country és western előadás díját, 2002-ben pedig bekerült a Grammy történelmi jelentőségű felvételei közé is. Azonban a dal eredeti verziója az Jimmy Driftwood nevéhez kötődik, aki tanárként is dolgozott Arkansas államba. A dalt eredetileg oktatási célra írta, hogy a diákok könnyebben megjegyezzék az 1815-ös New Orleans-i csata történetét. A dallam nem teljesen új szerzemény, egy régi amerikai hegedűs népi dallamra, a The 8th of January című zenére épül. Január 8-a ugyanis a New Orleans-i csata dátuma volt. A Battle of New Orleans az amerikai történelem egyik legismertebb csatája lett, részben azért is, mert nagyon különleges körülmények között zajlott. A csata az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között zajlott. Ez az úgynevezett 1812-es amerikai-brit háború utolsó nagy ütközete volt. A britek el akarták foglalni New Orleans városát, mert ez egy stratégiailag fontos hely volt, ugye a Mississippi folyó miatt. Az amerikai csapatokat Andrew Jackson vezette, aki később egyébként az Egyesült Államok elnöke is lett, és az a győzelem tulajdonképp országos hőssé tette őt. A brit hadsereg sokkal tapasztaltabb és erősebb volt. Az amerikaiak viszont nem csak katonákkal készültek erre a háborúra, hanem önkéntesekkel, farmerekkel, vadászokkal, helyi miliciákkal is. Sőt, kalózok is segítettek a háborúba, az amerikaiak természetesen megnyerték a csatát, de ez egy nagyon érdekes dolog volt, ugyanis a békét már korábban megkötötték Belkiumban, Gentbe, de ugye akkoriban még a hírek ugye nehezebben mentek, ugye hajóval mentek Európa és Amerika között, és a csatát tulajdonképp még úgy vívták meg, mert nem jutott el hozzájuk a hír, hogy közben már a békekötés megtörtént. Na szóval ez az érdekes történet fűződik ehhez a dalhoz, és a sok beszéd után itt van velem még természetesen Bétót László is, és tulajdonképpen sok mindenről beszéltünk az elmúlt időszakban, beszéltünk arról, hogy hogyan kötődött ő a zenéhez, illetőleg beszéltünk az úgynevezett Magnós klubhoz is, és már beszéltünk arról is, hogy hogyan kerültek be ezek a dalok, de hát azért még egy picit beszéljünk erről, mert ugye manapság itt a YouTube, itt a Spotify, meg rengeteg ilyen zenelejátszó eszköz, ahol tulajdonképp beírok egy dalt, és akkor rögtön meg tudom hallgatni, de ez azért abban az időszakban nem így volt.
2: Hát persze, hogy nem. Abban az időszakban, azokban az években mi befizettük a Billboard slágerlistát. Kemény valutáért, a valutát pedig keményen meg kellett vásárolni, ki kellett utalni Amerikába, hogy megkaphassuk ezeket a lemezeket. Persze aztán később már könnyebb volt a helyzetünk, mert minden szülő és minden bennünket ismerő külföldre utazó sportoló tudta, hogy nekünk semmi más nem kell farmer, nem kell ing, nem kell cipő, csak lemez és zene, úgyhogy szép lemezgyűjteménye lett a Magnós Klubnak ebből adódóan.
1: És hogyha az átlag embereket nézzük, akkor ők meg tulajdonképp csak a különböző ilyen megrendezett diszkókba, első diszkókba, bulikhoz juthattak hozzá első körbe még ezekhez a zenékhez, ugye?
2: Hát a diszkókban ott nem lehetett felvenni, ott hallgatni,
1: nem, de hogy így
2: táncolni
1: így
2: lehetett
1: így
2: rá.
1: Így van.
2: A Magnós Klubosok voltak, akik elsőként hozzájutottak a lemezhez. Szóval amikor végment a különböző csoportokon, és mindenki felvett, addigra gyakorlatilag sima lett már a vinil lemez, nem volt rajta barázda jó szerivel.
1: Na térjük vissza újra a zenékhez, ugyanis ez a dal, amiről az imént itt jó hosszan beszéltem, ugye nem egy történelmi jellegben, hanem egy jóval ismertebb változatban jelent meg a Les Humphrey Singers jó voltából. Mit lehet róluk tudni?
2: Egy nagyon nagy létszámú együttes volt a kezdetén, 22 zenész fordult meg, illetve énekes fordult meg a csapatban.
1: Németország Németország.
2: És nyugat-német zenekar volt. És
1: hát Hamburgban.
2: Tulajdonképpen nem megszűntek, hanem morzsolódtak le a tagok, és a jelen állapotban, ha még egyáltalán létezik az együttes, nem tudom, mindössze 5 vagy 6 taggal hakniznak, de és a régi slágereket énekelve, a régi feldolgozásokat, hiszen jó néhány volt azokban az években. Igen. Nem csak a Mexikó.
1: 1972-ben jelent meg a dal, The Battle of New Orleans dallamára épülve tulajdonképp. Ez volt ugye a Mexikó, itt már ezt a címet kapta, és a Les Humphrey Singers változata elsősorban Európában lett nagy sláger, például Németországban, nem meglepő, hogy a második helyig jutott, Svájcban pedig lista vezető lett maga a dal, úgyhogy most szóljon a Les Humphrey Singers és a Mexikó, mi pedig hamarosan jövünk egy újabb dalpárral, illetve Bétót László, úgyhogy maradjatok velünk.

0: Gyere babám, lobban slángra szólt, ez a nem túl szakmai fordítás, vagy a köztudatba elhíresült fordítása ennek a dalnak. Come on baby, light my fires. Fires szólt a Doors dala itt a duplájóban, ahol a 60-as, 70-es évek legnagyobb slágerei és azok feldolgozásai között válogatunk Birtult Lászlóval a mai alkalommal. A Doors első albumán jelent meg 1967-ben a dal. Ugye Robbie Krieger volt ugye ennek a zenekarnak a gitárosa, és az ő nevéhez fűződik ennek a dalnak a megírása, de egyébként a szerzői kreditek között az egész zenekar szerepel. Az eredeti egy hosszabb, több mint 6 perces album felvétel volt, majd később készítettek ebből egy rádió felvételt.
1: Szabadba vágok, itt nagyon fontos dolog Jim Morrisonnak a neve, mert ha nincs Jim Morrison, akkor nincsen Doors. Tehát hiába voltak ott szerzők, hogy Jim Morrisonnak kellett ezt a dalt színpadra vinni, és nem véletlenül, hogy a Doorsból a továbbiakban Jim Morrisonról beszélünk csak.
0: Aha, értem, tehát akkor ezért rakták be tulajdonképp a szerzői kreditek közé inkább az egész együttesnek.
1: Persze, nevét. Persze.
0: Aha, értem. A dal 3 hétig vezette az amerikai Billboard Hot 100 listát, vagyis a Doors egyik legsikeresebb slágere lett. Beszéltünk itt már a zenéről is, sok minden másról is, na de hogy, és szóba is jött a Magyar Rádió, de 1976-tól te tulajdonképp konkrét munkatársa lettél a rádiónak, ugye?
1: Hát sok éven keresztül külső munkatársa voltam a rádiónak. Ennek is a története az, hogy a Magnus Lub lemezeit vittük be a Komjátinak. Uh-huh. És senkinek nem volt kedve elgyalogolni a Magyar Rádióig, én voltam az egyetlen egy, aki szívesen mentem be, és amikor először léptem be a kettes stúdióba, akkor azt mondtam, hogy na ez az a hely, ahol én szeretnék dolgozni. Aztán később így kerültem a rádióhoz.
0: Na nézzük meg akkor ennek a dalnak a feldolgozását, ami ugye José Feliciánóhoz köthető. Róla mit tudsz egyébként?
1: Ő fantasztikus gitáros volt, és hát ő is egy vak ember volt. Úgy kellett kikísérni a színpadra, kapaszkodott a gitárjába, fölült a oda kihelyezett székre, egy emelt székre. Járt Magyarországon is az José Feliciánó. Nem is tudom, aztán a Madách Színházban, vagy valamelyik színházban volt a koncertje, amin természetesen ott voltam. Szóval a dologban az a lényeg, egy zseniális ember volt, zseniális hanggal és fantasztikusan tudott gitározni, és az ő feldolgozása, azt nem mondom, hogy jobb, mint az eredeti, de vetekszik az eredetivel minden.
0: Igen, hát 1968-ban készítette el a feldolgozását, az ő változat egy picikét lassabb, akusztikusabb gitárra épülő, hát talán latinusabb hangulatú felvétel, lehetne így fogalmazni. Feliciano feldolgozása szintén hatalmas siker volt, az amerikai Billboard Hot 100-on a harmadik helyig jutott, Kanadában pedig listavezető lett. A feldolgozás Grammy-díjat is hozott neki. A felvételét a legjobb férfi popénekes előadás díját kapta meg, és ugyanabban az időszakban a legjobb új előadóként is díjazták. Ez az eredeti felvétel és 1998-ban bekerült a Grammy történelmi jelentőségű felvételei közé, tehát nem akármilyen dalról beszélünk, úgyhogy most hallgassuk meg őt is, és majd ezt követően jövünk vissza egy újabb dalpárral, valamint Bétót Lászlóval, tehát akkor most jöjjön a Light My Fire feldolgozása. You know.

0: A hippie-hippiség eredetét hallhattuk itt a duplájóban, Chan Romero jó voltából. A hippie-hippiség eredetét ugye ő énekelte, és ő is írta elméletileg 1959-ben, ekkor mindössze 17 éves volt. Chan Romero amerikai rock and roll énekes volt, mexikói írés indián családi háttérrel rendelkezett. Az eredeti dal Ausztráliában a harmadik helyig jutott, tehát nem teljesen ismeretlen dalról van szó. Beszéltünk már itt az előbb a rádiózásról, és úgy tudom, hogy egy idő után már nem csak így külsősként kezdtél el dolgozni, hanem a poptarisznyán kívül is készültek akár más műsoraid is a rádióba?
1: Nagyon sok műsorom volt, és hát én voltam a szignál felelős, a különböző szignálok, rádió szignáljainak a jelentős részét én készítettem. Az ötödik sebesség a legemlékezetesebb, mert az volt a leghosszabb és a legtöbb ötlettel bíró. De hát én csináltam a szignálokat a Komjáti Gyurinak is, és különböző zenei műsorokban is közreműködtem. Jó néhány műsorom volt még a poptarisznya előtt is, a szombatesti diszkó például, amely minden szombaton valamikor 10 óra után szólalt meg a Petőfi Adón. És hát a 8-as stúdióból jelentjük, ez is egy zenei műsor volt, ahol azok az együttesek és énekesek szerepeltek, akik éppen azon a héten felvételt készítettek a Magyar Rádió híres, hírhet 8-as stúdiójában, amit ugyanúgy szétbombáztak, mint annyi mindent, amit nem kellett sajnos volna a Bródy Sándor utca környékén. Na, a lényeg a dologban az, hogy és ezen kívül is még különböző műsorokban részt vettem, szereplőként, nem önálló műsorra. A pénteken Antal Imrével közösen vezettük nagyon sokáig azt a műsort, amelynek az volt a lényeg, hogy az embereket elkísérjük a városból a különböző nyaraló helyekre. Ez egy nagyon fontos dolog volt, mert maga a poptarisznya meg arról szólt, hogy ezek az emberek visszajönnek, és őket szórakoztassuk. Szóval fő volt az építve, kibót találva.
0: Na, térjünk vissza egy picikét a hippie-hippiségre, ugyanis kevesen, vagy hát lehet, hogy sokkal többen tudják, de a Beatles is elénekelte például ezt a dalt később. Na, de én most itt a Swimming Blue Jeans verzióját választottam. Ők ugye Liverpoolból indultak, de mit érdemes róluk tudni?
1: Egy kiváló együttes volt, nagyon jó vokalisták voltak benne, nagyon jó zenészek voltak benne, és rengeteg jó slágerük volt. Az jelentős része ez mind-mind feldolgozás volt, és mind-mind régebb.
0: Hát ők igazából feldolgozó együttes voltak
1: saját dalaik is, de
0: nem ez volt a jellemző.
1: Hát a hippie-hippiség feldolgozása volt a legnagyobb sláger az együttesnek, de Good Girl I'm Smiley és Lily Richard egyéb dalai is megszólaltak a Swinging Blue Jeans-től. Nekem van egy nagyon nagy válogatásom a bandától, mert én nagyon szerettem őket, és hát meg tudom erősíteni azt, hogy a hippie-hippiségen kívül még számtalan nagy slágerük volt, csak nem ismeri senki, mert mindenki, ha azt mondom, hogy Swinging Blue Jeans,
0: akkor ez jut először eszébe.
1: Hippie-hippiség.
0: Talán nem véletlenül választottam ezt a dalt ide. Ez a változat 1963. decemberébe került fel a brit listákra, és 1964 elején a második helyig jutott az Egyesült Királyságban, Amerikában is szépen szerepelt a listákon. A források szerint a 24. helyig jutott a Billboard Hot 100-en. Most akkor hallgassuk meg ezt a dalt, majd ezt követően hírek és egyéb információk, és aztán folytatjuk a második órával. Jövök vissza én is, és Bétót László is, úgyhogy feltétlenül maradjatok továbbra is velünk.

0: a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió. Rádió.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
3: Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, kevesebb gabona teremhet Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről. Az állami szférában megszüntetik a rendkívüli otthoni munkavégzést, visszakapcsolják az épületek díszkivilágítását, és a tehervonatok is újra járhatnak 17 és 22 óra között. Egyebek mellett ezeket az intézkedéseket jelentette be Magyar Péter egy videóban. A miniszterelnök szerint a védelmi munkacsoporttal azért hozhatták meg ezeket a döntéseket, mert szombattól harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás érvényes, és a néhány fokos lehűlés is segít csökkenteni a magyar energiarendszerre nehezedő terhelést. Meghaladta a 2400 forintot a fizikai dolgozók átlagos bruttó órabére a második negyedévben egy felmérés szerint. Már minden régióban stabilan 2000 forint felett alakul a fizikai átlagóra bérszintje. Ez az érték országszerte jellemzően 2100 és 2400 forint között mozog, a Közép-Dunántúlon már a 2600 forintot közelíti. Az órabérek átlagos nagysága Közép-Magyarországon és a fővárosban már elérte a 3200 forintos szintet is. Az Európai Gabonakereskedők Szövetsége 2,4 millió tonnával csökkentette Magyarország gabonatermelési előrejelzését a hőhullám okozta károk miatt, írja a Financial Times. Ez nagyjából 444 millió eurónyi, azaz 160 milliárd forintnyi kiesést jelent a magyar gabonatermelésben. Alap szerint ugyanakkor nem számíthatnak magasabb árakra a magyar gazdák, ugyanis az olcsóbb fekete-tengeri gabona lenyomta az árakat. Nyugat-Európában a valahamért legmelegebb júniust regisztrálták idén. A kontinensen az 1991 és 2000 közötti átlaghoz képest 3 fokos emelkedés volt tapasztalható. Franciaországban a legmagasabb hőmérsékletek a 43 fokot is meghaladták, de Magyarországon is volt példa 40 fok feletti csúcsértékekre. 15 millió oldalnyi új digitális tartalmat tett hozzáférhetővé, és elindította Széchenyi Híd nevű egységes szolgáltatási felületét az Országos Széchenyi Könyvtár. A bővítésnek köszönhetően Erdély, a Felvidék, a Délvidék, Kárpátalja, Budapest, a Nyugat-Dunántúl, Észak-Magyarország, valamint Csongrád, Csanád, Pest, Békés, Komárom-Esztergom, Somogy és Hajdú-Bihar vármegye több sajtóterméke is teljes szöveggel kutathatóvá vált. Szintén elérhetővé vált a Magyar Távirati Iroda 1945 és 1987 közötti híreinek gyűjteménye, amely önmagában több mint másfél millió oldallal gazdagította az adatbázist. Jelentősen nőtt a holland rendőrség által lefoglalt légfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok száma, ami a hatóságok szerint egyre nagyobb biztonsági kockázatot jelent, különösen a szervezett bűnözésben való felhasználásuk miatt. A rendőrség szóvivője szerint különösen a gáz- és riasztófegyverek terjedése okoz aggodalmat, mivel ezek olcsók, könnyen beszerezhetők és viszonylag egyszerűen átalakíthatók éles lőfegyverré. Vasárnap többnyire derült, napos csapadékmentes időre készülhetünk, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió.
4: Műsorajánló.
6: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
7: Redikül. az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
9: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
11: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
12: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplájó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
13: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
14: Jaj!
13: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

0: Ez itt a duplájó második órája, melyben ismételten sok szeretettel köszöntök mindenkit, én továbbra is Csák Attila vagyok, és ez volt a Barbara Ann című dal, egy talán kevésbé ismert változatban, de egyébként ez volt az eredeti, a Regency voltából, és most ilyen vagyok itt egyedül, ugyanis vendégem ebben az órában is Bétót László lesz, akivel a 60-as, 70-es évek legnagyobb slágerei között fogunk most is kalauzolni, vagy fogjuk most is kalauzolni a kedves hallgatókat, azaz benneteket. A Regency amerikai énekegyüttes volt, és először 1958-ban vették fel ezt a dalt, de csak 1961-ben jelent meg kislemezen. A szerző Fred Foster volt, a dal állítólag testvére Barbara Ann Foster nevét kapta, innen jött a cím is. Ez a változat a Billboard 600-on a 13. helyig jutott, tehát az eredeti sem volt jelentéktelen Amerikában, valódi sláger lett. És ha már itt az előbb Bétót Lászlóról beszéltem, akkor itt nagyon sokan az ő nevét igazából akkor ismerték meg, amikor elindult a pop tarisznya. Azt hiszem, ennek volt egy előélete, aztán később a Petőfi Rádióba újraindult, vagy hogy is volt ez egyáltalán? Honnan jött ez az ötlet?
1: Nem, ez rögtön a Petőfin indult.
0: 82-ben talán?
1: Az lehet, látod, a dátumokat én nem tudom, te sokkal jobban tudod, hogy hallom, amiket mondsz. Igen. Szóval én nem nagyon foglalkoztam a dátumokat, de valamikor a 80-as évek elején indult.
0: De igazi áttörő siker volt azért ez a vasárnap délután.
1: Hát az négy teljes óra közlekedéssel, sporttal és zenével, hát mi kell az embereknek vasárnap délután?
0: Egy teljesen egyedi tulajdonképes. Én még emlékszem, tulajdonképpen nekem a gyerekkorom volt ez a különböző olimpiai közvetítés. Kezdve minden volt, és közben ezek a zenék pedig remekül feldobták ezeket a délutánokat. Na de mit jelentett számodra ez a poptarisznya? Ha jól tudom, az elején talán felvételről készült az első páradás, aztán tulajdonképpen onnantól kezdve az összes élő volt.
1: Ahogy mondod, az első kettő volt felvételről, és hát én azt mondtam, hogy ennek semmi értelme, csináljuk élőbe. És hát akkor a Magyar Rádióban nem nagyon szerették az ilyen hosszú élőadásokat, mert abban annyi minden történhet. De hát megbíztak bennem, és én nem is éltem vissza a bizalmukkal. Illetve hát amikor olyan dolgokról került sor, amit jobb lett volna, hogyha nem hangzik el a rádiónak a műsorában, akkor mindig vagy köhögtem, vagy kinyomtam. Szóval valamit akkor mindig kitaláltam. Szóval a lényeg a dologban az, hogy élőbe ment, és mindenki élőben dolgozik.
0: Illetve volt, az nem tudom, hogy a poptarisznyához köthető-e, hogy volt valamilyen játék, amiután...
1: Az mindig volt.
0: De hogy az után ilyen hallgatók jelentek meg ott a stúdió előtt, valami ilyen történetet olvastam ezzel kapcsolatban.
1: Nem a stúdió előtt, az volt a játéknak a lényege, hogy kitaláltam egy helyiséget.
0: Az állatkert, igen.
1: Ahova el kellett menni, és a kezdő betűkből egy-egy együttes, egy-egy dala vagy énekes dala szólalt meg. Csak ismerte az énekeseket, meg az együtteseket, akkor rögtön kitalálták, hogy állatkert. És abban maradtunk, hogy az elsőt majd a közvetítő kocsi behozza a stúdióba, az lesz az egyik jutalma. Csak azt elfelejtettük, hogy az első odaérkező ember az körülbelül 400 volt. Óriási balhé volt belőle, és amikor jöttek a rendőrök, hogy ez mi ízt, ez az egész botrány, ami van, akkor mondták, hogy a Bétót játszik a rádióban, és akkor nem értették az egészet. Szóval a lényeg az, hogy a Balázs barátom, nem mondom a vezeték nevét direkt, elkövette azt a hibát, hogy nem elkapott egy embert, berakta és behozta volna, hanem csak azt mondtam, hogy elintézem, hogy a Bétót kijöjjön. De hát a Bétót soha nem jött ki, viszont a 400 ember bejött a rádióba, Bródi Sándor utcába. 56 óta nem láttak ennyi embert a Magyar Rádió bejáratánál, mint azon a délutánon. És egy komoly balhé lett belőle.
0: Szóval ez csak egy azért hoztam fel érdekességként ezt a dolgot, mert ugye manapság már a különböző rádiómisorok, pláne ilyen reggeli misorok ugye mozgatnak meg embereket, de azért ez a 80-as évek elején talán innen indult, hogy te voltál az első olyan, aki megmozgatott.
1: A szerintelenség nélkül mondhatom, hogy sok minden indult tőlem, meg a Kalipszó rádióból.
0: És ráadásul tegyük hozzá, hogy ez nem volt tudatos. Ugye nyilván a játék oké, egy bizonyos szintig igen, de azt te saját magad se gondoltad volna, hogy
1: ennyi 400-an jönnek, igen.
0: Szóval, hogy na de zenéljünk egy picikét, ugyanis a Barbara Ann és Beach Boys. Mit lehet erről tudnod?
1: Hát a Beach Boys vokál patrióta együttes, hogy én mondom, a legjobb vokalisták voltak, és én nagyon-nagyon szerettem a Beach Boysot, és szeretem a mai napig, és ez a dal valóban az egyik klasszikusává vált a Beach Boysnak, mint hogy a többi is.
0: 1965-ben jelent meg. Külön érdekesség, hogy Dean Torrance, a Jim and Tim Duo egyik tagja is hallható Brian Wilson mellett. A dal végén még az is elhangzik, hogy Thanks Dean. Tudtad ezt egyébként?
1: Hogyne.
0: És 1965 végén kislemezként is megjelent, és sokkal nagyobb siker lett, mint az eredeti. Az amerikai Billboard 600-on a második helyig jutott, Nagy-Britanniában is előslágár lett, az Official Charts adatai szerint a harmadik helyig jutott, és 10 hétig szerepelt a Beat listán. Szóval akkor most jön a Beach Boys és a Barbara Ann, pedig hamarosan folytatjuk Beatot Lászlóval és egy újabb dalpárral.

0: duplája. Mert lehet, hogy már minden dallamot megírtak, de még nem mindegyiket alkották meg újra. If you hate me after what I say,
1: can't put it off any longer. I just gotta tell you.

0: Bye Bye Baby szólt egy igazi különleges hangzásba itt a duplájóban, a Four Seasons jó voltából 1965-ből. Ez itt továbbra is a duplájó, ahol a 60-as, 70-es évek legnagyobb slágereik között kalauzollak benneteket, Bétót Lászlóval együtt. A szerzők Bob Guido és Bob Crave voltak. Bob Guido a Four Seasons tagja is volt, Bob Crave pedig a csapat egyik fontos dalszerző producere. A dal az amerikai Billboard Hot 100 listán a 12. helyig jutott, Kanadában pedig az első helyezett lett. A szöveg nem egyszerű szerelmes búcsú, a férfi azért szakít, mert házas lett, erre utal egyébként a dalban szereplő gyűrű is, és korábbi kapcsolatait szerette volna felszámolni a házas élet után. Beszéltünk már itt tulajdonképp a poptarisznyáról, de a poptarisznyának, illetve hát nem a, tulajdonképpen a poptarisznyához kötődött, de később ebből talán, ha jól tudom, egy külön műsor is lett, ugyanis volt a poptarisznyának egy slágerlistája is.
1: Hogyne, ez volt az első olyan slágerlista Magyarországon, a különböző rádiók aztán persze csináltak slágerlistákat, ahol a külföldi és a magyar dalok egyaránt ott voltak fönt a 20-as listán. Nekem csak 20-as listán volt az, hogy sok bajom volt, mert hogy gyakorlatilag akkor még nem volt számítógép, nem volt komputer, a levelek jöttek, több száz jött hetente, különböző listák, és az kézzel írogattam, és osztályoztam, és lett belőle két hetente az a bizonyos slágerlista, poptari top.
0: Aha, így van. Na, folytassuk tovább akkor egy kis zenével, ugyanis Bye Bye Baby, de ez már a Bay City Rollers-től. Mit tudsz róluk, vagy mit lehet, mit érdemes róluk tudni a nagy közönségnek?
1: Frank, visszatérve a Four Seasons-re, 1960-ban alakultak a fiúk, akkor jött létre az együttes, és az énekesét úgy hívták, hogy Frankie Valli, aki aztán később önállóan is énekelt, sőt, magát a Four Seasons-t is úgy hívták, hogy Frankie Valli and the Four Seasons.
0: Aha, rengeteg dalát játszottok itt a duplájúban, ugyanis számtalan
1: nagy slágerük volt.
0: Bizony.
1: A Bay City Rollersről pedig annyit, hogy azt hiszem ez volt az első tini zenekar, amit a tinik annyira nagyon kedveltek, és hát azt hiszem, hogy nem véletlenül. Csak aztán a Bay City Rollersnek a vége az lett, hogy felnőttek a tinik, és jöttek az újabb bandák, amelyek szintén pontosan ugyanilyen módszerrel próbálták a kor tinieit megszerezni maguknak.
0: Ugye 75-ben jelent meg a dal, és ha jól tudom, talán abban az időszakban két ilyen nagy slágerük volt, a Give a Little Love és a Bye Bye Baby, és a brit hivatalos kislemez listán az első helyig jutott, és 6 hétig vezette a listát. A dal a brit listán összesen 16 hétig szerepelt, ebből 10 hétig az első 10-be volt. Ez a változat nem csak heti lista vezető volt, hanem több forrás szerint 1975 egyik legnagyobb brit kislemeze lett, és a legsikeresebb is. Az adott év brit évvégi összesítésében is kiemelt helyen szerepelt. Szóval akkor most jön a Bay City Rollers és a Bye Bye Baby itt a duplájóban, mi pedig hamarosan folytatjuk tovább. Tartsatok velünk továbbra is! If you hate me after all I say,

0: Rock Around the Clock Tonight, Salt Sunday és a Hits Nights előadásában itt a duplájukban egy különleges felvétel, amelyet nagyon ritkán lehet hallani. Azt lehet róla tudni, hogy 1954 márciusában jelent meg a dal, a szerzői Maxi és Friedman Jimmen voltak. Ez inkább csak egy zenetörténeti érdekesség, mert ebből nem lett igazán nagy sláger. Na de, Laci, te ezt mondtad nekem itt a zenék alatt, hogy te úgy tudod, hogy ennek a dalnak az eredeti a Bill Haley és a Connets
1: felvétel. Így igaz, én így tudom, hogy az az eredeti, a Bill Haley féle változat volt az első, és hát tulajdonképpen ez volt az első rock and roll, mert amikor megíródott ez a dal, akkor megkérdezték a zenészek egymást, hogy minek nevezzük ezt a nem tudom, mit csináltunkat. És akkor azt mondta Bill Haley, legyen rock and roll. És lett rock and roll. És van egy nagyon rossz fordítás, hogy a rock around the clockot úgy fordítja mindenki, rock az óra körül. Ez marhaság, ez nem így van. Egész nap a rock, és erre táncolunk. Tehát ez a, de a fordítás ebből adódóan nagyon hosszú lett volna, és a rock az óra körül, még tulajdonképpen Fedi is lett, aztán itt Magyarországon az elterjedt címe a Bill Haley féle változatnak.
0: Egyébként az én adataim szerint 1951. április 19-én vették fel a dalt New Yorkban, a Petunzemből stúdióba.
1: Ez igaz.
0: És a kislemez 1954. májusában jelent meg eredetileg a 13 Woman B oldalán, ha minden igaz. A dal igazi áttörése 1955-ben jött el.
1: Amikor megfordították az át meg a B oldalt.
0: Igen, meg ráadásul képzeld el, hogy szerepelt a Blackboard Jungle című filmben. Igen. Magyarul ezt a filmet talán úgy ismerjük, hogy Tábla Dzsungel című film. És a film nyitányában is hallható volt, és innen indult el a dal a hatalmas sikere. A Bill Haley változat 1955-ben az első lett az amerikai Billboard pop listán, és 8 hétig vezette a listát. Az Egyesült Királyságban is listavezető lett, az Official Charts adatai szerint 5 hétig volt az első helyen, és összesen 36 hetet töltött a brit top 100-ba. Szóval azért ez nem volt egy igazán sikertelen dolog, fogalmazhatunk így is. Na de hát, ha most így előre hoztuk a zenét, és már beszéltünk itt a rádiózásról is, egy idő után úgy alakult a történet, hogy véget ért a poptarisznya talán, és akkor utána hoztál létre egy saját rádiót is, gondolok itt a Kalipszóra.
1: Akkor nem, hát a Kalipszó rádió az a rádiós korszakban volt tulajdonképpen.
0: Tehát egybe ment még a kettő volt poptarisznya is?
1: Persze, minden. A vasárnap a Kalipszó az csak azért tartott 4 óráig, mert 4 órakor kezdődött a poptarisznya. Ugyanazon a frekvencián is megszólalt a 873-ban a középhullámon, persze a poptarisznya az már az összes URH csatornán is hallható volt.
0: Miért gondoltad azt, hogy te hozol létre egy, ugye ez a te nevedhez köthető a Kalipszó rádió egyértelműen. Miért gondoltad azt, hogyha dolgoztál a Magyar Rádióban, hogy neked kell egy saját rádió, fogalmazzunk meg így.
1: Akkor viccesen azt mondtam, hogy nem tudom hány éves voltam, akkor elértem már ezt a kort, és még nem volt saját rádió, itt az ideje, hogy legyen. Szóval ilyen.
0: És ez innen indult?
1: Ez volt az alapötlet, igen, így van.
0: És talán az ország leghallgatottabb rádiói közé tartozott.
1: A milliós hallgatottsággal bírt a rádió.
0: És egy ilyen,
1: középhullámon.
0: Amit én olvastam róla, egy ilyen elég szabad elvű rádió volt a szó jó értelmében, és elég nagy szerkesztői szabadsággal.
1: Abszolút, abszolút. Én nem kötöttem meg senkinek sem a kezét. Azt mondtam, hogy olyat tudsz mondani, ami felér a zenének a színvonalával, akkor beszélj. Ha nem, akkor zenélj.
0: A rossz pletykák szerint talán volt összesen 2 munkaértekezletetek, de ez csak így.
1: Ez valóban így volt. Volt a legelső, ahol rögtön a Dériék meg az Oránék jól kiröhögtek, és aztán soha többet nem volt értekezlet. Tehát egy értekezletmentes rádió volt, viszont tudta mindenki, hogy hol van az én szobám, és oda mindenki bármikor bejöhetett. Ha pedig én akartam valamit mondani valakinek, akkor én hívtam, hogy gyere fel, dumáljuk meg.
0: És akkor ez volt tulajdonképpen ez a rádió, és ezek szerint remekül működött abban az időszakban.
1: Nagyon jól működött. És hát azért ne felejtsd el, hogy ez a rádió csinált meg mindent, amire épültek a kereskedelmi rádiók. Tehát mindent, a szignálparkot, az interaktív rádiózást. Nekünk volt először repülőgépünk, nekünk volt először közvetítő, saját közvetítőkocsink.
0: Ugye ezek voltak azok a repülők, amelyek a városból közlekedésé?
1: Egyezen egy darab volt, amelyik szállt a város fölött, vagy éppen a városon túl, és közvetítette a közlekedésről szóló információkat, vitt vendégeket. Úgyhogy egy...
0: De ezt azért nem volt annó annyira könnyű elintézni, hogy így ilyen...
1: Annak idején semmit nem volt könnyű elintézni, de én mindent el tudtam intézni.
0: Mégis a végeredmény a legfontosabb.
1: Így van.
0: Jó, hát hamarosan folytatjuk Bírtót Lászlóval, mert a Kalipszon túl is volt még élete tulajdonképp a rádiózásban, de erről majd mindjárt, előtte azonban jöjjön Bill Hill és a Cornetz és a Rock Around the Clock itt a Duplájóban. Úgyhogy tartsatok velünk továbbra, és mindjárt folytatjuk. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Silence is Golden szólt itt a duplájúban egy hatalmas nagy sláger, egy talán kevésbé ismert változatba, és aki szemfüles, az már rögtön számon is kérheti rajtam, hogy miért pont még egy ilyen dalt választottam egy korábbi együttestől, ami már szerepelt ebbe az adásba, a Four Seasons-ről van ugyanis szó, de szerintem, ha nem mondom, akkor talán sokan észre se veszik ezt a dalt, de én azért elmondom, és azért választottam ezt a dalt ismétben, mert ha már Bétót László szerepel itt mellettem, vagy ül itt mellettem, akkor azt azért be kell, hogy valljam, hogy egyrészt én is ezeken a műsorokon nőttem fel, és akár a Bye Bye Baby, akár ez is ugye az ő nevéhez köthető, és azt gondoltam, hogy így érdemes tulajdonképp beszerkeszteni ezt a dalt is. Egyébként az eredeti szerzők ugye itt is Bob Crew voltak, illetve Bob Golden. A dal 1964-ben jelent meg, de ez is egy tulajdonképp B-oldalas felvétel volt. Úgy néz ki, hogy ezeket a B-oldalas felvételeket találták meg később feldolgozásra. Nem volt ez annyira sikertelen dal, mert állítólag ennek a lemeznek a leghíresebb dal, hogy a Ragdoll volt. És ezt a dalt majd később egy másik együttes dolgozta fel, ami már jóval ismertebb lett, de mielőtt erre rátérnénk, ugye beszéljünk arról, hogy azért a Kalipszó után is volt élet, mert az interneten folytatta tovább ezt a szellemiséget, vagy hát megalakult a
1: poptarisnya.hu,
0: ami ugye a mai napig
1: mai
0: is
1: napig megy. Is működik. Egyik legnépszerűbb rádió az internet világában. Vannak adások, amelyet 30 országban egyszerre hallgatnak.
0: Tehát nemzetközi sikere abszolút, is van ennek a dolognak. Abszolút. Honnan jött az ötlet, hogy ha már ugye volt Magyar Rádió, volt Kalipszó, ugye a Magyar Rádióba is, hát mondjuk az finom, hogy megszűnt a munkaviszonyod, és akkor ezt talán így senkit nem bántunk meg ezzel a dologgal.
1: Pedig nagyon szeretnék, de nem bántok meg.
0: Világos.
1: Senkit.
0: Maradjunk ebből, hogy megszűnt ott a munkaviszony, illetve aztán később a Kalipszó, az miért is szűnt meg? Mi lett annak a vége?
1: Hát pontosan amiatt, hogy a Magyar Rádióban megszűnt a munkaviszony. Pontosabban a Kalipszó megszüntette az akkori elnök, aki, hát ne jó, is beszéljünk
0: igen,
1: róla.
0: Igen, tehát hogy ez összefüggött.
1: Tehát
0: a kettő
1: az összefüggött, és akkor abban maradtam önmagammal, hogy na itt a vége, fuss el véle. Sok-sok évtized után, szervusz Magyar Rádió.
0: Uh-huh. És akkor tulajdonképp beszéljünk egy picikét erről a internetes rádióról, ami most is megy, ha jól látom, ez is ketté van osztva, mert van egy oldies, meg van egy, segíts nekem, egy normál poptarisznya, vagy hogy hívják
1: ezt
0: szépen?
1: Nem poptarisznya, nem. Ez egy, van az oldies, ahol
0: igen,
1: csak a 60-as évek előtti, vagy köztes dalokat játsszuk, duma nélkül, és van az a rádió része, ami napjaink slágereit is időnként előhozza, de általában 80-as, 90-es, 2000-es évek zenét játsza, és persze remek műsorvezetők vannak, és remek műsorok.
0: Tehát vannak úgymond, hát ha vagy élő, vagy felvezető, mindegy, vannak
1: általában
0: műsorok.
1: Általában élő műsorok, mindenki, uh-huh. Mindenki élőben szeret dolgozni.
0: Uh-huh. Értem, tehát egy élő rádióról van szó, nem csak a zenék mennek, ugye a fő csatornának.
1: Mi csak a CD-t vesszük fel, ha leesik az asztalra.
0: Akkor ti még, apropó, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy itt már nagyon sokan számítógépről dolgoznak, de azért neked...
1: Én nem szeretem a számítógépet.
0: Igen, tehát hogy te csak CD-ről dolgozol, ezt akartam ebből
1: abszolút,
0: kihozni, hogy,
1: abszolút.
0: Hogy az MP3 az neked életidegen, vagy nem tudom, hogy lehetne szépen megfogalmazni.
1: Kérlek szépen, nincsen hangja. Annyi sem, mint a CD-nek. A vinil lemezeknek van a legjobb hangja, de vinil lemezeket nem lehet játszani rádióban. Illetve lehetne, én is megtehetném, de nem akarok lemezeket cipelni, azok sokkal nehezebbek, mint hogyha CD-t viszem. A CD-hez pedig érdekes módon, hogy a retro rádióban a hallgató tudja, hogy én mikor vagyok, vagy mikor van felvétel.
0: Igen, mert a ezt én is észrevettem.
1: Mert
0: igen.
1: A felvétel az ugye MP3-ra megy, és az MP3-nak a
0: más
1: hangja.
0: A minőség. Más a tömörített, ugye, de ez szakmai.
1: Ha
0: igen.
1: Én bemegyek és élőben megcsinálom, vagy otthonra éppen van kedvem, vagy élőben csinálom, akkor az mindig CD-ről
0: megy. És akkor tehát egy retro rádióba is viszel egy ilyen CD-s táskát?
1: Persze, amiben... persze. Az én poptarisznyám, igen.
0: Aha, értem. Tehát nem az előre rádióba beszerkeztem.
1: Nem. Rám ez nem vonatkozik. Tehát én gyakorlatilag tulajdonképpen egy alapszabályt betartva azt játszom, és akkor, amikor akarok.
0: Értem, tehát ez ettől független, tulajdonképp megmaradt a poptarisznyának a régi jellege, ami még ugye most is megy itt a retro rádióba élőbe tulajdonképp vasárnaponként.
1: Vasárnaponként, vasárnap 6-tól 8-ig.
0: Igen, csak hát leredukálódott, mert ugye ez a műsor régen 4-től 8-ig volt, hogy 9-ig
1: volt,
0: is tartott.
1: 9-ig is ment, igen. Itt igen, is ment 4 órán keresztül, csak aztán változtattak.
0: 2-től 6-ig talán, ha jól emlékszem, először egy olyan idősávba ment.
1: Nem, 4-kor, mindig 4-kor kezdődött.
0: Mindig 4-kor kezdődött.
1: Aha. Itt a retro rádióban volt a 2-től 6-ig.
0: Igen, igen, na, én erre gondoltam a retro rádiós, hogy ott volt 2-től 6-ig egy ilyen afajta ilyen hazakísérő műsor is, a fogalmazhatunk így. Na, de térjünk vissza a zenékre. Ugye a Silent is Golden című dalnak ugye van egy ismertebb verziója is, ugye? Mi ez egészen pontosan?
1: A Tremelos féle változat, az sokkal, de sokkal ismertebb, mint...
0: Jó, egy brit ők egy brit együttes voltak.
1: Az úgy volt, hogy Brian Poole és a Tremelos, ő volt az énekes, és a srácok csak kísérték, de aztán a srácok rájöttek arra, hogy nekik is van hangjuk, ők is tudnak énekelni, és elhagyták Brian Poole-t, és Tremelos néven rengeteg nagy slágert játszottak. Többek között ezt a dalt is, a Silence is Golden, amely szintén hallgatni arany, és ebben nagy igazság van.
0: Hát mindjárt mi is hallgatunk, mert ugye ezt tényleg arany hallgatni. 1967-ben dolgozták fel a dalt egyébként, az ő változatuk lett a nagy slágervezető.
1: Bizony.
0: Az Egyesült Királyságban az első helyig jutott, és 3 hétig vezette a listát. Az Egyesült Államokban is sikeres lett, a Billboard Hot 100-on a 11. helyig jutott. Szóval akkor most hallgassuk meg ezt a dalt, aztán jövünk vissza Bétót Lászlóval.

0: Ez itt továbbra is a duplájú, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk el a számotokra. Most a 60-as, 70-es évek legnagyobb slágerei közül válogatunk, vendégem továbbra is Bétót László. A dal, amit hallottunk, az pedig a Blueberry Hill volt, és ráadásul Louis Armstrong előadásában. De azonban fontos tudni, hogy a Blueberry Hill nem Louis Armstrong eredeti dala volt, a dalt Vincent Rose írta, a szöveget pedig Larry Stock és L. Lewis készítette. Először Sammy Kay
1: 1940-ben.
0: Bizony, Sammy Kay zenekara vette fel, ahogy mondta a Laci, 1940-ben, majd még ugyanebben az évben Glenn Miller verziója is nagy sláger lett. Louis Armstrong szerepe ugye ebben a dalban, ő 1949-ben vette fel a dalt a Gordon Jenkins zenekarával együtt. Az ő változata jazzesebb, elegánsabb, régi slágerből klasszikus előadást készített. Az Armstrong felvétele az amerikai Billboard listán egészen a 29. helyig jutott. Sok mindenről beszélgetünk már itt az adásban Bétót Lászlóról, de neked van egy úgynevezett zenei arszpolitikád is. Mi is ez egészen pontosan?
1: Hát nem tudom, mire gondolsz konkrétan.
0: Hát arra, hogy kétféle zene van.
1: Ja igen, de abszolút, kétféle zene van, jó zene és rossz zene. Nincsenek műfajok.

0: otthon zenét hallgat és kész, hanem hogy valahogy el kell találni a közönség igényét is. Te itt milyen szempontokat használtál?
1: Hát mindig a fülem után mentem, tehát mindig a fülem döntötte el, hogy ez most jó lehet, vagy rossz lehet. Ez az egyik, a másik pedig voltak a nagy atomslágerek, amelyek ott voltak a slágerlistákon, azokat mindenképpen játszani.
0: Ugye azon nem lehet mellélülni, igaz? Persze, tehát, hogy ami máshol sláger volt, az tulajdonképpen, na, haza is, tehát azért, oké, volt Billboard, volt a UK, tehát az angol slágerlista, persze, de mondjuk a hazai slágerek közül hogyan lehetett ezt megtudni?
1: Nézd, ez úgy volt annak idején a hazai lemez kiadás, hogy az együttesek és az énekesek hozták hozzám a műveket, és mondták, hogy csinálj egy sorrendet belőle.
0: Te bitóta jobba kellett lenni, hogy lejátsza a dalokat, nem?
1: Nem. Én csináltam egy sorrendet, hogy szerintem ennek kell az elsőnek lenni, az A oldalon, az utolsó.
0: Ja, értem, hogy a zenészek elhozták a dalokat, és hogy jelenjenek meg azok.
1: Én csináltam sorrendet. Tehát gyakorlatilag több mint 200 lemez szerkesztettem, és azok közül legalább 100-an a nevem is ott van.
0: Volt egyébként nagy mellényúlásod, akár ilyen rádiós projektben, olyan értelemben, hogy te azt gondoltad, hogy siker lett, de aztán olyan visszajelzések jöttek, hogy ez azért mégse?
1: Együttessel volt egy ilyen, amiről azt hittem, hogy ez borzasztó jó lesz, a Fehér Csoki nevű formáció volt, két srác, mondtam, ezek zseniálisak, ezek nagyon jók lesznek. Aztán nem működött igazából, és aztán volt még egy-kettő olyan, ami csak félig jött be, pedig én sokkal többet vártam tőle, de általában azért nem. Egy kezemben meg tudom ezt számolni, a kvázi sikertelenség.
0: És ha megfordítjuk a kérdést, hogy te azt gondoltad, hogy fú, ez biztosan nem lesz nagy siker, de aztán hatalmasan nagy sláger lett belőle.
1: Olyan nem volt. Amire azt mondtam, hogy ebből sláger lesz, abból sláger is lett.
0: És neked így személy szerint van-e jó zenéd és rossz? Mert tudod, ezt mondjuk egy jót, ami az igazi nagy kedvenc, vagy egy rossz, ami a te megítélésed szerint, tehát szubjektív ítéleted szerint azt mondod, hogy nem jó.
1: Nézd, nem akarok megbántani senkit sem.
0: Akkor jót mondjál, jó? És akkor a rossz meg még műfajt mondjál inkább, amit te nem annyira kedvelsz.
1: Olyan nincs. Nincsen olyan műfaj, amit én igazából nem
0: szeretem. Akár még a mai ilyen technózenék? Vagy...
1: Abszolút. És hát a mai slágerek azok legalább annyira jók, mint voltak a 60-as évek slágerei. Csak mindig elfelejtjük azt, hogy amit a 60-as években megjegyzünk most 2000 közepén, akkor mindig azt mondjuk, hogy fú, hát milyen jó zenék voltak akkor, túrolt, az arány ugyanaz, ugyanannyi rossz volt akkor is, és ugyanannyi jó volt akkor is.
0: Amerikában most sokkal több jelenik meg, és egyszer így ömlik ránk
1: a zene, igen. Úgyhogy több egy picikét időként a rossz, de Amerikában annak idején a 80-as évek elején kiadtak egy dupla albumot, amelyen a legrosszabb dalok voltak hallhatóak.
0: Ugye volt itt a Várkonyi Attis a múltkor, és akkor vele beszélgettük azt, hogy ugye régebben volt idejük az embereknek egy albumot ízlelgetni, hogy mennyi dal van rajta, mert a következő vagy egy, vagy két év múlva, jött hónapokat, sőt volt egy éveket dolgoztak rajta előadók. Most pedig tulajdonképpen...
1: Hát nincsenek albumok, kezdjük azzal.
0: Á, igen, pont ezt akartam, hogy nincsenek albumok. A zenekar egyik fele New Yorkban van, a másik Japánban.
1: Ami nem baj.
0: Persze ez nem baj. De hogy mindenki dolgozik rajta valamit, és a sokból kijön valami, de nincs ideje a dalnak kifutni, legalábbis én ezt látom. Mert...
1: Hát annak idején voltak slágerlisták, és voltak olyan dalok, amelyek 5 héten keresztül number one helyezést értek el a különböző slágerlistákon, főképpen a 60-as évek elején. Cliff Richard, a Shadows, aztán később a Beatles, meg a Rolling Stones, hát óriási listavezető slágerek voltak, és bár volt tömörülés mögöttük, de nagyon sokáig az volt a number one, aztán jött mindig, és váltotta, és jött egy újabb hosszú ideig, ott tartózkodó number one.
0: Akkor beszéljünk egy picikét Fats Dominóról, ő mit jelentett a te életedben, mit érdemes róla tudni?
1: Fats Domino egy igazi showman volt, egy igazi rock'n'rollista volt, mert nagyon sok jó zenéje volt, és ő mindig megtalálta azt, amit el kell neki énekelni minden körülmények között, és hát ilyen volt ez a dal is, ez a Blueberry Hill.
0: 1956-ban jelent meg,
1: így van.
0: És ez lett talán a legnagyobb rock'n'roll-kori feldolgozása tőlük, és Amerikában a poplistán a második helyig jutott, az R&B listán pedig az első lett, és a brit listára is felkerült. Én egyébként azt gondolom, azok a daluk voltak igazán nagy sikerek, amelyek ugye mind a két kontinensen ugye nagy sikerek voltak.
1: Igen.

Itt ugye a 6. helyig jutott, és ami még talán fontos az, de ezt már mondtam, hogy az igazi rock'n'rollnak, tehát a rock'n'roll korszak egyik legnagyobb slágere volt, úgyhogy nem ismétlem magamat, hanem hallgassuk meg inkább ezt a dalt, és még egy utolsó megszólalás elejéig jövünk vissza Bétót Lászlóval, úgyhogy ezt feltétlenül várjátok meg. Addig is, már is itt van a Fresh Domino és a Blueberry Hill a duplájóban.

0: műsor utolsó dalpárjának egy igazi nagy 70-es évekbeli buli slágert választottam a duplájóban, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket hozzuk párossával, eredeti és feldolgozás. Ez volt a Lama-Lama Ding-Dong, és itt van még mellettem Bétót László is. Egyébként az eredeti előadó az Edsels volt, és ami az érdekesség, hogy az Edsels egy ohiói Chamber városából indult csapat volt, egy amerikai ének együttes volt, a csapat neve eredetileg The Essence volt, később a Ford Edsel automodell nyomán lett az a név, amit az előbb mondtam, a The Edsels. A dal már 1957-ben felvételre került, 1958-ban jelent meg, de eleinte hibás címmel is, ugyanis az volt a dal cím, hogy Lama, tehát ellen, Lama Rama Ding Dong. Az első kiadás nem lett nagy siker, a dal csak később 1961-ben futott meg, és futott be New Yorkba, és ráadásul azért, mert volt egy helyi rádiós, aki elkezdte játszani ezt a dalt, és innentől kezdve aratott egy hatalmas nagy sikert ez az egész dolog, és így került fel később a Billboard Hot 100 listának a 21. helyére. Azt hiszem, ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert sokszor a dalok mögött vannak érdekességek is. De visszakanyarodva egy picikét hozzád, hát így most már az azért elmondható, hogy közel a 80-hoz vagy, szerintem ez senki számára nem olyan nagy titok, de még mindig aktív vagy, többek között itt vagy nálunk is, és ha jók az információim, akkor még lemezlovasként is tevékenykedsz aktívan mindig.
1: Abszolút, ezt nem lehet abba hagyni, ez nem olyan, hogy akkor most holnap már nem megyek. Szóval amíg hívnak, és amíg jó bulikat tudok csinálni, addig megyek az elkövetkezendő hónapokban, években is.
0: Honnan van ez a rengeteg energia?
1: Hát,
0: a zene ennyit ad, ez a történet? Ez?
1: Egyrészt a zene sokat ad, de azért én sportoltam rengeteget, és a sport az mindig megalapozza az embernek a kondícióját, és akkor is, ha már abba hagyta, és már nem csinálja, azért ez még mindig van, és lüktet benne.
0: Beszéljünk még két dologról, ami rólad elhíresült, vagy hát egy dolog, ami rólad elhíresült, és egy dolog, ami a műsor kapcsán fontos. Az egyik az az, hogy neked van talán Magyarországon az egyik legnagyobb zenei gyűjteményed?
1: Hát talán az egyik, Csabai Matyi barátomnak van talán a legnagyobb. Mi azt szoktuk mondani Matyival, hogy ami neki meg nekem nincs meg, az meg se jelent.
0: Ezt hogy lehet elképzelni? Hova teszel ennyi lemezt?
1: Hát nézd, van egy, a lakásunkban van egy nagy szoba, ami csak tetőtől egészen a föld.
0: Ezt úgy kell elképzelni, mint másnak egy ilyen hazai könyvtárat, hogy be vannak polcozva, és
1: annál egy picikét több. Aha. Be vannak polcozva, és hát bizony...
0: Kategorizálva, hogy valamilyen szempontból azért gondolom rendszerezed őket, hogy megtaláld.
1: Hát
0: aztán
1: a fejemben rendszerezem őket. Én a kompjúterben nem szeretek.
0: Hogy szokták volt mondani, a káosz a zsenik rendje. Ugye, tehát, hogy te tudod, hogy mi hol van, de más igen, nem biztos, hogy megtalálja.
1: Aha.
0: Értem. Na, a másik fontos dolog pedig, ugye ez a műsor, ahol most eljöttél, ez a feldolgozások misora, ugye a neve is az, hogy duplájó. És arra lennék így a végén kíváncsi, ugye már részben érintettük, na de azért úgy mégis, hogy te mit gondolsz arról, hogy miért születtek meg ezek a feldolgozások részben? Azért, mert valaki erről egy, ha épp egy nagy siker volt, egy újabb bört szeretne lehúzni, vagy azért, mert ugye a hangjegyek száma mindig adott, és egy idő után eljutnak, vagy azért, mert valakinek van egy új elképzelése egy arról. Mit gondolsz ezekről a feldolgozásokról? Jó-e, nem jó-e?
1: Én szeretem a feldolgozásokat, az esetek többségében nagyon jók.
0: És te nagyon sokat is játszottál.
1: És, igen, én, és a mai napig is játszom remixeket, és nagyon szeretem ezeket a dalokat. Én úgy érzem, hogy a feldolgozásnak a lendülete mindig a technikának a fejlődésével jár együtt. Tehát, hogyha a technika fejlődik, akkor meg kell mutatni ezzel a technikával is a régit. A régi feldolgozások, a régi együttesek között zajlott cserék, azok tulajdonképpen ugyanazzal a hangszerelésen mentek tovább, legfeljebb egy picikét változott az alja, változott a ritmus, de azok a grúvok, amelyek most bele tudnak kerülni a technika jóvoltából ezekbe az új remixekbe, amitől az egész igazából korszerűvé válik, ez a technikának a fejlettsége teszi lehetővé. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig azért szeretem a feldolgozásokat, mert a múltat a jelenen keresztül viszi tovább a jövőbe. Uh-huh. És a múltat nem szabad elfelejteni.
0: Fogalmazhatnánk akár úgy is, hogy akár ezek a feldolgozások képesek generációkat is összekötni?
1: Igen, én azt hiszem, hogy képesek, igen, mert a gyerek megmutatja, hogy nézd apa, és akkor az apa azt mondja, nézd fiam, ez volt annak ide, megmutatom.
0: Na, Rocky Sharp and Replays. Mit érdemes róluk tudni így zárásként?
1: Egy nagyon jó buli zenekar, sok-sok jó bulis lágerük van, kimennek a színpadra, ahogy mondani szokták, felszántják, tehát nem állnak egy helyben, és akkor csak kicsit zenék, nem olyan, mint a Pink Floyd.
0: Igen, kevés komoly mondani valóval rendelkező, de így annál van, nagyobb,
1: nagyobb bulis showmennek, így van, így van.
0: Így van.
1: Ezekre szükség van.
0: 1978-ban készítették el a feldolgozásukat, és hogy mondtuk is már, hogy ez tudatosan készült így, hogy nagyon kevés mondani valója lett neki. A feldolgozás a Brit hivatalos kislemez listán a 17. helyig jutott, és 10 hétig szerepelt a top 100-ba. Hát akkor ezzel a dallal zárjuk a duplájó mostani adását. Laci, neked nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hogy az elmúlt 2 órát velünk töltötted.
1: Köszönöm a meghívást, és örömmel jöttem.
0: Én pedig gyorsan búcsúzom Lacival együtt a hallgatóktól is. Jövő héten egyedül jövök vissza, ugyanitt ugyanekkor ismételten további 12 dalpát hozok majd a számotokra. Addig is azonban köszönjük az elmúlt 2 órában kitett figyelmeteket. Vigyázzatok magatokra, jövő héten találkozunk újra. Sziasztok! Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam.

0: Ez volt a Dupláló, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt,
1: a Hobby Rádióban!
3: Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, kevesebb gabona teremhet Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről. Az állami szférában megszüntetik a rendkívüli otthoni munkavégzést, visszakapcsolják az épületek díszkivilágítását, és a tehervonatok is újra járhatnak 17 és 22 óra között. Egyebek mellett ezeket az intézkedéseket jelentette be Magyar Péter egy videóban. A miniszterelnök szerint a védelmi munkacsoporttal azért hozhatták meg ezeket a döntéseket, mert szombattól harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás érvényes, és a néhány fokos lehűlés is segít csökkenteni a magyar energiarendszerre nehezedő terhelést. Meghaladta a 2400 forintot a fizikai dolgozók átlagos bruttó órabére a második negyedévben egy felmérés szerint. Már minden régióban stabilan 2000 forint felett alakul a fizikai átlagóra bérszintje. Ez az érték országszerte jellemzően 2100 és 2400 forint között mozog, a Közép-Dunántúlon már a 2600 forintot közelíti. Az órabérek átlagos nagysága Közép-Magyarországon és a fővárosban már elérte a 3200 forintos szintet is. Az Európai Gabonakereskedők Szövetsége 2,4 millió tonnával csökkentette Magyarország gabonatermelési előrejelzését a hőhullám okozta károk miatt, írja a Financial Times. Ez nagyjából 444 millió eurónyi, azaz 160 milliárd forintnyi kiesést jelent a magyar gabonatermelésben. Alap szerint ugyanakkor nem számíthatnak magasabb árakra a magyar gazdák, ugyanis az olcsóbb fekete-tengeri gabona lenyomta az árakat. Nyugat-Európában a valahamért legmelegebb júniust regisztrálták idén. A kontinensen az 1991 és 2000 közötti átlaghoz képest 3 fokos emelkedés volt tapasztalható. Franciaországban a legmagasabb hőmérsékletek a 43 fokot is meghaladták, de Magyarországon is volt példa 40 fok feletti csúcsértékekre. 15 millió oldalnyi új digitális tartalmat tett hozzáférhetővé, és elindította Széchenyi Híd nevű egységes szolgáltatási felületét az Országos Széchenyi Könyvtár. A bővítésnek köszönhetően Erdély, a Felvidék, a Délvidék, Kárpátalja, Budapest, a Nyugat-Dunántúl, Észak-Magyarország, valamint Csongrád-Csanád, Pest, Békés, Komárom-Esztergom, Somogy és Hajdúbihar-Vármegye több sajtóterméke is teljes szöveggel kutathatóvá vált. Szintén elérhetővé vált a Magyar Távirati Iroda 1945 és 1987 közötti híreinek gyűjteménye, amely önmagában több mint 1,5 millió oldallal gazdagította az adatbázist. Jelentősen nőtt a holland rendőrség által lefoglalt légfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok száma, ami a hatóságok szerint egyre nagyobb biztonsági kockázatot jelent, különösen a szervezett bűnözésben való felhasználásuk miatt. A rendőrség szóvivője szerint különösen a gáz- és riasztófegyverek terjedése okoz aggodalmat, mivel ezek olcsók, könnyen beszerezhetők és viszonylag egyszerűen átalakíthatók éles lőfegyverré. Vasárnap többnyire derült, napos csapadékmentes időre készülhetünk, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 9-én Emőd nevű férfi hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A név magyar eredetű, jelentése pedig csecsemő. Augusztus 9-én kívül az emődök ünnepelnek még február 17-én és augusztus 5-én is. Becézése emődke, emő, emőke, emi, valamint emike. Augusztus 9-én az emődökön kívül ünnepelnek még Hágár, János, Orlandó, Roland és Román nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 9-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak már, milyen érdekességekkel készültem. 350-nel kezdünk, augusztus 9-én Nagy Szent Izsák az önálló örményegyház megteremtőjét ünnepeljük. A 350 és 438 között élt örmény keresztény püspök 390-ben lett az önálló örményegyház pátriárkája, és hosszú harc után sikerült megszüntetnie egyháza függőségét a Cézára egyházi fennhatóságával szemben. Ő valósította meg az örmény püspökök nőtlenségét, bevezette a bizánci egyházjogot, harcolt a perzsák vallási befolyása ellen, templomokat, iskolákat építetett, támogatta a szerzetesi életet. Hű, mennyi mindent csinált! Folytassuk a 12. századdal. 1173. augusztus 9-én elkezdődött a pízai torony építése, amit igazából eredetileg nem terveztek Ferdére. Folytassuk a 17. század elejével. 1619. augusztus 9-én Jamestownban a virginiai angol telepesek képviselői megalkották az új világ első törvényhozó gyűlését, amelyen határozatot hoztak többek között az adó és közügyekről, az erkölcsről és a dohányárának megállapításáról. Az első törvényhozó gyűlés augusztus 14-ig ülésezett. Ugorjunk a 19. század végére. 1896. augusztus 9-én megszületett Jean Piaget, svájci pszichológus, polihisztor, fő témája az ember értelmi fejlődésének vizsgálata volt. 1910-re ugrunk, augusztus 9-én A.G. Fisher szabadalmaztatta az elektromos mosógépet, aminek mi hölgyek nagyon örülünk. 8 évet lépünk előre, 1918. augusztus 9-én megszületett Robert Aldrich, amerikai filmrendező. Leghíresebb rendezései a Piszkos 12, a Mi történt Baby Jane-nel és a 10 másodperc a pokolban. Folytassuk 1945-tel, augusztus 9-én az Egyesült Államok atombombát dobott Nagasakira, 3 nappal a hiroshimai támadás után. A bombázásnak körülbelül 74 ezer halálos áldozata volt. Lépjünk a 20. század második felére, 1963. augusztus 9-én született Whitney Houston, amerikai énekesnő. És végül, de nem utolsó sorban, 1974. augusztus 9-én Nixon amerikai elnök a Watergate ügy miatt bejelentette visszavonulását. Utód az alelnök Gerald Rudolph Ford lett. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.

0: Üzenet Izsaiás proféta könyve 11-es fejezetéből.
1: Profécia Jézusról. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt.
2: Hobbi Rádió.

0: 2026. augusztus 9-e, évközi 19. vasárnap, Evangélium Szent Máté könyvéből, 14. fejezet 22-től 33. vers. Amikor a kenyér szaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, ső ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hánytág vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket: bátorság, én vagyok, ne féljetek! Erre Péter odaszólt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta: jöjj! Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott: ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: te valóban az Isten fia vagy. Elmélkedés. A hit lépései a hullámokon. A mai evangélium folytatása az előző vasárnapi résznek, amely a kenyérszaporítás története volt. A csoda után a tanítványok hajóba szállnak, Jézus pedig elvonul imádkozni. Ő egyedül marad a hegyen, a tanítványok pedig egyedül a tavon. Szembeszél fúj, és hatalmasak a hullámok, az evezés komoly erőfeszítést igényel. Ez a helyzet ismerős sokunk számára. Magunkra maradtunk, próbálunk előre jutni, de az élet viharai nehezítik haladásunkat, kimerítik erőinket. Jézus elindul feléjük a vízen járva. Nem hajóval, nem a parton kiskerülővel, hanem a hullámokon át. A csoda üzenetére érdemes odafigyelnünk. Isten akkor is eljut hozzánk, amikor minden más lehetőség bezárult. A legsötétebb éjszakában, a legnagyobb viharban is közeledik hozzánk, bár gyakran nem ismerjük fel őt. A tanítványok is először kísértetnek gondolják Jézust. Sokszor a segítség nem úgy érkezik, ahogy vártuk. Isten másként jön, de mindig időben. Péter apostol a középpontba kerül. Azt kéri Jézustól, hogy hozzá tudjon menni a vízen. Ez a hit legbátrabb pillanata. Elindulni a biztosból a bizonytalanba, a mester felé. Amíg Péter Jézusra néz, addig megtörténik a lehetetlen. Amikor azonban elfordítja tekintetét az Úrtól, és inkább a hullámokat nézi, rögtön eluralkodik rajta a félelem, és merülni kezd. Ez a magatartás a hit örök küzdelmét mutatja meg. Hol Jézusra nézünk, hol a körülményekre. Amikor az imában, a szentségekben, az igében rátekintünk, járni tudunk a vízen. De amikor a világ zajára, a viharra figyelünk, mindjárt elgyengülünk. A hit nem biztos tudás, hanem bizalom. Bizalom abban, hogy Jézus valóban jelen van, valóban hív, és nem hagy magunkra küzdelmeinkben. Egy asszony minden nap így imádkozott: Uram, tarts meg, mert ha én elengedlek téged, te akkor is megtartasz engem. Ez a rövid, de bizalom teljes fohász találóan kifejezi azt, amit Péter is megtapasztal. Nem a tökéletes hit tart meg bennünket, hanem Jézus irgalma. Ments meg, Uram, kiáltja Péter, és Jézus azonnal kinyújtja a kezét, azonnal, tehát nem vár, nem kéri számon a gyengeséget. Amikor Jézus beszáll a hajóba, elcsitul a szél. Nem a tanítványok ügyessége vagy tapasztalata vet véget a viharnak, hanem Jézus jelenléte. Ez a jelenlét nem feltétlenül szünteti meg a nehézségeket, de békét ad szívükbe, nyugalommal, biztonsággal tölti el őket. A történetet a tanítványok hitvallása zárja: te valóban az Isten fia vagy. A történet nem csak Péterről és a többi apostolról szól, hanem rólunk is. Mindannyiunk életében vannak éjszakák, viharok, félelmek. De Jézus elindul felénk akkor is, ha nem ismerjük fel őt azonnal. Ha mi is elindulunk felé, még ha el is gyengülünk útközben, ő nem hagyja, hogy elsüllyedjünk. A hit nem teljes bizonyosság, hanem kitartás a hullámok között is, azzal a reménnyel, hogy az Úr keze mindig megtart minket. Van-e bátorságod megtenni az első lépést? Van-e hited elindulni a hullámokon? Uram Jézus Krisztus, gyakran úgy érzem, hogy a hullámok elnyelnek, és elfog a félelem. Taníts meg rád nézni, amikor elindulok a bizonytalanság felé, és adj bátorságot a hit lépéseihez. Ne engedd, hogy a viharok elfordítsanak tőled, és ha elgyengülök, ragadj meg engem, és vezess vissza magadhoz, mert nálad nyugalmat, békét és biztonságot találok. Hiszem, Uram, hogy te nem hagysz el soha. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a kutya szó angolul dog? Érdekes módon az ausztrál ős lakosok Mabraram nyelvén ez szintén dog. A Titanic katasztrófáját két kutya is túlélte.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Vagy nyokkit hoztam önöknek, nyokki füstölt aljával, reszelt parmezánnal szórva. A hozzávalók 4 személyre: nyokki 80 deka, olívaolaj 1 deci, füstölt alja 40 deka, tejszín 3 deci, mustár 1 kávéskanálnyi, bor 1 deci, ételízesítő, fehér bors ízlés szerint. Fogjunk bele, a nyokki tésztát a forrásban lévő sós vízben 3 perc főzés után leszűrjük. Ezután elkészítjük a ragút. A vékony csíkokra vágott füstölt alját olívaolajon megpirítjuk, így a füstölt íz fog dominálni az ételünknél. Ízesítjük ételízesítővel, fehér bors. Tejszínnel felengedjük, ezután egy kávéskanálnyi mustárral és egy deci fehér borral beforraljuk. Hozzáadjuk a nyokki tésztát. Figyeljünk arra, hogy ne keverjük, csak rázzuk, mert különben a nyokki összetörhet. Táláskor reszelt parmezánnal hintjük meg a tetejét, 15 perc alatt elkészíthető kiadós étel.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
0: Egészségedre.
2: Egészségedre.
0: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.

0: Műsorajánlót hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Áldozatokat szednek a szabadtéri tüzek, több felhasználó számláját is zárolta a Revolut. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Múlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, amelyekben 3 meghaltak, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta, idén eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Tűz volt a Marcibányi téri asztali teniszcsarnokban pénteken, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebookon. A csarnokban kigyulladt egy elektromos szekrény, a tűz átterjedt a tetőre, ahol 8-10 négyzetméteren szigetelés és vezetékek égtek a napelemek közelében. A lángokat délutánra eloltották, de komoly károk keletkeztek még a szomszédos squash klubon belül is, egy pálya szinte teljesen elázott, és a sportkomplexumban sincs áram. A miniszter szerint a tűz veszélybe sodorta a másfél hét múlva kezdődő fallabda Európa-bajnokság megrendezését. A Magyar Fallabda Szövetség és a Sportállamtitkárság képviselőivel dolgoznak az alternatív megoldásokon. 14 pontból álló javaslatcsomagot juttatott el az általános iskoláknak az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A cél az alsó tagozatos oktatás gyermekközpontúvá és élményalapúvá tétele. A már idén szeptemberben induló tanévben is alkalmazható ajánlások a felesleges terhek csökkentését, a házi feladatok korlátozását, a több mozgást, a játékos tapasztalatszerzést, valamint a fejlesztő értékelést szorgalmazzák. Egyre több magyar panaszkodik arra, hogy nem fér hozzá Revolut számlájához, írja a Blick. Sokaknak mindenféle értesítés nélkül egyik napról a másikra letiltották a hozzáférését. A számlák korlátozását a szolgáltató gyanús tevékenységgel és szabályozói kötelezettségekkel indokolja. Az ügyfeleket viszont nem mindig tájékoztatják a korlátozás pontos okáról. A Revolut azt javasolja az érintett ügyfeleknek, hogy kövessék figyelemmel az alkalmazásban megjelenő üzeneteket, szükség esetén pedig cseten lépjenek kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Elfogták a rendőrök azt a 3 férfit, akik 2 nap alatt 2-szer is kiraboltak egy zuglói iskolát. Éppen a lapotholmi egy részével 2 nagyméretű hangfallal üldögéltek egy padon, amikor a rendőrök ellenőrizték őket. Egyiküket őrizetbe vették, az ellopott műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszajuttatták az iskola vezetőjének. A 3 férfi ellen eljárás indult. Elkezdődtek és egészen augusztus 30-áig tartanak a balatonfüredi borhetek, amelyen 21 borász kínálja borait a Tagore sétányon. A borosgazdák mellett pecsenyesütők, pálinkaárusok, valamint kereskedők is helyet kaptak. Vasárnap többnyire derült, napos csapadékmentes időre készülhetünk, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám.
3: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Kamu reklám.
1: Toszkvánában. A gyümölcsösben, na, hülye vagyok. A gyümölcsösben, Kvanti, ha milyen hamar, hát hülye vagyok. A gyümölcsösben, Kvanti, mosolygó...
2: Hasolygó, persze, mosolygó, hamvas.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Világjáró.
3: A Hobby Rádió.

0: kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.